0: Ilyen. Az éjszakon
1: rossz idő. Ilyen.
2: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűlik meg.
0: És ilyen is.
3: Van száj, essen szép a ház.
0: A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újravidéki Magyar Rádióban.

Miért? Miért sír a bohóc, mikor a haja kóc, nem kell fodrászhoz járni a jaj soha, és a vadoroszlán mindig rács mögött áll, pedig nem rabolt bankot még soha, ő soha. Mondd miért? Mondd miért van így? Mondd miért? Mondd miért van így? Izgul a légtornász pár, ha látja a kupolát, pedig a védőháló mindig ott feszül, és a késdobáló úgyis célba talál, hiszen nem a felesége áll elől, legelől. Mondd miért? Mondd miért van így? Mondd miért? Mondd miért van így? Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár. Miért jön a bűvész mindig a szünet előtt, mikor a nyúl addigra betolyik a kalapba, és apu, hogy megy be az a nagy elefánt, hogyha meghívják egy nagy vödör teára? Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár.

Muravidéki Magyar Rádió.

0: életünk vagy nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szép jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak június 3-án szerdán reggel. Jani Csák Veca énekelt az elmúlt percekben, lassan 5 perccel vagyunk 17:30 után. Kezdődik a mai vezetett műsorrész. A zenei válogatást Király Boglárka készítette, a hangtechnikus Torma Robert, a műsorvezető Donner Tímea, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. Munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket. Ébredjenek velünk, ahogy azt szokták már, remélem az elmúlt években is, és ha gondolják, akkor maradjon velünk a folytatásban. Röviden annyit, hogy borult az ég felettünk, és egyre több felhő érkezik majd, és megérkezik majd a csapadék is vélhetően már a délelőtt folyamán, úgyhogy erre kell készülni. Egy kicsit hűvösebb napunk lesz, mint az elmúlt napokban, azt megszokhattuk, vagy mint a tegnapi nap volt éppen, de hát ezt mondta az előrejelzés, hogy érkezik majd egy hidegfront. Jelentem, hogy jönni fog, ez már egészen biztos. No, majd bővebb információk lesznek az időjárással kapcsolatban 6 órakor. Maradjanak velünk, hogyha tehetik. Szép jó reggelt még egyszer mindenkinek!

Mindjárt 3:46 lesz, a frontérzékenyeknek egy kis előrejelzés vagy figyelmeztetés, érdemes korra reggel felkészülni már a mai napra, hiszen a ma érkező hidegfront rendkívül felgyorsult, és azt írják, hogy igen erős terhelést mér a szervezetünkre, és erős terhelésekkel jár a nyugatról keletre átvonuló hidegfront, ezt írják, ami már egyébként az éjszakai órákban is éreztethette hatását egyeseknél, komolyan rontva az alvás minőséget például. Az útját pedig napközben záporok, zivatarok, felhőszakadások, erős viharos széllökések kísérhetik, nagy mértékben tovább erősítve a szervezetet érő hatásokat. Ugyanakkor a front előtt még melegfront jellegű panaszok jelentkezhetnek, erős melegedéssel tőlünk keletebbre fordulhat ez elő, hiszen itt vidékünkön napsütésre már nem igen kell a mai napon számítani, és a hőmérséklet is 20 fok alatt marad. Az erős hidegfrontban nagyon megnő a súlyos keringési panaszok kockázata, az infarktusok, a kiugró vérnyomás értékek kockázata, kifejezetten erősödhetnek a görcsös folyamatok, írják, az ilyen jellegű fejfájásos, izületés, akár emésztési problémák, gyakori lehet a rosszulét, a mellkasi panaszok, az aritmiák és nő a koraszülések kockázata. Gyakori következmény a szokatlan feszültség, az ingerültség, a szédülés, a szorongásos és pánikreakciók megjelenése, elsősorban persze a viharos területeken és időszakokban. Szokatlanul erősek lesznek ezek a panaszok, különösen azokon a területeken, ahol az erős felmelegedés után hirtelen következik be a hidegfronti szakaszba váltás, úgyhogy erre érdemes készülni valamilyen mértékben tudatosan. Aki nagyon érzékeny az ilyen időjárás változásra, hát talán mára nem tervezett be semmi komolyat, mert érdemes neki elhalasztania. Higgyék el, ami tényleg nem életbe vágó, az bőven ráír holnapig. 3:46 zenékkel folytatjuk megint csak tovább, és nem sokára az ünneplőket köszöntjük fel.

Köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, június 3-a van, Klotild napja, ez a nőnév germán eredetű. Elemének jelentése dicsőséges, híres és harc, aztán a Paulák is ünnepelnek ma. A szlovén naptárban ez a névnap szerepel, ez a Pável férfi névnői megfelelője. De köszönhetjük még Bercel vagy Berec, Cecília, Cecilián, Celia vagy Cicelle, Kevin, aztán Sejla, Tilda és Zília nevű ismerőseinket is. Ezek a nevek is szerepelnek a kalendáriumban, és a névnaposok mellett a születésnaposoknak is gratulálunk, és minden jót kívánunk. Legyen nagyon szép a mai napjuk, illetve legyen olyan, amilyennek szeretnék. 8 perc múlva 6 órakor már az információkkal jelentkezünk, addig megyünk tovább zenével.

Időjárás. Friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban, köszöntöm Önöket. Június 3-a van, szerda reggel, 6 óra telt a pontos idő, és már korábban, nemhogy korábban, de már napokkal ezelőtt említettük, hogy érkezik majd egy front. Ennek felhőzete gyakorlatilag már itt van felettünk, és a felhőzetből majd csapadékra is számítanunk kell. Lássuk, hogy mi a helyzetkép Szlovénia szerte. Itt vidékünkön tehát borult ég alatt 17 fokot mérünk, tehát nagyon enyhe a hőmérséklet. Az a lényeg, hogy nagyon emelkedni nem is fog majd a nap folyamán. Körülbelül így alakulnak a maximumok is. Aztán Muraszombat környékén 17 fok van, Mariborból már gyenge esőt jelentenek 16 fokkal, a főváros környékén ugyanez a helyzet, jobban a 16 fok gyenge eső. Koper 20 fok, részben borult az ég, és a Kredaricáról is esőt jelentenek, ahol 4 fokot mutatnak a hőmérők. Ez tehát a jelenlegi helyzetkép, és hogy mire számíthatunk ma, felhős és esős lesz az időjárásunk, szórvány zivatar is előfordulhat, és helyenként feltámadhat az északi szél. A csapadék napközben nyugat felől gyengül majd, illetve délutára nyugat felől tisztulni kezd az ég, és gyengül a légmozgás is. A legmagasabb napi hőmérséklet 16-19 fok között alakul, ennél magasabbat a tenger melléken mérhetnek. Holnap már naposabb idő várható, illetve a hegyvidéki területen lehet több felhő az égen, helyenként pedig ködössé válik a levegő az alacsonyabban fekvő területeken. A reggeli értékek holnap majd 5 és 12 fok között alakulnak, a legmagasabb napi hőmérséklet pedig 21-26 fok között alakul, tehát a tegnapi napon is igazán kellemes meleg időjárásban volt részünk, holnap is kellemesebb lesz ez a mai nap, ez ilyen kakukktojás ezen a héten úgy tűnik. Magyarországot is eléri majd a hidegfront, megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, felhőszakadás, akár apróbb szemű jég kíséretében. A déli délnyugati, majd délutántól egyre inkább az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések. A reggeli értékek a következőképpen alakulnak, 16 fokot mérnek jelenleg Lenti, Zalaegerszeg és Nagykanizsa környékén, valamint Szombathelyen, 17 fokot jelentenek Szent Gotthárdról és Budapest környékéről is. Hát a maximumok ilyen 18 fok körül lesznek majd, úgyhogy mondom, nem lesz nagy a napi hőingás. Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, de napközben fátyol felhők szűrhetik majd a napsütést. Keletebbre viszont gyakrabban zavarhatják majd felhők a napot, ott több felé kell majd esőre számítani, hát ez a hideg front, ennek felhőzete majd lassan vonul, tehát kelet felé. Viszont már holnapra emelkedik megint csak a hőmérséklet, Magyarországon is 21-28 fokra lehet majd számítani. Pénteken aztán egy újabb hidegfront érkezik, csak hogy ne unatkozzunk, emiatt erősebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli eszél egyre többfelé északnyugatira fordul és megélénkül, helyenként még párás lehet reggel a levegő. A minimumok 9 és 16 fok között alakulnak, a maximumok pedig 19 és 29 fok között lesznek, és megint északnyugat irányából érkezik a front, tehát az alacsonyabb napi hőmérsékleteket megint csak a nyugati, északnyugati tájakon mérhetjük majd. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, délután már 23-29 fokot mérhetünk megint csak. Erősödik a pollenterhelés, írják, és erős lesz a hidegfronti hatás is, hiszen egy markáns hidegfront éri el térségünket, emiatt nyugat felől drasztikusan megnövekszik a felhőzet, érdemes magunknál tartani az esernyőt, többször is elázhatunk akár a nap folyamán. A front

0: Érzékenyek és a szívbetegek számára különösen megterhelő lehet ez a mai nap, illetve ez az időjárási helyzet. Helyenként hevesebb zivatarok is kipattanhatnak, úgyhogy erre figyelnek mindenképpen oda. A szél migrént okozhat, illetve feszültséget, koncentrációzavarokat. A hirtelen légnyomás változás is hatással van ránk, úgyhogy legyenek nagyon körültekintőek. A fülletté váló idő miatt nehéz légzés, légszom és rosszulét is jelentkezhet, úgyhogy csak azt végezzék el, amit feltétlenül muszáj, ha tehetik, inkább pihenjenek minél többet.
1: Közlekedési hírek.
0: Többfelé előfordul már most is csapadék az országban, ezeken a területeken már most vizes utakkal találkozhatnak az útrakelők, helyenként akár vízátfolyások is nehezíthetik majd a közlekedést, illetve a záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság, a feltámadó szél pedig ronthatja a kocsik menet stabilitását, úgyhogy észnél kell lenni a volánnál. Egyébként már megindult a reggeli torlódása a főváros felé vezető utakon, illetve a nagyvárost elkerülő utakon a reggeli csúcsforgalom beindult, a Steyr autópályán pedig a főváros felé torlódik is már a forgalom, úgyhogy itt már közlekedési torlódásra kell számítani. Itt vidékünkön nagyobb fennakadás egyelőre nincsen. Ami az utakat illeti, Lendva község megkezdte az önkormányzati út felújítását a Spár körforgalom és a Lőcke-Právice téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. Egészen július 6-áig kell az építési munkálatokra számítani, hétfőtől péntekig 7-től 17 óráig nem megszokásból vezessenek. Legyenek körültekintőek, jó utat kívánunk! Hat óra, 6 perc a pontos idő, szerda reggel van, a friss információkkal tájékoztattuk önöket, és már is zenékkel folytatjuk, 6:45 tájékán pedig a lapszemle következik majd.

Két perccel negyed hét után a lapszemle következzék Varga Andor jóvoltából. Pattanásig feszült a viszony Keszthelyen, a civil polgármester, valamint a Fidesz-KDNP és a DK önkormányzati képviselői között. A Zalai Hírlap szerdai számában az érintettek közösségi médiában közített posztjai alapján rekonstruálja az elmúlt napok történéseit, melyek nyomán egy soros és egy rendkívüli testületi ülés is határozatképtelen volt a Városházán. A Vita a település egyik legértékesebb ingatlana, a néhai Castrum Camping telkének eladása körül bontakozott ki. Aztán a lapban olvashatnak egy jóval örömtelibb keszthelyi eseményről is. A hétvégén a városban tartották a hercegi család, a Festetics família legfiatalabb leszármazottjának keresztelőjét. És megtudhatják a labból, hogy a Zalai labdarúgó bajnok csapat az ETE FC2, mely együttessel mérkőzik meg az NB3-ba kerülésről döntő osztályozón, illetve foglalkozik az újság azzal a témával is, hogy az idegenforgalmi szezon kezdetén megszaporodtak azok a csaló weboldalak, amelyek hamis szlovén autópálya matricát kínálnak eladásra gyanútlan autósoknak. Ennyi röviden előjáróban, részletek a Zalai Hírlap mai számában.

6 óra 23 perc van, megérkezett a zenék közt a rendőrségi jelentés is, összegezve az elmúlt 24 óra történéseit. Az elmúlt napban a muravidéki rendőrök két bűncselekményügyében vizsgálódtak, két közrendsértés is történt. Két anyagi kárral járó közlekedési balesetnél helyszíneltek, két járművet parkolóhelyen rongáltak meg, történt négy vadgázolás és egy öngyilkosság. Lefoglaltak három járművet, és hat illegálisan az országba belépő külföldit tartóztattak le. A bűnözés területén csalás és lopás történt, ezekkel kellett foglalkozniuk. A közrendet kétszer sértették meg az állampolgárok, ez tehát a tegnapi nap mérlege, és ami már a mai napra vonatkozik, az az előre bejelentett sebességellenőrzés, és itt Lendva környékén számíthatunk maradarra, úgyhogy tartsák be a szabályokat, ne csak itt, mindenütt az országban, amúgy is élénkül a forgalom, legyenek körültekintőek, vigyázzunk egymásra. 6 óra 24 perc a pontos idő, még egy kis zenével folytatjuk tovább, fél hétkor pedig lesz két helyi vonatkozású hírunk a terepjáróban.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Szerdán a 11 óra után kezdődő aktuális című műsorunkban Magyar János, Lendva község polgármestere lesz a vendégünk. Adásunkban a község időszerű tevékenységét, aktuális beruházásait és a terveket világítjuk meg. Az adást aznap 17 órától megismételjük. Várjuk Önöket is a készülékek mellé.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertz.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
3: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
4: Ezt is jó tudni.
5: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
6: Fél hét van, jó reggelt kívánok! 18. soros ülését tartotta a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. Napirenden egyebek közt a csúcsszervezet idei költségvetésének megvitatása és elfogadása szerepelt. Az ülésen pozitívan véleményezték Hajdinyák Prendel Szilvia, a lendvai kétnyelvű középiskola igazgatójelöltjének kinevezését. Fehér Ilona összefoglalóját hallják az ülésről.
7: A csúcsszervezet idén 1 millió 370 ezer euró bevételt tervez. Ebből 800 ezer eurót a szlovén költségvetés biztosított, 400 ezer euróra a magyarországi költségvetésből számítanak, míg 120 ezer eurót a Muraba Európai Területi Társulás pályázatán nyertek el. A kiadások megközelítik az 1 millió 800 ezer eurót. A hiányt az előző évek többletéből fedezik. Orbán Dusán tanácselnök az ülésen a magyarországi támogatásokkal kapcsolatos aggodalmának adott hangot.
8: Sajnos a költségvetésünkben van egy olyan rész, amikor a magyar állam által biztosított támogatásokról, a kérvényekről vannak okirataink, de sajnos az okiratokkal járó szerződések még nem sikerült aláírni, úgyhogy ennek érdekében, ha talán B-tervre van szükség, ennek érdekében is a hivatal megkezdte a munkálatokat, egy áthidaló hitelhez folyamodunk abban az esetben, de sajnos amennyiben a fönnálló helyzet nem fog változni, akkor a C-terv is készül, amiben elbocsátásokra lesz szükségeltetett annak érdekében, hogy tudjuk biztosítani a program által vállalt kötelezettségeket.
7: Az elhangzottak szerint a projektek és programok folytatása, amelyek idáig magyarországi támogatásokból valósultak meg, kérdésesek.
8: A diák otthon ellátása, azon kívül a Radamosi Lehetőségek Háza és annak a szolgáltatásoknak a nyújtása, a székháznak a fenntartási költségei és az úgynevezett nagy támogatásunk, amiben ugyebár az MMNK működése és a különböző programok vannak elszámolva. Többek között a Magyarul a Családban is és a Falugazdász programokról van szó.
6: A szlovén közlekedésbiztonsági ügynökség és a rendőrség a héten felhívja a figyelmet az elektromos roller vezetőket érintő közlekedési balesetek egyre növekvő problémájára és a könnyű gépjárművek felelősségteljes használatának szükségességére a június 7-ig tartó országos megelőző kampány a mikromobilitás révén. A páneurópai Two Wheelers kampány részeként Szlovénia szerte szigorúbb ellenőrzéseket foganatosítanak az elektromos roller és robogó vezetőkkel szemben, megelőző tevékenységeket és a biztonságos forgalomban való részvétellel kapcsolatos figyelemfelkeltést végeznek. Szabó Márk riportja.
9: Az adatok azt mutatják, hogy az e-roller vezetőket érintő közlekedési balesetek száma továbbra is magas. Sasa Jeusnik Kafol így figyelmeztetett.
10: Mint mondja, az e-roller nem játék, hanem egy könnyű gépjármű, amely helytelen használat esetén nagyon súlyos sérüléseket, vagy akár halált is okozhat. Idén már két e-roller vezető életét veszítette a nyár kezdete előtt, ezért mindent meg kell tennünk a további tragédiák megelőzése érdekében. Kiemelte a további jogalkotási intézkedéseket, intézkedések szükségességét is. Miután az idei évben 15 évre emelték a korhatárt, azt is szeretnék, hogy minden elektromos roller vezetője kötelezően viseljen védősisakot, legyen alapfokú felhasználói képzése, kötelező felelősségbiztosítása, valamint legyen hatékonyabb ellenőrzés az olyan módosított manipulált elektromos rollerek terén, amelyek jelentősen nagyobb sebességet érnek el a megengedettnél. Az ügynökség igazgatója külön felhívást intézett a szülőkhöz is, hogy ne engedjék meg gyermekeiknek a módosított elektromos rollerek használatát. És csak akkor engedjék meg nekik a rollerezést úgy egyáltalában, ha elérték a 15 éves törvényes korhatárt és megfelelő közlekedési ismeretekkel rendelkeznek. Mátyás Leszkovár, a rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársa azt mondja, hogy ezen a héten a mikromobilitás kampány részeként a rendőrök Szlovénia szerte szigorúbb ellenőrzéseket fognak végezni az olyan elektromos rollerek és segédmotoros robogók használatával kapcsolatban, amelyek tervezett sebessége nem haladja meg a 25 km/h. Különös figyelmet fordítanak a járművek műszaki állapotára, valamint azoknak az eseteknek az azonosítására, amikor az elektromos rollerek vagy segédmotoros robogók meghaladják a 25 km/h eredeti végsebességet. Az ellenőrzés során a sebességre, a vezetők életkorára, a védősisak használatára, valamint a mobiltelefonok és fejhallgatók vezetés közbeni használatára is figyelni fognak.
6: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Fehér Ilona és Szabó Márk összeállításait hallották, 6 perccel vagyunk fél hét után.

Varga István énekelt, az imént 10 perce vagyunk fél hét után is. A határ túloldalán is aktuális téma ez az elrobogó téma, már pedig nem véletlenül kell ezzel foglalkozni. A KRESZ elektromos rollerekre vonatkozó szabályainak felülvizsgálatáról beszélt az új közlekedési miniszter Magyarországon, és szerinte a rolleres balesetek számának és súlyosságának növekedése indokolja, hogy mindenképpen át kell dolgozni a szabályozást, és hát a KRESZ több mindenben változtatni kellene, de annyira sürgető, hogy az elektromos rollerekkel kapcsolatban legyenek újabb előírások, módosítások, hogy gondolták, hogy ezt külön kellene már néhány héten belül kezdeni ezzel a dologgal valamit, és gyors lépésekre lenne szükség. Hát a KRESZ teljes felülvizsgálata persze egy hosszabb folyamat lenne, és ez társadalmi egyeztetés is igényel. Ennek megfelelően azt javasolta, hogy a rollerekre vonatkozó változtatások hamarabb valósuljanak meg. Az elektromos rollerekkel kapcsolatos balesetek száma Magyarországon is növekedett, jelentősen növekedett az elmúlt időszakban, írja az internet. Az idei évben már 2-14 évnél fiatalabb gyerek vesztette életét e-rolleres balesetben, és egy 13 éves gyerek 3 hónapja fekszik emiatt kómában. A Betesda gyermekkórházban az év során több életveszélyes sérültet is elláttak elektromos rollerrel összefüggő balesetek miatt. A helyzetet súlyosbítja, hogy a nyári időszak még csak most kezdődik, amikor várhatóan még többen használják majd ezeket az eszközöket. Az országos mentőszolgálat adatai szintén azt mutatják, hogy az elektromos rollerrel kapcsolatos balesetek száma exponenciális növekedést mutat. A súlyos sérülések és a halálos esetek miatt a kormány elé kerülhet a szabályozás szigorításának kérdése is, amelyről tehát a következő hetekben születhet döntés. A gyerekkórház nyomatékosan kér minden szülőt, hogy fogadják meg az általuk adott üzeneteket, tanácsokat, például, hogy a bukós isak használata ne opcionális választás legyen, hanem legyen kötelező, de még bővebb információt is kaphatnak ezzel kapcsolatban a gyermekkórház oldalán. Igen, valós baleset veszélyről vagy baleset forrásról van szó, tehát a határ mindkét oldalán ezt tapasztalják, egyáltalán nehéz elképzelni, hogy miért is volt szükség ezekre a járművekre, de talán majd a szigorúbb szabályozás itt valami gátat tud majd szabni, vagy vetni ennek a dolognak. No, folytatjuk tovább akkor így a szerda reggelt, maradjanak velünk a folytatásban is. Egyébként egy pillanat még az utakra rápillantva, a baleset történt a Muravidéki autóúton Cerkvenyak és Svetatroica között Maribor irányába, úgyhogy az arra tartók legyenek körültekintőek, ez csak így gyorsan a Promet oldaláról kiragadva. Mári zenével folytatjuk, 2 perc múlva lesz 6:45.

Geszti Péterek felvétele szólt, és Zoráné itt a Muravidéki Magyar Rádióban. 9 perc múlva 7 órakor lesznek majd a friss hírek. Érdekes, hogy az e-rollerek ennyire fókuszba kerültek. Ma van a kerékpár világnapja egyébként. Már 2 évszázada használhatjuk ezt a járművet. Nagyon hosszú élettartam ez, és a sokoldalúságát mutatja. Valamint azt, hogy egyszerű, megfizethető, megbízható, tiszta és környezetbarát fenntartható közlekedési eszköz. Óvja is támogatja az egész és a környezettudatosságot. Június 3-a a kerékpár világnapja. 2018 óta a kerékpár használat csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket, elősegíti a gazdasági növekedést, miközben erősíti az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, elengedhetetlen a fenntartható fejlődési célok eléréséhez. Ennek megfelelően tehát elfogadták ezt a világnapot, és a mai nap a kerékpár világnapja. A kerékpár története pedig nagyon-nagyon érdekes, úgyhogy szerintem ezen a délelőttön még sort kerítünk majd rá, talán a következő órában, de lehet, hogy utána maradjanak velünk, és akkor nem maradnak le róla. Viszont lemaradnak ezen a héten a Népújságról. A Népújság szerkesztősége értesíti előfizetőit és olvasóit, hogy informatikai rendszerhiba miatt a lap eheti száma pénteken jelenik meg, úgyhogy rosszul mondtam, nem maradnak teljesen le róla, csak kicsit később jutnak hozzá, tehát pénteken jelenik majd ezen a héten a Népújság. Köszönik megértésüket és türelmüket is természetesen. Mi pedig számítunk figyelmükre a folytatásban, nem sokára 7 órakor jönnek a hírek. A következő órában a zenék közt fellapozzuk majd a kalendáriumot, és lesznek friss információk is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Litvánia Európai Unió tanácsi elnökségének előkészítésként ma egynapos hivatalos látogatásra Szlovéniába érkezik a litván elnök. Gitanas Nausedát elsőként Natasa Pirce Musar köztársasági elnök fogadja. Az államfői találkozón a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés bővítése lesz a fő téma, közölte az elnöki hivatal. A szlovén környezetvédelmi ügynökség tájékoztatása szerint Nyugat- és Dél-Szlovéniában kiadós záporokra, néhol felhőszakadásra lehet számítani a kora délelőtti órákban, ezért narancssárga figyelmeztetést adta ki az ország ezen részére. A csapadék Olaszország felől érkezik hozzánk. Az Adriai tenger partvidéke mentén viharossá erősödhet a déli irányú szél, írta az Arso. Kedden Berlinben fogadta a magyar miniszterelnököt a német kancellár. Friedrich Merz a tárgyalásokat követően egész Európa inspirációjának és a remény hordozójának nevezte Magyar Pétert. A két politikus tárgyalt országaik szorosabb együttműködéséről, illetve az uniós versenyképességről és költségvetésről. Szóba került Magyarország Európai Unióban elfoglalt helyének megerősítése és a magyarországi német beruházások ösztönzése is. A tárgyalást követő sajtótájékoztatón Magyar Péter beszélt kormánya külpolitikai céljairól, arról, hogy erősíteni szeretné a német-magyar gazdasági kapcsolatokat, és szóba ejtette Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatos álláspontját is. Mint mondta, kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben valóban sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. Friedrich Merz úgy fogalmazott, örül, hogy hivatalba lépése után ilyen hamar Berlinbe látogatott a magyar kormányfő, mint azt a kancellár hangsúlyozta, a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése elengedhetetlen, de ez nem lehet akadálya az integrációs folyamatnak. Olaszország kedden Rómában rendezett ünnepség és megemlékezés sorozattal emlékezett meg a köztársaság kikiáltásának 80. évfordulójáról. Sergio Mattarella államfő koszorút helyezett el az ismeretlen katona emlékművénél, majd részt vett a fővároson végigvonuló hagyományos katonai díszszemlén. Az ünnepségek része volt az olasz himnusz Andrea Bocelli tenor előadásában, valamint az olasz légierő műrepülő kötelékének díszrepülése, amely a nemzeti lobogó színeire festette az eget. Az évforduló az 1946. június 2-a történelmi népszavazást idézi fel, amikor az olaszok a monarchia helyett a köztársaság mellett döntöttek, és megválasztották az ország alkotmányának kidolgozásával megbízott alkotmányozó nemzetgyűlést. A voksolás egyben az első olyan országos választás volt, amelyen az olasz nők is részt vehettek. Belgium felett kedden délután gyakorlatilag leállt a légiforgalom, miután a légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. De Antwerpenben, Liège-ben és Ostendében is jelentős korlátozásokat vezettek be. A mostani akció azért különösen rendkívüli, mert előzetes figyelmeztetés nélkül következett be, így sem a légitársaságoknak, sem az utasoknak nem maradt idejük felkészülni a fennakadásokra. Sport. A világbajnokságra készülő horvát labdarúgó válogatott kedden játszotta le utolsó előtti barátságos mérkőzését Riekában. A meccsen Belgium nemzeti csapata 0-2-re verte a házigazdákat. A horvátok VB előtti utolsó megmérettetésére vasárnap kerül sor Varasdon. A 20 óra

0: 45 perckor kezdődő barátságos mérkőzésen az ellenfél Szlovénia lesz.
1: Időjárás.
0: Eleinte mindenütt felhős lesz az ég, és országszerte ismétlődő záporokra, néhol zivatarokra lehet számítani. A napközben fokozatosan gyengül majd a csapadékhajlam, és nyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A most még sokfelé élénk északi a szél délnyugatira fordul, és fokozatosan mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 19 fok között, az Adria mentén 23 fok körül alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Baleseti helyszínelés miatt akadozik a Maribor felé haladó járműforgalom a Muravidéki autópálya Cerkőnyák és Szőtátroica közötti szakaszán. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, radarral Lendva körzetében találkozhatnak majd gyakrabban az autósok.

MMR. Következik a kalendáriumból néhány dolog. Teljes napfogyatkozás volt 1239-ben. Aztán két napos szovjet-amerikai csúcs találkozó Bécsben 1961-ben e napon. 1950-ben francia hegymászók elsőként érik el az Annapurna 8092 méter magas csúcsát a Himalájában. 1965-ben pedig az amerikaiak első űrsétájára került sor. 1977 az USA és Kuba között megállapodás jön létre, miszerint 16 évnyi szünet után újra felveszik a diplomáciai kapcsolatot. 1980-ban Farkas Bertalan az első magyar űrhajós a Szojusz fedélzetén visszaérkezett a világűrből, 2006-ban pedig Szerbia és Montenegro a május 21-i népszavazást követően hivatalosan is feloszlik, mindkét tagja független állammá vált. Aztán egy nap születte volt Jefferson Davis, amerikai katona és államférfi, az amerikai konföderációs államok első és egyetlen elnöke, az amerikai polgárháború meghatározó alakja. Flinders Petrie, angol egyiptológus is e nap születte volt, a régészet tudományos módszertanának egyik úttörője ő. Aztán megszületett Josephine Baker, amerikai táncosnő, ő indította világhódító útjára a ragtime zenére táncolható Charleston-t. Badényi Jós Ferenc magyar történész, sumerológus professzor, a magyar őstörténet kutatója is e nap születte. Aztán itt van még Máriási Félix, Kossuth Díjas magyar filmrendező, akinek olyan filmek kötődnek a nevéhez, mint a Fügefa levél, az Álmatlan évek, a Külvárosi legenda, az Egy pikkoló virágos, a Talpalatnyi föld, a Valahol Európában és a Kalotaszegi Madonna, de még folytathatnánk tovább. Aztán megszületett Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Ellen Ginsberg, amerikai költő, a Beat nemzedék kiemelkedő tagja szintén a nap szülötte, akárcsak Suzy Quatro, amerikai énekesnő, dalszerző, zenész és színésznő, aztán Darnyi Tamás, magyar versenyúszó, többszörös olimpiai és világbajnok, Keleti Andrea táncművész és Rafael Nadal, spanyol teniszező is e nap szülötte. Meghalt William Harvey, angol orvossebész, anatómia tanár, George Bizet, a romantika nagy zeneszerzője, ugye a Carmen talán a legismertebb, amit bárki ismerhet tőle. Aztán elhunyt Patrubány Gergely, magyar orvos, egyetemi magántanár, ő Budapest első tiszti főorvosa volt. Aztán ifjabb Johann Strauss, osztrák zeneszerző, karmester, a keringő király, ő a Kék Duna keringő szerzője. Franz Kafka, csehországi német író, a Per és az átváltozás a legismertebb művei. Anthony Quinn, mexikói származású amerikai színész is e napon hunyt el, a Zorba görög című filmben olyan hitelesen játszott el a főhőst, hogy Görögországban még tiszteletbeli görög állampolgárá is avatták, de ő játszott az Öreg halász és a Tengerben is egyébként. Meghalt Darvas Iván, kétszeres Kossuth Díjas magyar színművész, David Carradine, amerikai színész és Muhammad Ali, olimpiai és háromszoros világbajnok ökölvívó, a sportág történetének egyik legnagyobb alakja. Ők mind-mind szerepelnek a kalendáriumban, hát nem mentünk bele mélyebben az ő történetükbe, de röviden azért legalább címszavakban megemlítettük őket, és ma a kerékpár világnapja, erről is szóltunk már egy picit korábban, és talán még vissza is térünk rá a folytatásban, de most jöjjenek a zenék, 7 óra 20 perc van, 7:30-kor lesznek friss információk.

0: időjárás. Fél 80, következzenek a friss információk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Egy frontázóna ért el bennünket. A felhőzete már itt van a Muravidéken is, és lassan a csapadék is megérkezik. Az ország nagy részéről egyébként már esőről érkeznek jelentések. 17 fok körüli a hőmérséklet Lendva környékén, Muraszombatból 18 fokot jelentenek, Maribor 16 fok, gyenge eső, Jubjana szintén esik az eső, ott is 16 fok van. Esik a tenger melléken, Koperből 19 fokot jelentettek, a Kredaricáról is esőt jelentenek, és 3 fokot csupán, és hát emelkedik meg, csökken 1-2 fokot a nap folyamán a hőmérséklet, úgyhogy 20 fok alatt maradnak mindenképpen a maximumok a mai napon. Vidékünkre is megérkezik tehát majd a csapadék, amely helyenként feltámadó széllel és helyenként jelentős mennyiségű csapadékkal jár. Zápor, zivatar, felhőszakadás, akár apró szemű jég is helyenként előfordulhat. Nagyon úgy szeretnék, hogy nálunk ilyen ne legyen. Egészen estig tartja magát majd a csapadékos időjárás, és holnap reggelre derül ki az ég. Holnap már napos időre számíthatunk egyébként, és 20 fok feletti hőmérsékletekre, de előtte még itt van ez a mai nap, amelyet úgy említettem reggel, hogy kakukktojás a héten, de nem csak ez, mert péntekre majd ismét érkezik egy front, de ne szaladjunk ennyire előre. A lényeg tehát, ma 16 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk a tenger mellé, kell lehet ennél melegebb. Egyébként napközben nyugat felől délután, a nap folyamán nyugat felől már elkezd tisztulni az ég, és szűnik a csapadékhajlam, de ide vidékünkre gyakorlatilag egész nap csapadékos és felhősborús időt mutat az előrejelzés. Holnap nyugat felől, tehát holnapra már nyugat felől teljesen kitisztul az ég, eláll a csapadék, a reggeli hőmérsékletek majd 5 és 12 fok között alakulnak, a napi maximumok pedig 21 és 26 fok között, úgyhogy holnap megint csak emelkedni fog a maximum érték. Természetesen Magyarországot is eléri ez a hidegfront, megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, esőre, záporokra lehet számítani, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég kíséretében. Megélénkülhet a szél, de főleg zivatarok környezetében lehet erős széllökésekre számítani. A reggeli értékek most 17 fok körül alakulnak, ennyit mérnek Lentiben, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Szombathelyen és Szentgotthárdon is. Budapest környékén 19 fok van, nagyjából ez a maximum egyébként. Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk majd, de fátyol felhők szűrhetik a napfényt, keletebbre pedig még a csapadék tartja magát, 21-28 fokra van kilátás, aztán pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak ismét záporok, zivatarok, de napközben 19-29 fokot mérhetünk, a fronttal érintett területen értelemszerűen alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Hidegfronti hatásban lesz részünk ezen a mai napon, az érzékenyek körében elsősorban fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a panaszok, a füllettebb idő miatt pedig nehéz légzés, légszom és rosszulét jelentkezhet. Legyenek óvatosak, vigyázzanak magukra.
1: Közlekedési hírek.
0: Az ország több pontján már esőtől vizes helyenként csúszós utakkal találkozhatnak a közlekedők, legyenek körültekintőek, amúgy sem zökkenőmentes a forgalom, a reggeli csúcsforgalom miatt torlódik, a városközpontok felé és a városokat elkerülő utakon főleg, és akadályozott a forgalom a Pomurjai autópályán Cerkvenyek és Szvetatroica között Maribor felé, hiszen baleset történt, erről már szóltunk korábban. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek, illetve hát útmunkálatokra lehet számítani. Legyenek körültekintőek 7 és 17 óra között. Ma előre bejelentetten sebességellenőrzés Lendva környékén lesz, de bárhol találkozhatunk radarral. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Öt perccel múlt el fél 8, a friss információkat hallották szerda reggel itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Szóltunk időjárásról, orvosmeteorológiáról és az utakra is rápillantottunk. A próza után most zenékkel folytatjuk tovább. Jó rádiózást mindenkinek!

Június 3-a van, június eleje a Kárpát-medencében az igazi átállás ideje, az időjárásról van szó. Ez a két hét az, amikor a nappalok már hosszúak, a kertben minden egyszerre nőni akar, a levegő pedig hol mézesen langyos, hol pedig villámgyorsan záporos. És mi emberek is ilyenek vagyunk egyébként. Az egyik nap jól telik, energikusak vagyunk, produktívak vagyunk, másnap meg úgy érezzük, hogy semmihez nincs erőnk, még kedvünk sincs kimászni a szobából. A népi megfigyelések június első felére kifejezetten gyakorlatiasak, ilyenkor már nem azon gondolkodtak, hogy mikor jön a tavasz, hanem azon, hogy milyen nyár jön, és milyen lesz, vagy mennyire lesz kiszámítható a csapadék. Ugye érkezik majd a hónap legfontosabb előrejelzője, Medárd, akivel kapcsolatban ugye tudjuk, hogy ha Medárd napján esik, akkor 40 napig esni fog. Június csak felé nevezték Szent Iván havának, mert a hónap végén van a híres Szent Iváni időszak. Június elején viszont már érezni, hogy a fény átvette a műszakot, később sötétedik, és a reggelek korábban indulnak. Most már igazán elindul a természet, csak hogy a fény mellett megérkezik a nyár egy másik arca is. A hirtelen meleg, a gyors viharok, a szél, és az a jelenség, hogy a napfény néha erősebb, mint amennyit szeretnénk. Ha már Medárdot említettük, június 8-án lesz majd, és hozzá kapcsolódik ugye ez az esős, esernyős legenda, és ez nem szó szerinti meteorológiai szerződés természetesen, inkább népi kockázatjelzés. Június elején gyakoriak a záporos, zivataros időszakok, és hogyha ekkor beáll egy csapadékosabb mintázat, az valóban elhúzódhat. Egyébként a mai napon is záporosabb időre, vagy esősebb időre készülhetünk, de nem lesz elhúzódó a mai nap. Kell ilyen időre számítanunk, de aztán visszatér majd pénteken ismét nagyjából ugyanez ez a minta. A régieknek ez óriási ügy volt, hiszen a kinti munkálatok, a széna, a gabona, a kerti munka mind a csapadéktól függött, úgyhogy június elején ilyen időjárásra számíthatunk majd. Igazi bőség van egyébként ilyenkor már odakint a kertben, a természetben. Érik az eper, a cseresznye, a korai zöldségek, a friss fűszernövények. A népi naptárban ez nem csak a gasztronómia, hanem egyben hiel is, a nyár tápláló része indul el. Június elején van egy nap, ami sok családban csendesebben telik, ez holnap lesz egyébként, június 4-e, ez a Nemzeti Összetartozás napja. Aztán lesz majd még június 11-én Barnabás, 13-án Antal, ezek is azok a névnapok, amik időjárás jóslást kaptak. A régi világban a névnap nem csak a virág és a köszöntés ideje volt, hanem amolyan fogódzó a naptárban. Több helyen kapcsolódtak megfigyelések ezekhez a napokhoz, nem feltétlenül univerzális és országos törvények, inkább tájonként élő mondások, amik ugyanazt jelzik, vagy üzenik, júniusban a levegő gyorsan vált, a szél meg a felhők többet mondanak, mint a naptár. Előfordulhat tehát, hogy a délelőtt kellemes, a délután hirtelen füllet, este pedig érkezik a zápor, zivatar, utána meg a madár koncert, úgyhogy a júniusi időjárás is ilyen. Hát nem áprilisi azért, de mégiscsak gyorsan változékony tud lenni. Az a lényeg, hogy a mai napon is előfordulhat csapadék, felhős az ég felettünk, záporok, zivatarok előfordulhatnak, majd helyenként nagyobb mennyiségű eső is lehet. Elkél persze az öntözés, de tudjuk jól, hogy ez, ahogy említettem, a mai napra szól. Holnap napos időnk lesz, pénteken meg megint egy kicsit felhősebb és csapadékosabb. Ha már eddig eljutottunk a péntekig, akkor a szombat-vasárnapra is pillancsunk rá. Változóan felhős napos időre készülhetünk, majd 24-26 fok körüli maximumokkal, úgyhogy kellemesnek ígérkezik a hétvége, addig meg csak kibírjuk valahogy. Folytatjuk zenékkel, 3 perccel múlt el 3:48, Takács Nikolász következik.

9 perc múlva 8 órakor jönnek majd a hírek, aztán a következő órában is zenével folytatjuk, illetve a 7 zeneszámát is meghallgatjuk majd. A Népújság szerkesztősége pedig értesíti az előfizetőket és az olvasókat, hogy informatikai rendszerhiba miatt a lap e heti száma pénteken jelenik majd meg. Megértésüket köszönik.

0: növekedési előrejelzését. A frissített prognózis alapján Szlovénia real GDP-je 2,4%-kal bővülhet 2026-ban. Februári becsléséhez képest az EBRD 0,2%-ponttal rontotta mind az idei, mind a jövő évi előrejelzését. Mint írták, a lassuló ütem hátterében a globális kereskedelmi bizonytalanságok és a gyengülő ipari termelés állnak. A szlovén környezetvédelmi ügynökség tájékoztatása szerint Nyugat és Dél-Szlovéniában kiadós záporokra, néhol felhőszakadásra lehet számítani a kora délelőtti órákban, ezért narancssárga figyelmeztetést adtak ki az ország nyugati részére. A csapadékzóna Olaszország felől érkezik hozzánk. Az Adriai-tenger partvidéke mentén viharossá erősödhet a déli irányú szél, írta a szlovén környezetvédelmi ügynökség. Magyar Péter szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel folytat kétoldalú tárgyalásokat, csütörtökön pedig az ír kormányfőt fogadja Budapesten, közölte a miniszterelnöki hivatal. Magyar Péter első külföldi útja Lengyelországba vezetett. Krakkóba, Varsóba és Gdanskba is ellátogatott a magyar miniszterelnök. A Donald Tuskkal tartott közös varsói sajtótájékoztatóján a magyar-lengyel kapcsolatok méltatása mellett a magyar miniszterelnök arról is beszélt, szeretné, ha kibővítenék a visegrádi négyek együttműködését, akár például Ausztriával, Horvátországgal vagy Szlovéniával. Ezt követően Magyar Péter és csapata Bécsbe érkezett, ahol a nagyport kavaró aszbesztszennyezésről is véleményt cserélt a Christian Stocker kancellárral tartott megbeszélésen. Az Európai Unió a közel-keleti feszültségek okozta olajár emelkedésre reagálva az orosz kőolaj ársipkájának befagyasztását tervezi a készülő, immár 21. szankciós csomagjában. A várhatóan júniusban véglegesítendő intézkedés sorozat emellett célba veszi a moszkvai árnyékflottát. Szintén fókuszba kerülnek a korlátozások kijátszását segítő harmadik országbeli cégek, valamint az orosz hadipar kulcsfontosságú beszállító láncai és finanszírozása is, tudósított a portfólió. Az Egyesült Államok és Irán a tűzszünet ellenére tovább lövik egymást, Teherán pedig bejelentette, hogy felfüggesztette a Washingtonnal folytatott, Pakisztán által közvetített kommunikációt. A témát érintő kijelentései miatt Donald Trump a béketárgyalásokkal kapcsolatban követhetetlenné vált. Egyik nap azt mondja, hogy közel a megállapodás, máskor pedig fenyegetőzik, hogy ha nincs egyesség, akkor el kell végezzük a munkát Iránban, ami a katonai erő mélyebb és aktívabb bevetését jelenti. De mondott már olyat is az amerikai elnök, hogy középkorú állapotokig rombolja a perzsa államot. Sport. A Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában kedden, a döntő második mérkőzésén. A párharc első mérkőzését pénteken hazai pályán 38-36-ra nyerte meg a Veszprém, amely a 2023-24-es idényt követően idén ismét 100%-os mérleggel, pontvesztés nélkül lett bajnok.
1: Időjárás.
0: Eleinte mindenütt borult lesz az ég, és országszerte ismétlődő záporokra, néhol zivatarokra lehet számítani. Napközben fokozatosan gyengül a csapadékhajlam, és nyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A most még sokfelé élénk északi a szél délnyugatira fordul, és fokozatosan mérséklődik. A legmagasabb napi hőmérséklet 16 és 19 fok között, az Adria mentén 23 fok körül alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön már nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Szerdán a 11 óra után kezdődő aktuális című műsorunkban Magyar János, Lendva község polgármestere lesz a vendégünk. Adásunkban a község időszerű tevékenységét, aktuális beruházásait és a terveket világítjuk meg. Az adást aznap 17 órától megismételjük. Várjuk Önöket is a készülékek mellé.

A hét zeneszámát hallgattuk meg az imént, 4 perccel múlt el, 8:45 megérkezett az esővidékünkre is, mi pedig folytatjuk tovább a zenék sorát. Egy zenei hármast követően szólunk majd a kerékpár világnapja kapcsán, a 2 kerekűről, tartsanak velünk.

0: MMR.
1: Ma van a kerékpár világnapja, erről már szóltunk egészen korán, és említettem, hogy egy kis történeti áttekintés is lesz majd. A bicikli története több mint 200 éves, de elképzelhető, hogy már jóval korábban is voltak a kerékpár ősének nevezhető találmányok, de ezekről írásos vagy képi emlék nem maradt fenn. Azt biztosan lehet tudni, hogy a bicikli ősének nevezhető szerkezetet az 1810-es évek elején alkották meg, számos néven nevezzük, becézzük a biciklit, kerékpár, canga, kéró, drótszamár vagy bringa. A bicikli latin eredetű, B2 és a ciklus körszavakból áll össze. A magyar változat a kerékpár szó elég egyértelműen jelzi, hogy egy pár kerékről van szó. A bicikli szó magyarítása az 1880-as években került sor magyarítására. A kerékpár szó megalkotása az emberpár, szempár, testvérpár és más hasonló szavak mintájára történt. És az első lépések, honnan indult mindez? Az első jelentősebb, ismert kétkerekű Carl Friedrich Christian Ludwig Dreis von Saubronn báró találmánya. A lovak helyettesítésére szeretett volna kitalálni egy alternatívát, ezért 1814-ben egy korábbi rajz alapján elkészítette a fa vászhoz rögzített kétkerekű járművet. A biciklinek csak távolról nevezhető kétkerekűn ülve lovasa azt a földig leérő lábával hajtotta előre. Egyértelmű volt, hogy a merev vászhoz rögzített futóművek nem tették lehetővé a kormányzást, így évekig tartó fejlesztés eredményeként jött csak létre a kormányozható első kerék. Ehhez az első kereket egy elforgatható tengelyhez rögzítette, így feltalálta a kormányozható kerékpárt. A fejlesztés kiterjedt még az állítható magasságú ülésre is, így jelentősen nőtt a kényelem. Az első időkben az újságírók nem kímélték és gúnyolódtak a vicces faparipán lovagló bárón, de a kétkedés elismerésé változott, és hamarosan már arról cikkeztek, hogy az ős bicikli segítségével akár 14 km/h sebességgel is lehet haladni. Ez akkoriban száguldásnak számított, és nagyon gyorsan népszerűvé tette a járgányt Franciaországban és Angliában. Sajnos a lelkesedés nem tartott sokáig, a rugózás teljes hiánya a korabeli utakon rendkívül kényelmetlenné tette a kerékpározást. Az első változást az hozta, hogy a lábbal történő hajtást kicserélték pedálos hajtásra. Ennek egyik kiemelkedő változatát a skót Kirkpatrick Macmillan alkotta meg. A kovács a hátsó kereket egy a gőzmozdonyéhoz hasonló meghajtással forgatta meg. Az ő nevéhez köthető az első kerékpáros baleset is egyébként, amikor Glasgow utcáin kerékpárjával száguldva elgázolt egy gyalogost 1842-ben. Aztán jött a fejlesztések ideje, az egyensúlyozási problémák miatt számos 3 és 4 kerekű emberi erővel hajtott jármű készült a 19. század közepén, de egyik sem terjedt el igazán. Kisebb-nagyobb fejlesztések követték ezt az időszakot, jelentősebb áttörésnek csak a tömör gumikkal szerelt kerék bizonyult. A korra jellemző volt a közvetlen első kerék meghajtás, amely nem volt igazán hatékony. A bicikli gyorsan elterjedt Amerikában is, majd számos szabadalom és fejlesztés következett, így megjelent a nagyobb stabilitást nyújtó háromszög váz, amelyet acélból készítettek el, valamint a golyós csapágyakkal ellátott kerekek. 1869 egy újabb igazi áttörést hozott. Ekkor találta fel és szabadalmaztatta William van Anden a szabadonfutó kereket. Érdekesség, hogy a kerékpár szerelmesei először elutasították ezt a fejlesztést, mert a mechanikus egyszerűség hívei voltak. A nagyobb sebesség elérése érdekében kifejlesztették a még mindig első kerék meghajtású nagy első, ez volt még mindig a hajtott kerék, tehát a nagy első kerékkel szerelt magas biciklit. Az első kerék akár 1,5 méter magas is lehetett, ennek megfelelően az utas is magasan ült. Ebben az időben jelent meg a kerékpár küllő, ami további súlycsökkenést és stabilitást eredményezett. A magas bicikli nagy sebességgel tudott haladni, viszont a nagy magasság miatt rendkívül veszélyes is volt, gyakoriak voltak a súlyos esések és a csonttöréses balesetek, úgyhogy nem sokra rá megszületik a szinte ma is változatlan forma és technológia. Mindjárt ezzel folytatjuk, de előbb hallgatunk egy kis zenét.

Folytassuk tovább akkor a kerékpár történetet. A fejlesztések nem álltak meg, és az 1880-as évek végre elhozták a mai bicikliktől szinte megkülönböztethetetlen formát, hajtást és kerekeket. 1888-ban John Dunlop kifejlesztette a levegővel tölthető pneumatikus bicikligumit. Ennek a találmánynak köszönhetően a kerékpárok felfüggesztése jelentősen leegyszerűsödött, a szerkezet könnyebb lett, a rezgéseket a gumi jelentősen csökkentette, és ezzel a kényelmet nagy mértékben növelte. A biztonságos biciklinek nevezett kerékpár áttételes lánchajtással, döntött kormánnyal, rugós bőrüléssel, háromszögvázzal, pneumatikus gumikkal egy kész kiforrott termék volt, és hamarosan komoly változások alakultak, vagy vállalkozások alakultak gyártására az Atlanti-óceán mindkét partján. A századforduló előttre tehető a kerékpárváz hölgyek részére megalkotott, mai napig is használt formája, amely lehetővé tette, hogy a lányok asszonyok szoknyában is tudjanak biciklizni. Elmondhatjuk, hogy a női bicikli is több mint 100 éves. Érdekesség, hogy az első elektromos kerékpár 1897-ben látott napvilágot. Érdemes belegondolni, hogy az elmúlt több mint 130 év alatt az alapelvek nem változtak. Gyakorlatilag egy tökéletes forma és technológia fejlődött ki néhány évtized alatt, amely a mai napig megkerülhetetlen. A fejlesztés természetesen nem állt le, bár a kerékpár népszerűsége az Egyesült Államokban az autózás térhódításával jelentősen csökkent. Európában és a világ nagy részén a terjeszkedés megállíthatatlan volt. A 20. század első éve hozta el a következő nagy fejlesztést, mégpedig a sebességváltót. Ezzel eddig elképzelhetetlen sebességeket értek el az amatőrök és a sportolók egyaránt. Meglepőnek tűnhet, hogy a hivatalos kerékpár versenyeken csak 1930-tól engedélyezték a váltós kerékpárok használatát.

Haladjunk tovább a történelemben. A második világháborúban egysebességes bicikliket alkalmaztak. Előfordult, hogy az ejtőernyősök is magukkal vitték a biciklit, hogy földet érve aztán gyorsabban és csendben tudjanak haladni céljuk felé. Lengyelország lerohanásakor a német csapatok közel 8000 kerékpáros katonát vetettek be. Az 1950-es években a kínai népi köztársaságban a kerékpárt államilag kívánatos hivatalos közlekedési eszközzé nyilvánították. A repülő galambnak nevezett bicikliből sok millió fogyott, és Kína a biciklik birodalma lett. Aztán a második világháború után a bicikli fejlődése új irányt vett, a fejlesztések a különböző felhasználási módoknak megfelelően alakultak, így jött létre az összetettebb hegyi terepekre is alkalmas masszív hegyi kerékpár, a mountain bike, vagy az országúti versenyekre kifejlesztett országúti kerékpár. Az Egyesült Államokból indult, honnan máshonnan, a BMX őrület, ahol a fiatalok a cross motorozás mintájára kezdték el használni bringáikat. Aztán a 21. században a fejlesztéseket inkább apró lépések, a kiforrott technológia finom hangolása jellemzik. Természetesen nem mehetünk el a karbonvázas, rendkívül könnyű biciklik, az elektromos váltóval ellátott professzionális országúti kerékpárok, vagy az elektromos kerékpárok piacának robbanásszerű növekedése mellett sem. Már a tisztán látszik, hogy a kerékpár a kezdeti gyors fejlődést követően megtalálta a tökéletes megoldást a szárazföldi, emberi erővel hajtott közlekedési eszközre. Hogy miért gondoljuk így? A kerékpár a viszonylag rövid távú közlekedésben, elsősorban 5 kilométeres távon belül a leghatékonyabb közlekedési eszköz. Ez a táv a kerékpáros adottságaitól függően persze lehet sokkal hosszabb is, és ha az idő nem elsődleges szempont, akkor szinte nincs is olyan közlekedési eszköz, amely felülmúlja hatékonyság szempontjából. Kimutatták, hogy az energiahatékonysága elképesztően jó más közlekedési formákhoz hasonlítva, a gyalogláshoz mérve 4-szer, az autóhoz hasonlítva pedig 7-szer gazdaságosabb a működtetése. Rövid távokon vagy zsúfolt városi közlekedésben a kerékpár sokkal gyorsabb is lehet, mint a tömegközlekedés, ezért sokan használják. Előnyei tehát, hogy rövid távon verhetetlen, a kerékpár működtetése minden más eszköznél kevesebb energiát igényel, a kerékpározás egészséges, természet és környezetbarát, nem vagyunk menetrendhez kötve, és a tömegközlekedéssel kombinálva gyakorlatilag bárhova el lehet vele jutni. Hátránya viszont, hogy nagy távolságokra 10-20 kilométer felett elsősorban sportcélokra nyújt megfelelő eszközt. Időjárás függő természetesen, a rossz időjárás megnehezíti a bringázást, és kevésbé védett egy bringás az autó utasához képest, ezért fokozott figyelem, megfelelő felszerelés és a szabályok ismerete szükség. Több mint 200 éve van már velünk a bicikli, a kerékpár, a bringa, akinek hogy tetszik, a bicikli történetével ismerkedtünk meg. A folytatásban pedig jönnek a zenék, egy negyed óra múlva, 9 órakor pedig híreket mondunk.

érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás. Tavi Tündér Fesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vlado Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel. Manu!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A washingtoni szlovén nagykövetség már előkészítette a Szlovénia 35. függetlenségi évfordulójának ünnepi programját, amelyen többek között a szlovén bevándorlók szerepét emelik majd ki az Egyesült Államok fejlődésében. Az évfordulóról ma Clevelandben is megemlékeznek, ebben a hónapban pedig a pennsylvániai Bethlehemben lesz a szlovén nemzeti lobogó hagyományos felvonása. A szlovén környezetvédelmi ügynökség tájékoztatása szerint Nyugat és Dél-Szlovéniában kiadó záporokra, néhol felhőszakadásra lehet számítani a kora délelőtti órákban, ezért narancssárga figyelmeztetést adtak ki az ország nyugati felére.

0: 0,2%-ponttal csökkentette, a jövő évi magyar növekedési előrejelzést pedig változatlanul hagyta. A magyar gazdaság növekedési ütemének 2027-re valószínűsített gyorsulását az EBRD szerint az is segíti, hogy az áprilisi országgyűlési választások nyomán várhatóan növekedésnek indulnak az Európai Unió által finanszírozott beruházások. Június 3-án hajnalban dróntámadás érte a Szentpétervári kikötő olajterminálját, amelynek következtében hatalmas tűz ütött ki a létesítményben. A reggeli órákban újabb robbanások történtek, így a lángok tovább terjedtek, írja a Portfólió. A leningrádi terület kormányzója Alekszandr Drozdzsenko a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a légvédelem 30 drónt lőtt le a régió felett, a kikötőben tomboló tüzet viszont nem hozta szóba. A megtámadott Szentpétervári olajterminál Észak-Nyugat-Oroszország legnagyobb kőolajtermékkezelő létesítménye. Az itt elhelyezkedő 21 tartály könnyű és nehéz kőolajtermékek tárolására szolgál. A terminál éves kapacitása pedig eléri a 12,5 millió tonnát. Az ország számára stratégiai fontosságú vállalatnak minősül, és 2000 óta szerepel a természetes monopóliumok állami nyilvántartásában. A Spark Interfax cég információs rendszer adatai szerint a terminál 2024-es bevétele 8,6 milliárd rubel volt. A támadás azért is különösen kellemetlen az orosz félnek, mert június 3-a és 6-a között rendezik meg a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumot. Ugyanezen az éjszakán az orosz fővárost is dróntámadás érte. Szergej Szobjanin, Moszkva főpolgármestere több pilóta nélküli repülőeszköz lelövéséről és a roncsok eltávolításáról számolt be. Ezzel párhuzamosan a Tambovi területen található Progress hadipari üzemet is dróncsapás érte. Sport. Szerdán kialakul a Roland Garros férfi egyéni versenyének elődöntős párosítása, de ez a nap nem csupán emiatt érdekes a francia nemzetközi teniszbajnokságon, hiszen a viadal történetének messze legeredményesebb játékosa, Rafael Nadal ezen a napon tölti be a 40. életévét. A legendás balkezes teniszklasszis karrierje során 209 héten át vezette a világranglistát egy olyan érában, amelyben Roger Federer és Novak Djokovic is rendre ott volt a legnagyobb tornák döntőiben. Ő az egyetlen, aki a 2000-es, 2010-es és 2020-as években is volt első. 22 Grand Slam torna sikere pedig a szerb mögött minden idők második legjobb mutatója.
1: Időjárás.
0: Eleinte mindenütt borult lesz az ég, és országszerte ismétlődő záporokra, néhol zivatarokra lehet számítani. Napközben fokozatosan gyengül a csapadékhajlam, és nyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A most még sokfelé élénk északi a szél délnyugatira fordul, és fokozatosan mérséklődik. A legmagasabb napi hőmérséklet 16 és 19 fok között, az Adria mentén 23 fok körül alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Mit ér, ha rájövök arra, hogy az
2: ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam a Blaha Louisiana újdonságát, a Sűrű Végtelen című dalukat. Ez a szerzemény mindenki számára ismerős érzéseket fogalmaz meg, olyan hangulattal vegyítve, amitől annyira szerethető a Blaha Louisiana popzenéje. A Sűrű Végtelen szerzője Soblocker Barbara gondolatainak világába hívja a hallgatókat. Ez egy belső monológ. Az a hobbim, hogy az élet értelmén gondolkodom. Nagyon bensőséges folyamat volt számomra kibontani a zenekarral ezt az ötletet, és talán még sosem volt ennyi verzió egy dalból sem, mint ebből. Vannak olyan élethelyzetek, amikben nagy energiák csatornázódnak. Ezek egyszerre katartikusak és ijesztőek. Nekem ez olyan érzés, mint ha felébrednék valamiből, és már semmi nem lenne olyan, mint volt. Mint ha kinyílna a világ. Felszabadító teret adni minden érzésemnek, még akkor is, ha köztük akad olyan, amivel nehéz mit kezdeni, mondta Barbie. A Blaha Louisiana egyébként június 11-én a Budapest Park színpadára áll, ahol a régi kedvencek mellett ez a Sűrű Végtelen is elhangzik majd, úgyhogy mindenki megtalálja a kedvére valót, ezek között a sorok között is. Jöjjön a Blaha Louisiana újdonsága, ez a Sűrű Végtelen.

0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Takács Tamás felvétele szólt 5 perc elmúlt el, 9:30, nincs éppen strandidő odakint, sem a tenger melléken, sem itt vidékünkön. Úgyhogy, ha most nem tudunk úszkálni, akkor egy kicsit gondolkodjunk el azon, hogy vajon mi lehet a Balatonban, miközben mi úszkálunk, meg vitorlázunk a vízen, vajon mi van alattunk? Hát talán sokan nem gondolnánk, de iszap az biztos van, de ebben van egy láthatatlan, gyakorlatilag háborús temető. A Balaton mélyén ugyanis több tucat második világháborús repülőgép roncsa pihen, némelyikben még akkor is ott volt a pilóta földi maradvány, amikor a búvárok rátaláltak. 1944-45-ben a Balaton környéke nem strand volt, hanem stratégiai terület, a német és szovjet csapatok utolsó nagy összecsapásainak helyszíne, és a levegőben is könyörtelen küzdelem folyt. A tóban 40-50 lezuhant repülő végezhette, ezek közül több még ma is az iszapban rejtőzik. A legismertebb leletek között ott van a Balatonföldvárnál megtalált JU-88G1 éjszakai vadászgép, amelynek pilótái már nem tudták elhagyni a gépet. A roncsot 1999-ben emelték ki, és a búvárok emberi csontokra bukkantak a szétzúzott gépben. A Balaton akaratjánál 2023-ban kiemelt Messerschmitt ME-109 pedig világszenzáció lett. Ez volt az egyetlen ismert magyar gyártású repülő, amely szinte érintetlenül feküdt a tófenekén. A roncs mintegy 5 méter mélyen feküdt, több részét iszap fette, ami paradox módon sok elemet jó állapotban őrzött meg. Mivel háborús repülőgépekről van szó, a roncsok körül találtak éles lőszereket, bombát, üzemanyagot, sőt, olyan robbanóanyagokat, amelyek 80 év után is instabilak maradtak. Emiatt a feltárásokat mindig előre eltervezték, biztonsági intézkedéseket hoztak, és mindig ott voltak a tűzszerészek is. A tó körül rengeteg legenda is kering, a balatoni tenger alatt járó mítosza például máig él. A legenda egy 1905-ben eltűnt kísérleti búvárhajóról szól, amelyet soha nem találtak meg, pedig még a 2000-es években is keresték. Elsüllyedt harckocsikról is mesélnek a partmenti település lakói, de ezekre sincs bizonyíték, pedig állítólag a háború után német harckocsikat süllyesztettek a tóba, hogy ne kerüljenek azok szovjet kézre. Mindközül pedig a legizgalmasabb, ahogy azt a Balaton környékén több helyen is mesélik, hogy a tó vize alatt régi falvak, templomok, sőt egész város romja rejtőzik. A legismertebbek Ságvár és Fogszabadi templomai, amelyek állítólag a víz alá kerültek, amikor a tó vízszintje megemelkedett. Egy kis érdekesség és egy kis legenda a Balatonnal kapcsolatban. Ha idén ott nyaralnak, akkor jusson majd eszükbe. És ne feledkezzenek meg rólunk sem, hiszen maradunk a folytatásban sok-sok zenével, így 8 perccel 9:30 után.

Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja. Csak csendben, csak halkan, hogy ne hallja.

0: Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A túlzott államháztartási hiány miatti Szlovénia elleni eljárás esetleges megindításáról dönt ma az Európai Bizottság. Két héttel ezelőtt az EB azt becsülte, hogy Szlovénia idei hiánya a bruttó hazai termék a GDP 3,3%-át fogja elérni, ami meghaladja az európai költségvetési szabályokban meghatározott 3%-os határt. Az EU gazdasági és fiskális politikáinak összehangolását célzó európai szemeszter részeként a bizottság ajánlásokat is megfogalmaz Szlovéniának és a többi tagállamnak arról, hogy milyen közpénzügyi és társadalmi gazdasági intézkedéseket kellene tenniük. Mint ismert, tavaly ősszel a bizottság felszólította az euróövezet tagállamait, hogy növeljék a termelékenységet és erősítsék meg a gazdasági biztonságot, miközben tartsák fenn az államháztartás fenntarthatóságát. A szlovén környezetvédelmi ügynökség tájékoztatása szerint Nyugat- és Dél-Szlovéniában kiadós záporokra, néhol felhőszakadásra lehet számítani a délelőtti órákban, ezért narancssárga figyelmeztetést adtak ki az ország nyugati részére. A csapadékzóna Olaszország felől érkezik hozzánk. Összességében a legtöbb csapadék nyugaton várható, ahol az arszó 30-tól 80 mm-ig terjedő helyen, helyenként ennél is több esőre számít.

0: út egyik formális állomásának megnyitását. A tervek szerint a június 15-én Luxemburgban tartandó kormányközi konferencia keretében hirdetik ki. Kijev és Kisinau egyszerre nyújtotta be tagjelöltségi kérelmét, Moldova csatlakozása ezért csak akkor haladhat, ha az EU Ukrajnát is támogatja. A lap úgy tudja, azután, hogy az Orbán kormány folyamatosan ellenezte Ukrajna uniós tagságának lehetőségét, Magyar Péter viszont a zárt ajtók mögött már jelezte, hajlandó feloldani a vétót. Júliustól a turistáknak fejenként 12 eurós belépőt kell váltaniuk a kölni domba, jelentette be a Rajna partján fekvő város híres katedrálisának vezetése. A közlemény szerint a belépőkből befolyó összeget a 13. századi gótikus templom karbantartására és fenntartására fordítják. Jelenleg ingyen látogatható a dom, csak az altemplomba és a kincstárba való belépésért kell fizetni. A Köln központjában magasodó két tornyú katedrális Németország egyik legtöbb látogatót vonzó idegenforgalmi célpontja. Évente mintegy 6 millióan keresik fel. Nagy vitát váltott ki, amikor márciusban a templom vezetése bejelentette, hogy belépőt akar szedni. A terv támogatói más európai példákra hivatkoztak, mondván a milánói domba és a londoni Szent Pál székesegyházba is csak belépőjeggyel lehet bemenni. Az ellenzők viszont a párizsi Notre-Dame-ot és a római Szent Péter bazilikát hozták fel példaként, amelyek látogatása ingyenes, és azzal is érveltek, hogy visszaeshet a látogatószám. A kölni katedrális illetékesei azonban azt is közölték, hogy bizonyos vallási és állami ünnepeken továbbra is díjmentes lesz a belépés. Sport. Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságon. A FIFA közlése szerint először a VB-k történetében három nagyszabású megnyitót is terveznek. Június 11-én Mexikóvárosban a világbajnokság első mérkőzését, a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozót megelőzően kerül sor az elsőre, vagy másnap az első kanadai mesnek otthont adó Torontóban a Kanada-Bosznia-Hercegovina összecsapást megelőzően folytatódik az ünnepség sorozat, amely ugyanazon a napon Los Angelesben az Egyesült Államok Paraguay összecsapás előtti fiesztával zárul.
1: Időjárás.
0: Eleinte mindenütt borult lesz az ég, és országszerte ismétlődő záporokra, néhol zivatarokra lehet számítani. Napközben fokozatosan gyengül a csapadékhajlam, és nyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A most még élénk északias szél délnyugatira fordul és fokozatosan mérséklődik. A csúcshőmérséklet 16 és 19 fok között, az Adria mentén 23 fok körül alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Az emberek felvétele után pedig önök előtt is több út állhat, de egyet javaslok, jó szívvel maradjanak velünk a folytatásban. 10 perccel múlt el 10 óra, 4:11 után pedig a nyelvművelő szállítás következik Botka Ágnes szerkesztésében.

0: Köszöntöm műsorunk hallgatóit! Sok kellemetlenséget okozhat a többnyire lábújon jelentkező bőrvastagodás, amelynek latin neve clavus. Magyarul tyúkszemként közismert, de meg annyi változatban él a Lendva vidéken. Ennek járt utána dr. Molnár Zoltán, akinek most következő összeállításában tudhatnak meg többet a szó eredetéről is.
1: Tyúkszem. Bármennyire is kellemetlen lehet egy-egy testi sajátosság, ha szükséges, meg kell nevezni. Így vagyunk a tyúkszemmel is. Ma ezzel a testi tulajdonsággal foglalkozom, megnézzük, milyen kifejezések vannak rá a Lendva vidéken, és milyen eredetűek ezek. Az anyaggyűjtéskor az adott fogalomra vonatkozóan a következő kérdést kapták az adatközlők. Mi keletkezett az ember lába ujján, ha szűk volt a cipő? Ez alapján 37 megkérdezettől 49 válasz született. Az így létrejött anyag 4 szókészleti egység különféle megmutatkozásaiból áll össze. Az adatok zömét 44 előfordulással a köznyelvi tyúkszem nyelvjárási alaki változatai a tyúkszem, a tyúkszöm, a tikszem és a tikszöm teszik ki. Két-két alkalommal jelentkezett a köznyelvi megfelelőtől jelentésben eltérő törés, törés és törés formában, valamint a köznyelvitől itt szintén eltérő értelmű krumpli. Egyszer bukkan fel a köznyelvhez képest itt megint csak sajátos jelentésben szereplő bütyök. Ami az agyagnak társas nyelvészeti, ezen belül először is a korosztályok szerinti jellemzőit illeti, azt tapasztaljuk, hogy a tyúkszem változatai, a zárt es tyúkszem, tikszem, az öző tyúkszöm, tikszöm egyaránt előfordulnak az időseknél, a középkorúaknál és a fiataloknál is. A törés variánsai inkább az éltesebbeknél jelentkeztek, a krumpli és a bütyök pedig a középkorúaknál és a fiataloknál mutatkozott meg a szóban forgó korpuszban. A nevek szerinti helyzetet nézve a tyúkszem különféle variánsait egyformán használták a nők és a férfiak. A törés is fölbukkant mindegyik nemnél. A krumpli és a bütyök azonban csak a nők körében szerepelt az adott vizsgálati anyagban. Ha az említett szókészleti egységek eredetének értelmező történeti és etimológiai szótárak alapján való tanulmányozására térünk át, a következőket tapasztaljuk. A tyúkszem latin mintára létrejött összetett szó. Előtagja a tyúk ótörök jövevény szó. Utótagja a látószerv jelentésű szem, ősi örökség az urári korból. A bőrkeményedés kifejezésére előbb az orvosi nyelvben vitték át metaforikusan a tyúk szemének megnevezését, aztán terjedt el a köznyelvben is. A törés a tör igéből és képzővel alkotott főnév. Maga a tör ige azonban ismeretlen eredetű. A krumpli német, közelebbről bajoroszlák jövevény szó. A bütyök származék szó, de töve fiktív, az utána jövő K végződés viszont kicsinyítő képző. A Lendva vidéki nyelvi anyagot is tartalmazó szakirodalomból a magyar nyelvjárások atlaszában találunk ide vonatkoztatható adatokat. Kódkutatóponton a tikszöm lelhető fel. Ez a Dunántúl északibb és nyugati részén is előfordul, a déli területeken pedig a tyúkszöm is felfedezhető. A keleti régiókban inkább a tyúkszem a gyakoribb. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a tyúkszem és változatai nem véletlenül uralkodnak a Lendva vidéken az adott fogalom megnevezésében. Így a többi adatnak, a törésnek, a krumplinak és a bütyöknek csak árnyaló szerep jut.
0: A nyelvművelő műsorban dr. Molnár Zoltánt hallották. A következő héten a testrészek megnevezéséről lesz szó, amit követően adásunkkal már csak ősszel jelentkezünk. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

Két perccel 10:30 után a további tartalomról szólunk. Ebben az órában a zenéké, a főszerep, 11 órakor jönnek a hírek, aztán rögtön utána majd az aktuális című összeállítás. Délután 3-kor pedig a terepjáró várja önöket. Egyelőre úgy tudjuk, hogy 3 témával, mégpedig a következőkkel. A Rakicsáni Biotechnológiai Iskolában 48. alkalommal került megrendezésre a Búzanap, ahol a termelők, agrárszakemberek és kutatók tanakodnak e szántóföldi gabona kapcsán megjelenő aktuális kihívásokról, lehetőségekről. Szó esett többek közt az idei termelési feltételekről, a talaj mikrobiológiai szerepéről, az aszály okozta stressz csökkentésénél, valamint a búzatermesztés gazdasági vonatkozásai egyaránt. A részletekről Horváth Dávid szól majd bővebben. Aztán a szlovén fiatal kutatók 60. országos találkozóján nagy sikert ért el két lendvai származású maribori középiskolás. Tóth Teodor és Magyar Miha végzős diákok közös kutató munkáját arany elismeréssel díjazta a Szlovéniai Műszaki Kultúráért Szövetség zsűrije. A Lendvai Nafta 80 áldás vagy átok című kutatási munkájukat a kétfordulós megmérettetésen kiemelkedőnek találták. A végzős diákkal Tóth Teodorral beszélgetett Szőke Krisztina, és akkor lesz még egy anyag, ebben pedig gyakorlatilag egy program előrejelzését hallgathatják meg. Június 6-án a Muraszombati Park Színházban, június 7-én pedig a Lendvai Színház és Hangversenyteremben, mindkét helyszínen 18 órai kezdettel egy rendkívüli szívhez szóló és tabuk nélküli estet szerveznek, ahol a függőség lesz a középpontban, úgyhogy erről is hallhatnak bővebben ma délután 3-tól a terepjáróban.

0: Mit tudtok együtt játszani, Éva?
1: Bujócskát.
0: Itt a csoportteremben?
1: Nem, kint.
0: Kint? Lehet bujócskázni?
1: Igen.
0: És Miha, mit tudtok még?
1: Futkozni, és biciklizni, és gyúzdázni.
0: Ezt mind lehet kint, Szofi?
1: Igen.
0: Te még hozzátennél valamit?
1: Igen.
0: Mit játszhattok még kint?
1: Játszhattunk, hogy mászunk a fára, még hogy homokúzva, még hogy lehet futni, még hogy lehet szépen gyújtázni, még hogy lehet játszani valami olyanokat.
0: Ha mondjátok a bujócskát, akkor hova lehet a leginkább elbújni az óvi udvarán?
1: A domb után.
0: A domb mögött?
1: Igen.
0: Nem lehet észrevenni a másikokat?
1: Nem.
0: Nem lehet?
1: Nem.
0: Nem? Ha elbújtok, akkor aki a hunyó, az sokáig keresi a többieket?
1: Igen.
0: Volt már olyan, hogy valaki nagyon sokszor hunyt egymás után, de nem találta meg a többieket?
1: Nem.
0: Nem? Könnyen megtalálnak azért benneteket?
1: Igen.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: A Nemzeti Összetartozás napján a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményére, a trianoni békeszerződés aláírására emlékezik a magyar nemzet. Célja, hogy megerősítse a nemzeti összetartozás érzését, valamint felhívja a figyelmet az egységes magyar nemzetre. A Nemzeti Összetartozás napja a kulturális és nemzeti egységet fejezi ki a világ magyarsága számára. Csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban az emléknapnak a muravidéki jelentőségét taglaljuk. Tartsanak velünk!

érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás. Tavi Tündér Fesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vladó Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel.

0: Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A túlzott államháztartási hiány miatt Szlovénia elleni eljárás esetleges megindításáról dönt ma az Európai Bizottság. Két héttel ezelőtt az EB azt becsülte, hogy Szlovénia idei költségvetési hiánya a bruttó hazai termék, a GDP 3,3%-át fogja elérni, ami meghaladja az európai költségvetési szabályokban meghatározott 3%-os határt. Az EU gazdasági és fiskális politikáinak összehangolását célzó európai szemeszter részeként a bizottság ajánlásokat is megfogalmaz Szlovéniának és a többi tagállamnak arról, hogy milyen közpénzügyi és társadalmi gazdasági intézkedéseket kellene tenniük. Emlékeztetőül, tavaly ősszel a bizottság felszólította az euróövezet tagállamait, hogy növeljék a termelékenységet és erősítsék meg a gazdasági biztonságot, miközben fenntartják az államháztartás fenntarthatóságát. Látványosan megugrott a külföldről behozott használt autók száma Magyarországon 2026 első 5 hónapjában. Május végéig több mint 61 ezer importált személyautó kapott hazai rendszámot, ami csaknem ötödével haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Idén májusban adatai szerint 12.382 import használt személyautó kapott magyar rendszámot. Immár negyedik hónapja stabilan 12.000 felett alakul az országba áramló használt autók havi mennyisége, amire utoljára 7 éve volt példa. Az európai törvényhozók újabb lépést tesznek az amerikai technológiától való eltávolodás felé. Az Európai Parlament ugyanis a Politico szerint felhagy a Google alapértelmezett keresőmotorként való használatával a belsős számítógépeken. Az Európai Bizottság ennek jegyében június 3-án fogja bemutatni az ezt szem előtt tartó szuverenitásvédelmi csomagot. Alapértesülése szerint a Firefox és az Edge böngészőben végzett keresések június

0: Zével, Charles Leclerrel, a Ferrari Forma 1-es istáló, a csapat a közösségi média felületein és a honlapján számolt be a megállapodásról, ugyanakkor azt nem közölte, hogy pontosan mennyi ideig lesz érvényben a 28 éves pilóta kontraktusa.
1: Időjárás.
0: Eleinte mindenütt borult lesz az ég, és országszerte ismétlődő záporokra, néhol zivatarokra lehet számítani. Napközben fokozatosan gyengül a csapadékhajlam, majd nyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A sok felé most még élénk északi a szél, délnyugatira fordul és fokozatosan mérséklődik. A csúcshőmérséklet 16 és 19 fok között, az Adria mentén 23 fok körül alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás, az utakon radarral lent a körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
3: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
4: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! A 2026-os év hatodik hónapjában járunk. Annak is az első szerdája van ma, ami azt jelenti, hogy az aktuális című műsorunkban a Vendégem a polgármester című rovattal jelentkezünk. Vendégünk Magyar János, Lendvakösség polgármestere. Jó napot kívánok, polgármester úr!
5: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm nagy szeretettel a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit.
4: Adásunkban a község időszerű tevékenységét, aktuális beruházásait és a terveket világítjuk meg. Elsőként a beruházásokról szólunk bővebben, ha tehetik, kedves hallgatóink, tartsanak velünk. A költségvetés 55%-át, azaz több mint 14,5 millió eurót beruházásokra fordítja a lendvai község. A legnagyobb beruházások közé tartozik a lendvai zeneiskola épületének felújítása, amely két részből áll. Gyakorlatilag két épület felújításáról van szó. Kérem, polgármester úr, hogy részletezze.
5: Igen, a nagy befektetések között is a zeneiskola két épülete felújításra kerül. Az elsődlegesen a jelenlegi zeneiskola, ami most használatban van, annak a tetőszerkezete, vagyis a ott lévő helyiségek korszerűsítése, szigetelése és átszervezése. A mellette lévő épület, ami évek során sajnos tétlen volt, és kéz nem nyúlt hozzá, és nagyon rossz állapotban volt, mivel hogy a zeneiskolának többlet helyiség igénye van, volt, és úgy gondoltuk, hogy ezt az épületet most rendelkezésre tesszük, erre is mind a kettő épületre társfinanszírozást tudtunk hála Istennek szerezni. A melléképület erre az Oktatási Minisztérium sikeres pályázatán vettünk részt, és itten 500, vagyis úgymond fele összeget tudjuk a felújításra fordítani, többletet a község költségvetése, község költségvetését terheli. Több mint 1 millió euró egyébként jelen pillanatban a kivitelezési ár, hiszen a kivitelezés már is kezdődött. Itten teljes méretű belső, külső tetőszerkezet és fűtés felújítás lesz, szóval rendelkezésre lesz biztosítva teljes méretben és használatra az zeneiskolának valamikor az év másik felében. Most kicsit a munkálatok megtorpantak, hiszen tudni kell, hogy itt is a műemlékvédelmiség a saját elvárásait követelik, és az mindig akkor módosítást kell tennünk, míg jönnösségesre kezdtünk, remélem, hogy ez a késés csak mostant fog lenni, későbbi ütemezésben nem fog előfordulni további plusz észrevételek a műemlékész szervektől, és örülök neki, hogy egy újabb épület a főutcán fölújításra kerül.

0: és másik felült pedig használatra, amire jobb föltételeket tudunk nyújtani, úgy a gyerekeknek, diákoknak, mind a tanítóknak is.
1: A másik épület felújítása, mert az is felújítás alatt van?
0: Igen, az még mostant az iskola időszak, szóval a szünidő alatt fog kezdődni, most mikor az oktatás be fog fejeződni, akkor átpakoljuk a jelenlegi bútorzatot, ami bent van, aztán úgy kerül a munkálatok kezdésére.
1: Mi mindent újítanak fel ott?
0: Ottan a külső vakolat is felújításra kerül, ugyanúgy, amit említettem, hogy a tetőrendszer, tetőszerkezet, hőszigetelés, belső víz és villanyvezetékek újra szerkesztése, igen, úgyhogy igen, nagy beruházás lesz.
1: Ez pedig a Murába támogatásból valósul meg.
0: Így van, ezt még Murába sikeresen Lindva Község Magyar Nemzeti Önkormányzat jóvoltából, mivel ők is társalapítuk, azon keresztül még akkor harcolni kellett ennek a pénznek a léhívására, de sikeresek voltunk, és újabb fontos épület az oktatási téren felújításra és korszerűsítésre kerül.
1: És ez a szlovén-magyar közös alapból valósul meg, tehát csak hogy elmondjuk a hallgatóknak, igen, igen, hogy tudják, hogy miről van szó.
0: Így van. Az utolsó programbizottság úgymond a 2026-os évi, 2025-ös évi eszközök elosztása, hiszen sikeresen jelentkeztünk be, több jelentkezés volt, de mink, mint község, egy másik épülete mentünk, ezzel pedig a Lindva Községben Nemzeti Önkormányzat ment, és amit mondtam, sikeresen tudtunk ezen a pályázaton is részvenni, ez a, igen, Szlovénia-Magyarország közös alap keretén belül valósul meg.
1: Ezeknek a munkálatoknak szeptember 1-ig be kell fejeződni, hogy a tanítás elkezdődhessen.
0: Mostont nekünk még van beszélve, hogyha véletlenül valami gond lenne, akkor az egyes számú kétnyelvű általános iskola helyiségében lehet a iskolai év kezdetét várni, ha véletlenül valami bejönne, hogy nem végezzük el, de úgy gondolom, hogy a kivitelező, most itt az időjárástól is függ, kivitelező ezek szerint fog úgymond hozzáállni, de mindenképpen még vannak mindig valami olyan dolgok, amik közbe tehetnek a terveknek.
1: Tehát valami közbe jöhet.
0: De nekünk a vészhelyzet el van készítve, és ha véletlenül erre szükség lenne, az meg is lesz.
1: Folyamatban van a műemlékvédelem alatt álló egykori kisiparosok házának felújítása is, ahol vállalkozói inkubátort hoz létre a község. A munkálatok már folyamatban vannak, az uniós támogatást is jóvá hagyta az illetékes minisztérium. 1.675.000 eurós összegről beszélünk. Mit foglal magába ez a felújítás és a község? Milyen céllal vágott bele a beruházásba?
0: Igen, ez a Muravidéki régiós európai fejlesztési pénzekből, vagy keretből Lendva község sikeresen pályázott. Itten, amint ön is mondta, mi csak ma, vagyis az idén, most nem régen kaptuk meg a pozitív véleményezést, a szerződés még a finanszírozásra nem jött meg, de ez már a múlt évben a régió felé le kellett annunk az ütemezést, ugyanúgy a kivitelezési ütemezést, a pénz felhasználatát, de sajnos tavaly nem történt pozitív előrelépés, mink tavaly már sikeresen a közbeszerzést a kivitelezőre befejeztük, és hát úgymond nyomás történt ránk, községre, hiszen a kivitelező magának az időpontot, hogy elkezdi ezt az épületet felújítani, lerezerválta, és ennek jó voltából nem tudtuk más tenni, hogy a saját, mégint a saját eszközeinket rendelkezésre tesszük, hogy elkezdtük a kivitelezést. Igen, folyik ottan, és az elsőtlek és a tér előkészítése, az épület előkészítése folyik, de most már múlt héten voltam kint, már betonozások, falak erősítése, szóval a padlózat betonozása is már folyik, úgyhogy nagy ütemben elkezdődött. Itten pedig, ahogy ön is mondta, valamikor kisiparosok voltak és itt tevékenykedtek. Ez a város szíve, mindig egy ilyen vállalkozások odahúzták a polgárokat a szolgáltatások használására. Ennek jóvoltából sajnos mindenki elment innél, mert az épületre sajnos a község nem tett szert felújításra, nem volt felújítva. Mink ezten felelőképesen odaálltunk, és a projekt dokumentációt elkészítettük, és próbáltuk valamiképpen a forrásokat ennek a projektnak biztosítani. Ez sikerült, amit mondtam, az európai pénzek keresztül. Ez majdnem 2 millió eurós finanszírozás, 1 millió 600 csak a kivitelezési munkálatok lefedése, igen. És mink ezen a kereten belül is kaptunk kivitelezőt, és bízok benne, hogy ennek a keretnek a végén is elég lesz. Itt is a műemlékesek vannak mellette, hiszen ez is műemlékvédett épület. Itten pedig üzlethelyiségek, szóval helyiségek lesznek azok számára, akik valami vállalkozást szeretnének indítani, inkubátoriparra is van szándva, hogy az elképzelésüket valóra tudják váltani. Itt biztosítva lesznek egy közös, lesznek tárgyaló terem is, helyiségek, igen. És a másik fontos része az, hogy az olyan kezdő vállalkozóknak rendelkezésre lesz biztosítva segítés abban, hogy a vállalkozást jó ütembe, és hogyan mondják, tanácsadásban jó irányba tudják felállítani, elkezdeni. Szóval vannak ez az oktatási része, ami fontos, főleg a fiatal vállalkozók számára, hogy előkészítik őket, mi is vár, hogyan is van a vállalkozó út. Nem mindig elég az az elképzelés álom, amit szeretnének megvalósítani, kivitelezni, ehhez kell némi tudás, és ebben szeretnénk akkor hozzásegíteni. De most csak nem csak a fiatalok, hanem azok számára is, akik valamiképpen új vállalkozást szeretnének indítani. Ottan, amit mondtam, helyiségek is rendelkezésre fognak állni, hogy először a kezdésnál a helyiség fontos, persze fontos része annak, hogy tudjon helyet kapni. Most én nem tudom, hogy milyen vállalkozások lesznek itten. Lehet, hogy kisiparos lesz, nem lesz, kellene, de vannak most már a korszerű világban korszerű technológia használatok, és mindenképpen nagyon széles téren lehet lehetőséget kapni, vagy pedig elképzelést valóvá váltani, és ebben szeretnénk akkor itten egy ilyen iránymutatást tenni. Tudni kell azt is, hogy egy jó, amit már részlegesen mondtam is, jó pozitív oldala is van neki, hiszen ha ez beindul, akkor a városközpontba a polgárokat is és a felhasználókat is invitálja. Szóval fölélénkül a városközpontja ezzel. A harmadik pozitív része pedig az épület felújítása, szóval nem rosszítsa a város főutca, vagyis az alsó utca, mellékutca látványát, hiszen most romancs állapotban van.
1: Lassan befejeződik a lendvai község elmúlt éveinek egyik legnagyobb beruházása, a lendvai egészségház bővítése és felújítása. Hol áll jelenleg az építkezés, mikor várható az épület átadása, és milyen a pénzügyi konstrukciója?
0: A az épület felújítása most jelen pillanatban az a fázishoz ért, amikor áthelyezések, átpakulások mennek, mikor a, úgymond a jelenlegi egészségház, amelyik üzemel, részei felújítás alá kerülnek, amit bel is mondtuk már. A melléképület, vagyis amit építettünk hozzá, az vége felé megy, lassan a felszerelés, szóval a berendezés fog menni. Most ez a legérzékenyebb része, amikor át kellett pakulni a ginekológiának, a sport és medicina másik helyszínekre, ahol egy ideig, amíg a felújítások tartanak, sajnos nem lehet utána lenni.
1: Tehát ez csak egy áthidaló megoldás, 2-3 hónapról van szó, gondolom.
0: Így van, így van. Másképp az ütemezés terv szerint megy, és október hónapában, október közepére a jelen tudásom szerint vége lesz a felújításnak, ugyanúgy az építési munkálatoknak befejezése lesz, úgyhogy október közepén átadásra kerül. 4,2 millió euró, a pénzkonstrukció pedig az előtlekes terv szerint megy, ami azt jelenti, hogy Lindva község, az egészségház és a reszoros minisztérium, az egészségügyi minisztériumról kapott társfinanszírozás. Itten még talán várjuk az egészségház nagyobb hozzájárását, hiszen most jelen pillanatban a községnek nagyon sok beruházásai vannak, és amit mondtam is, a minisztériumot, vagyis az Európát kell finanszíroznunk, hiszen elkezdtünk olyan munkálatokat, amire a pénzt bevárjuk, ugyanúgy a Csente pincei vízvezeték felújítása is kifizetve volt, és arra is kapjuk vissza a pénzt, nem tudom, hogy mikor. Reméljük, ez az új kormány mostant ennek rendet tesz, és minél előbb pénzhez jutunk.
1: Az egészségháznál a község része mekkora volt?
0: A két részbe volt, szóval két évre volt felosztva, körülbelül 2 millió euró a község, község befektetési része, igen. Ezt mondom, hogy itten némi átcsoportosítást szeretnénk tenni, majd az új vezetőséggel valószínűleg sikeresen is fogjuk megtenni.
1: A városban az infrastruktúra terén folynak nagyméretű beruházások. Ha hazai kifejezéssel szeretnék élni, akkor azt kell mondanom, hogy feltúrták a város egy részét. Pontosabban útjait a csatornahálózat felújítása céljából. A Gregorcsicsi és a Kályuh utcában lassan befejeződnek a munkálatok. A Ljuszka Pravica téren is, a főutca egy részén, és pedig a város központjában, a körforgalmak között, valamint a Városháza irányába és a Kidrics utca egy részén most kezdődnek meg a munkálatok. Milyen jellegű munkálatokról beszélünk, mekkora a költségvetése, és milyen forrásból fedezi a község a költségeket?
0: Hát igen, én mindenkinek a szíves türelmét kérem, hiszen rá kellett lépnünk erre, a Kályuh is a Gregorcsics utca részén, ottan szétválasztottuk a szennyvíz és a meteorvíz hálózatot, külön-külön vezetéket csináltunk. Nagyon rossz állapotban volt, sok helyen már többször beavatkozásoknak kellett lenni. Ezzel a befektetéssel pedig új útburkolat is kerül, úgyhogy nagyobb minőséget tudunk nyújtani a polgárokra, amikor befejeződik. Kályuh utca már befejeződött, Gregorcsics utca tegnap még csak a kis része maradt a durva aszfalt. Ma kétlem, hogy máma lesz, igen, máma nem lesz ebből semmi, se holnap lesz a második része, hogy mondjak, a finom aszfaltozás. A két körforgalom közti szakasz, útszakasz felújítását, de a másik körforgalom, amelyik bent itten a város központjában majdnem már van, ottan is vannak a szennyvíz csatornában nagyon sok problémáink. itten egy intervencióra is van szükség, és aztán holnap kezdik csinálni. Múlt héten volt az ütemezés bejelentve, de a kivitelezés sajnos egyéb dolgok véget sajnos akkor is eső volt, és nem tudtak máshol befejezni, nem tudtak idejönni dolgozni. Ezek a felújítások körülbelül 350 ezer euró magassága van, de itt most még plusz mellé jött ennek a főutcai és a Törtlüszke Previce és a Kajuhova utca, bocsánat, a Kidricseval utca felé, ahol még az mellett, hogy mostant az útburkolatot felújítsuk, annak jóvoltából beavatkozást csinálunk és felújítsuk ottan, ahol lássuk, hogy esetleges jövő problémák lehetnének, mert a szennyvíz csatorna hálózatát lefényképeztük belülről, és annak át tanulmányozása után úgy volt döntve, hogy egyes szakaszokat még felújítás alá tesszük. Ez tisztán a rendve község költségvetésébe megy. Ez a plusz pénz még hozzájött ennek, sajnos ez nem volt tervezve, de amikor már egyszer csináljuk az útburkolat felújítását, ami már úgyis nagyon rossz állapotban van, akkor célszerű, hogy most végezzük el, nem akkor, mikor az aszfalt újonnan le lesz rakva, hogy az után újra felszedni. Itt még a Törklüszke Previcen egy parkolót is csinálunk, ahol már a úgymond lakosok és lakók ottan igényt tartanak erre, hiszen a zöld övezeten is parkoltak már, mink lekapcsoltuk egy részét neki, de most még tisztán újra, ez is új burkolat, aszfaltozás lesz biztosítva.
1: A lendvai csatornahálózat már nagyon régi hálózat, tehát felújítás alatt ilyen nagy mértékben még nem volt. Hol lesz szükség még felújításra, ami a csatornahálózatot illeti?
0: Mink most itten, amit ön is mondott, a Fő utca, a második körforgalom, a községháza, vagyis a központ felé vezető úton egy részig elmegyünk vele. Uh-huh. De mivel, hogy a város központját átszervezése, vagyis lezárása, vagyis terelőút kiépítése lesz téve, addig most tovább nem megyünk, nem célszerű ezt mostant csinálni, és zaklatni, és újabb árkokat csinálni, még jelen pillanatban olyan állapotban van, hogy kibírja ezt a pár évet, hogy ezek a terelőút és a másik projekt dokumentációk elkészülnek, ami erre a beavatkozásra fontos. Ez a része nagyon rossz állapotban van, hiszen ezen nagyon, hogy mondják, nem is volt soha se beavatkozás, csak rákapcsolások. És a többi része, van még három szakasz különböző utcákban, a Krányec utca is még van, amit ki kell vitelezni, és a Fölső utca is. Szóval van még 3-4 olyan utca szakasz rész, ahol még nekünk terve van, de mindenképpen az idén itt most befejezzük ezt a felújításokat, hiszen mondtam, nem tervezett dolgokat is bele kellett kapcsolnunk, amit az idénre nem terveztünk, de hála Istennek jó pénz folyásunk van, község erős, és tudtuk eztent is felültás alá tenni egyben az út burkolat felültásával.
1: Egy-két hónapig lesz most itt a városközpontban ugye útlezárás.
0: Ez október 10-ig pontosabban fog a teljes munkálatok befejezte lenni. Itt is kérem szíves mégetésüket a polgároknak, de amikor ennek vége lesz, akkor egy korszerű és szép utat kapunk, ami alul van, az még hát
1: azt is
0: biztonságos használatra tudjuk tenni.
1: Tart az építkezés még a lakosi temetőben, épül az új halottas ház. Mikorra fejeződik be a beruházás, és mennyibe kerül?
0: Ez most vége felé megy. Mi nekünk még eddig nem került több pénzbe, mint eddig mennyi volt. 200 valamennyi ezer euró, most pontosan nem tudom fejbe az összegét neki. Sajnos a munkálatok elhúzódtak, már a kezdete rossz volt, hiszen mink, akkor gondoltuk, a területi rendezési tervenk módosítva lesz, és a hozzávásárolt telekre tudunk építeni. Sajnos az a telek, amit hozzávásároltunk, mezőgazdasági telek, és arra nem tudtunk építeni. Azért ezt próbáltuk valahogyan intézkedni, hónapok szám elhúzódott. Sajnos kormány is nem tudott, és nem akart sajnos ebben segíteni. Csak is ez véget húzódott el.
1: Később és ezért került most oda, ahol van?
0: Most azért került oda, ahol van, mivel hogy még egyszer az a területet, amit hozzávásároltuk, mezőgazdasági terület, mink azt betettük a területrendezési terv módosításába, csak sajnos nem volt lehető arra építeni. Szóval épp úgy nekünk, ahogy a polgároknak is be kell tartanunk azt, hogy csak építheti telekre lehet építeni. Mink akkor erre a telekre tettük át ennek az épületnek az új építését. Ennek az épületnek június 30-áig kell befejeződni, ahogy látom, most már vége felül vennek a munkálatok. Ez mellett még el kell távolítani a régi sílalomházat, úgyhogy még van dolog, de...
1: De november 1-ére elkészül, amikor a temetőkben a legnagyobb...
0: Hát az előtt, mielőtt a sírokat rendezik, és akkor november 1-ére már mindenképpen egy normális kinézésre fog lenni, de... Mert a borítás az könnyebben megy, mint az építés, egyébként mindig úgy mondják.
1: De azért az is nagyon nagy munka.
0: Mindenképpen, mert olyan helyen vagyunk, ahol vigyázni kell, mert igen. Sírok közt kell iparkodni, dolgozni, úgyhogy igen.
1: Tervben van a lendvai halottas ház felújítása is. Reálisan mikor kezdődhetnek meg a munkálatok, és milyen a pénzügyi konstrukció a beruházásnak? Tudom, hogy a helyi közösség voltak azok, akik a terveket bemutatták, de mint község biztos, hogy tudnak a dologról.
0: Hát ezt nem a község csinálna, csak a helyi közösség jóvoltából segítségével, hiszen mink mondtuk, hogy a polgárok számára lesz csinálva, nem a község számára. Azért is vontuk be a helyi közösséget, hogy a polgárokat invitálja arra, hogy az észrevételiket adják oda. Mink közbeszélést tettünk a architekturális tervezetek elkészítésre, az elkészült, az első. Most jön az első módosítás, hiszen némi észrevételek azért voltak. Tudni kell, hogy ez mi csak architektúrai kinézetet csinál. Ez alapján van a terv kidolgozása. Az azt jelenti, hogy amikor a terv el lesz készítve, kivitelezés terv, annak alapján tudjuk mi csak megmondani a pénzügyi hátterét, hogy mennyibe is kerül, de neki állottunk. Úgy gondolom, hogy mindenki láthassa, minden faluban a síralomházak fel voltak újítva, a temetők rendben vannak rakva, így most lendvai temető is sorra fog kerülni, és nem mentünk fej nélkül, vagyis úgymond valahogyan elképzelés szerint, hanem egy széles hozzáállást tettünk, hogy az ökopark is, hogy felhasználatra is praktikus legyen a polgárok elvárásai, hogy milyenek, és ennek észrevételét igénybe fogjuk venni, és ez alapján tesszük. Szóval még egyszer nem magunk csináljuk, hanem bevontunk azért a polgárokat, hogy felhasználásnál minél praktikusabb, minél jobb feltételeket tudjon nyújtani. Azért mondom, a pénz keretét jelen pillanatban nem tudom, ez még csak jövő év elején tudjuk még. Mindenképpen mink már a jövő évre fogunk egy keretet készíteni. Szerintem ősszel, amikor majd készül a költségvetés, arra tudjuk már a úgymond tervezett, vagy pedig a terv alapján elkészített költségvetési költségeket. Azt beépítsük a költségvetésbe, biztos, hogy nem lesz az a reális az, amikor már a kivitelezési terv rajz elkészül, ottan tudjuk, hogy pontosan miből mennyi kell, és annak mennyi az ára, és mennyi a munkálat, és akkor tudjuk még az összeget. Úgyhogy jövő évre ez felújítás alá fog kerülni az ütemezést, amit kérdezett.
1: Nagy szükség is van rá, azért meg kell mondani, mégis csak Lendvánról van szó, és a Lendvánnak is megjár egy megfelelő, elfogadható halottas.
0: Hát ez a legnagyobb beavatkozás, azt kell tudni, ez nem keves pénzbe fog kerülni, de mindenképpen egy olyan pietetikus épület, ami tisztelet adás arra is, hogy tiszteletben tartjuk a polgárainkat, és sajnos azokat, akik éppen eltávoznak, annak a családjainak minél pietetikusabb helyszínt tudjuk biztosítani.
1: A község honlapján láttam, azt hiszem tegnap, hogy György Jánosban is sor kerül egy 550 méteres út felújításra. Miről van szó talán röviden 2-3 mondatban?
0: Így van. A főbejárat itten a Körösznél György János főútról, amikor lekanyarulunk, és aztán ez ilyen körforgalom másik oldalon a temetőjén jön ki. Az első szakasz most már felújításra kerül, 550 méter, amit mondott, hiszen erre van forrásunk, van keretünk, és azért csak eddig megyünk. Mindenképpen a terv rajz és a tervek el vannak készítve, hogy innét a másik felőn a temetőnál kijövő út teljes méretben felújításra, ugyanúgy a helyeken szélesítésre lehető dolgok, szélesítés is még lesz csinálva, hiszen nagyon gondosan átnéztük a tulajdon vonalat, hogy meddig van a községnek tulajdona, és mindenképpen kihasználjuk mindenhol, ahol saját tulajdonunk van, de ahol jelenleg az út már használva van a magánterületén, azt mindenképpen visszafogjuk, hogy szóval megpróbálunk egyezni a tulajdonossal, hiszen már marson, hogyha használnak, akkor szerintem korrekt, hogy megvásároljuk tőle, és a biztonságos útfelhasználásra tudjuk biztosítani. A másik része pedig talán az idén el is fog kezdeni, másik része is, ennek pedig biztosítva van a kerete, és jövő héten már van, úgy tudom, hétfőn vagy kedden vannak a kivitelezői átadása a projekt kivitelezésre, és el is október közepére van ütemezve, akkor lesz a befejezése neki.
1: Az utóbbi időben a Lendvai község nagyon sokat fektet a község önkéntes tűzoltó egyesületeinek felszerelésébe. Ha gondolatban így végigmegyünk a falvakon, most már talán nincs is egyesület, ahol ne kaptak volna új felszerelést, vagy nem újítottak volna a szertárt. Polgármester úr fontosnak tartja a tűzoltóság támogatását. Miért?
0: Ez nem kérdés. Ez nem támogatás, hanem befektetés a polgárok biztonságába. És azoknak az önkénteseknek, akik nem csak a tűz
1: esetén,
0: hanem bármilyen mai nap már nagyon sok sajnos beavatkozás kell, nem a tűz véget, hanem a klímaváltozás véget, nagy viharok kárára, annak szanálására, ugyanúgy a víz veszélyek akkor én, amikor megkaptam, sajnos nézze, hogyha ebben az években, amit megcsináltunk, éppen kicsit fölmértük a dolgot a tűzoltó szövetséggel, 6 tűzoltó otthont, 7-et is lehetne a főislakosba is építeni, költségvetésben van biztosítva a pénz. Szóval jófoltából 7 épületre volt elkészítve ledve a község, és 9 kocsira, az azt jelenti, hogyha ezt az előttem való mandátumokban a polgármester mit tette volna, akkor most nem kellett volna. De mivel, hogy a tűzoltó szövetség és a mindenkori polgármester 212 községben felelős a tűzveszélyre, akkor tudni kell, hogy ezt tiszteletbe kell tartani. Mindenképpen első az, amit mondtam, hogy a polgárok mindenképpen biztosítva és biztonságban legyenek, nem csak a polgárok, hanem az ők tulajdonok is, hiszen bármilyen veszélyt, amit felsoroltam, bármikor jöhet, és sose tudjuk, hogy mikor jön. Azért a főkészültség fontos. Fontos még a másik része neki, vagyis a harmadik része, másik része a tűzoltók biztonsága. Tudjuk, hogy mindenkinek van családja, van hozzátartozója, és aki várja haza bármilyen beavatáskor. Szóval a biztonság ők rájuk is vonzik. A harmadik még a fiatalság. Elnézzük azt, hogy a gyerekek otthon ülnek, és a telefont, vagyis a számítógépet forgassák. Nézzük még, hogy mennyi gyerek becsatlakozott.
1: Sok fiatal.
0: Az utolsó időben. És ez az új technika, a feltételek biztosítása, és az anyagi háttér, szóval a gyerekeknek, a fiatalságnak külön eszközt biztosítottam a költségvetésben, hogy az ők számára külön eszközök vannak, és bármilyen beavatásra, felszerelésre, vagy egyéb társalgásra tudjanak anyagi háttért kapni. Szóval a társadalomépítés itt kezdődik a biztonságnál. És itt a biztonságban pedig a saját népenkek vannak bent, nem máshol jönnek, és akkor máshol elmennek. Mostant kapszoljak is, fotizolják is, nézze a fiatalok, gyerekek régió szinten, országos szinti versenyre kijutottak a kiváló szereplésükkel, eredményeken. Szóval ez azt jelenti, hogy jó irányba tettük az iránytűket, és amit mondtam, hogy ezek befektetés a jövőbe, és a nagy legfontosabb részbe, mert az embernek az első az egészség, a második a biztonság. Hogyha ez a kettő nincsen, akkor sajnos valami hiányzik.
1: Polgármester úr, és mi a helyzet most a Profi Tűzoltó Egyesülettel?
0: A Profi Tűzoltó Egyesület biztonságban van, még én vagyok, az biztosítva van. Itten úgymond jogi hátterei vannak kérdésben, nem már a léte neki, vagyis a megmaradása, vagy bárhogy is fejezem ki, senkinek semmi félelme nem kell lenni. Tudni kell, hogy itten különböző magánvállalatok érdekei vannak. Mindenki szeretné a minimumot, vagyis az alattit biztosítani rája. Én egy biztosítika vagyok arra, hogy ezek nem úgy fognak lenni. Én bízok benne, hogy mostant a kormányváltással is a legelső dolgom az lesz, hogy a gazdasági minisztérium, amelyik a szlovén tartalék, olajtartalék keretén belül működik, hogy ottan tudok egy beszélgetést tenni, hiszen ezekkel eddig nem tudtam beszélgetést tenni, hiszen komolytalan, és nem volt szóval föl se készültek a beszélgetésre, nem tudtak se választani, mert nem volt döntési személy, aki döntene róla. Nekem javaslatomak vannak, és olyan mondják, megoldásokra javaslatok, nem is, hogy javaslatok, hanem megoldásokra javaslatok, de sajnos ez az ország oldalán kicsit csöndben volt. Másképp még a vállalatok mindenki használja, mindenki még jelen pillanatban is a kötelezettségét biztosítja, úgyhogy nincsen semmi gond.
1: Tehát az
0: tudjuk,
1: ellátás
0: hogy gond
1: az...
0: van, tudjuk, hogy ellátás igen. Megvan. Most a bérek magassága vagy abba, én nem tudok én belebeszélni, mert én, mint Lendva község polgármestere, csak az önként és tűzoltóság hatáskörébe tudok hozzászólni, mivel hogy ez még egyszer magán kézben van, az magán hát vállalat kezében van, ez azt jelenti, hogy más parancsolódta, nem? Én csak a másik oldalt, a minisztérium, aki még egyszer a legnagyobb felhasználója neki, a szlovén kőolajtartalékok tartályai védésére, az azt jelenti, hogy ottan kell nekem, és az a minisztérium alá is keletkezik, és ottan tudok egy, remélem, egy megoldást végigvinni. Véghez vinni, vagy végig.
1: Más téma. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség múlt héten összehívott egy tanácskozást, amelynek a nemzetiségileg vegyes alakott területen a kétnyelvűség, illetve a magyar nyelv gyakorlati megvalósításáról szóló szabályrendelet egységes szabályozása volt a témája. Korábban volt Hodoson egy tárgyalás ebben a témában. Ön is támogatta az ötletet, hogy a tenger melléki olasz közösség mintájára nálunk is meg kellene alkotni egy ilyen egységes szabályzatot. A megbeszélésen a lendvai község részéről senki sem vett részt. Az ott lévő polgármesterek ezt sérelmezték is, meg is jegyezték, hogy a legnagyobb nemzetiségileg vegyes alakott község nem képviselteti magát. Mi volt az oka?
0: Minden polgármester a saját községét képviselje, és abban tegyen részt. Lendva község kérelmezte a Muravidéki Magyar Önkormányzatot, hogy tegyik pár órával előbbre, mivel hogy éppen akkor volt nekem egy magas rangú látogatás, és kértem, hogy tegyék át, és sajnos nem tettek eléget, pedig időben kérelmeztem ezt, miást még kaptam a meghívót erre, rögtön, mivel hogy már erőbb még volt ez beszélve, és azért nem vettem részt. És
1: mást nem sikerült küldeni, vagy helyettesítést?
0: Nem tudtunk biztosítani senkit, mert olyan időszakban volt, amikor a más alkalmazottak a községen is velem, vagyis segítségre volt szükségem, úgyhogy ezért nem voltam ottan, de ezt a MÖNK tudta. Úgyhogy a MÖNK alkalmazottjai és az elnöke is ezt nagyon jól tudta. Sajnos, hogyha nem mondták meg a másik polgármesterét, de mondom, hogy minden polgármester a saját községét nézze, és nem utagasson a másikára, úgyhogy erről ezt kérem.
1: Na jó, de hát csak meg kell kérdeznem azért, mert ez felmerült ez a kérdés, hogy nem vettek részt, de egyébként támogatja ezt az egységes szabályzat létrehozását.
0: Én ezt támogattam már Hodoson. Én erről már 5 éve ezelőtt, mikor lent Pirántba mutatták be az olaszok ennek a kezdeményezését, már akkor kértem a szervektől, hiszen a MÖNK nem azért, hogy parassági tevékenykedik, hanem azért, hogy a nemzetiség vegyesen lakott területén biztosítja az alkotmány által biztosított jogokat. És ez egyik olyan, hogy a kétnyelvű községök területén biztosítja azt, amit az alkotmányban és alárendelt törvényekben el van írva. Nekem az én véleményen Hodoson elhangzott, hogy most ide külön még erre tettek szert, ezt a MÖNK-nek kötelessége lenne mindenkori elnöknek elkészíteni, elkezdeni. Én akkor már, ha Hodoson, ha ott volt, akkor hallotta, most már könnyebb lépései vannak a MÖNK-nek.
1: Persze,
0: hiszen
1: mert van egy alap.
0: Van egy alap.
1: Igen.
0: És nem a községeknek kell ezt csinálni, hanem a község, akik még vannak bízva, és ezért vannak a Muravidéki Magyar Önkormányzat, hogy ezen a dolgon tevékenykedjen. És ezt csinálja, hogy a magyarság megmaradjon, magyar nyelv megmaradjon. Nem pedig az, hogy egymást házsárkodni, még támadni, még olyan dolgokkal foglalkozni, ami nem a saját hatáskörébe van.
1: Most akkor, hogyha elindítják ezt az eljárást, ebben részt fognak venni?
0: Mindenképpen. Mindenképpen. Mink ott is mondtuk, hiszen ezt már tisztán hangsúlyoztam is, hogy a Lendva község ezt támogassa, sőt, mi mást már előbb ezt mondtuk, ezt a Lendva község Magyar Nemzeti Önkormányzat elnökével, ezt már előbb is beszéltünk róla, és mondtuk ezt, hogy ennek is, nálunk is, hogy ahogyan mondják, létre kellene jönni, csak még egyszer, a csúcsszervezet az, aki ennek az eljárásnak a rendezője
1: most elindult.
0: Ez a fontos, így van.
1: A község idén is felhívást jelentetett meg az elsősök egyszeri anyagi támogatásához, amit a szülőknek kérelmezniük kell. Pályázni november 30-áig lehet. A támogatási összeg idén 20 000 euró, egy-egy támogatás összege pedig a pályázók számának függvénye lesz. Miért látják fontosnak az elsősök, illetve a szüleik megsegítését?
0: Hát mikor a gyerek a óvodás korszakot elvégezi, akkor az oktatás úgymond útjára indul, és itten nagyobb anyagi és költségek vannak a tanszerek és egyéb más beszerzésére a szülőknek. És itten a szülők számára tisztelet megadás arra, hogy némi anyagi hátteret tudjunk kerenteni nekik, hogy a kiadások összegét csökkentjük ezzel, hogy ezzel az összeggel 250-300 attól függ, hogy mennyi gyerek lesz, amit ön is mondott, és mennyi igény jön be, mint annak az összegnek a részét akkor átutaljuk a családoknak. És ezzel is egy kicsit a szülőket, a gyerekeket arra útra invitáljuk, hogy mink számítunk a gyerekekre, hogy mink örülünk, hogy vannak, és tiszteljük őket, és ezzel a kis vagy nagy segítséggel szeretnénk bemutatni azt, hogy várjuk is, hogy a községünk továbban is itt maradnak, és ők is kicsit fűződnek a saját községük, az jut, ahol úgymond fölnyőttek, úgyhogy csak és ezért van.
1: Ugyanúgy a munkaadók számára is megjelent a nyilvános felhívás, amelyre június 15-éig tudnak pályázni, hogy anyagi támogatást nyerjenek a községtől a fiatalok nyári foglalkoztatási költségeinek törlesztéséhez. Erre a célra pedig 30 ezer eurót különítettek el. Miért tartják fontosnak ezt a támogatást, illetve mekkora szokott lenni az előző években erre az igény, illetve az érdeklődés?
0: Ha összegbe vesszük, Lendva község, miután én átvettem a mandátumat, nagyon sok intézkedést csináltam arra, hogy a fiatalok családjának és a családok számára némi olyan intézkedéseket tegyünk, hogy a fiatalok érezzik magukat ebben a községben jól és elfogadhatónak. Ez a pályázat, vagyis a felhívás a vállalkozóknak azért volt így berendezve, hogy szélesebb körű plusz hasznos része legyen. Plusz azért, mert gyerekek egyik részt lehetőséget kapnak arra, hogy némi pénz, anyagot, vagyis anyagi háttert is kapnak, hiszen ha ez a keret van, akkor ez csak is a gyerekek zsebébe fog kikötni. A másik oldalt pedig miért a vállalkozóknak? Azért, mert mindig azt hangsúlyozzuk, hogy a vállalkozóknak keves és nincsen káder, nincs munkás, nincs megfelelő kiképzett alkalmazott fiatal, és ebben is egy lehetőséget adunk a fiataloknak, hogy a tanulás közben is meglássák, és nyári munkán keresztül észrevételt tegyenek arra a munkaföltételekre, munkahatáskör, ahol fognak dolgozni, hogy milyen is az a munkahely, milyen is az a összeállás, mit is járnak ottan, hogy nem csak kívülről nézzük a cégek falait, hanem belülről lássák, hogy mi is történik belül. És a mi vállalatunkban igazából nagyon minőséges tevékenységek vannak, ami korszerű gépekkel vannak, olyan mondják, dolgozva
1: velük, vagyis
0: felszerelve, igen, és azokkal dolgoznak. Szóval másik oldalt pedig még a vállalkozónak lefődjük a költségeit, hogy a gyerekek költségeit is nem saját költségvetéséből, szóval a saját pénzéből, zsebéből fizeti, hanem a község tudja lefedni. Persze ennek az igénye minden évben több, és jövőre nem sajnos, én úgy gondolom, ez öröm számomra, mivel hogy ekkora nagy érdeklődés van, hogy jövőre még emelnünk kell a keretet, pénzügyi keretet, hiszen lássuk, hogy nagy rá az igény, és én ennek örülök, hiszen vannak már gyerekek, akik vállalkozóktól kaptak, már ezt mondtam is, hogy kaptak, sőt, ha bemutatkoztak, persze, még a további kiképzésre anyagi eszköz, szóval stipendiót, úgy mondjuk mi, és ezzel lekötik a vállalatok is a munkavállalót, vagyis a gyereket, hogy akkor majd számíthatnak rá, hogy eljön hozzáig dolgozni. Szóval ennek nagyon széles pozitív és plusz hatása van, ami a közösségünkre is hatással van, hiszen még egyszer a gyerekeket invitáljuk, akkor itt maradnak.
1: A Lendvai Egészségház tanácsa kinevezte az intézet igazgatóját. A kinevezést az intézet 7 alapítójának, illetve a községi tanácsoknak jóvá kell hagyniuk. Polgármester úr, mikor terjeszti a községi tanács elé a döntéshozást?
0: Hát az mostant még lesz majd a 60 napos, ha jöttem, 60
1: igen,
0: napos.
1: 60 napos a határidő.
0: Nincsen, nem volt még eddig igény más napirendi pontra, még most igaz, kicsit ki is maradt ez nekem, mert más dolgok voltak előtérben, meg kell kérdezni, ha van még valami más napirendi pontra tűzhető anyag, akkor ezt hozzátesztük, hogy akkor célszerű, hogy nem csak ezt, de ezért hívjuk össze a tanácsot, hanem más dolgok kikér, és mink ebben a keretben ezt mégis tesszük.
1: Javaslom, hogy beszélgetésünket sporttal fejezzük be. A NAFTA 1903 labdarúgó klub vasárnap megnyerte a selejtező mérkőzést, és újra feljutott a szlovén első labdarúgó ligába, tehát az elit közé. A lendvai szurkolók nagyon örültek az eredménynek, gondolom polgármester úr is. Most, amikor a község felújítatta a sportparkot, még nagyobb örömöt jelent, hogy a korszerű pályán az első ligás hazai csapat játszhat majd, ugye így lesz?
0: Hát mit fűzzek ezt hozzá? Persze, hogy örülök neki. Hát, én csak is ennek a klubnak a híve vagyok, már gyerekkoromtól fogva. Nem volt lehetőségem mindig úgymond sportolnom, mert olyan munkában is voltam, hogy nem értem rá, de mindenképpen azokat a föltételeket most, mint polgármester teszem, hogy a fiataloknak és a élsportolóknak olyan föltételek legyenek teremtve, hogy a legmagasabb szinti elvárásoknak eléget tegyen. Úgy a csapat, úgy a játékos, mert az is fontos. Én örülök neki, hogy fél idő közben akkor tudtam kicsit buzdítani a játékosokat, hogy tegyék a szíviket a pályára, és úgy is volt, a második fél idő azért nafta fölényben múlt el, és sikerült is, és nagyon örülünk mindjárt, úgy gondolom, hogy nincsen lent vagy, aki ebben nem egyezik velem, hogy az első ligában játszani azért egy presztízs. Másik még az is, hogy itt van az örök rangadó, a Murával való meccsek, és az első gratuláló Mura szombati polgármester is volt, úgyhogy ez mindenképpen a sport és a társadalom élet számára nagyon fontos tényező. Még az is tényező, hogy ezt, amit a befektetés, ami volt, nem hiába volt, hanem élsport és élcsapatokat tudunk Lindvárra látni. Mindenképpen ezt a felújítást mi folytassuk, hiszen van terv még előttünk, és a legmagasabb FIFA elvárásokat is biztosítani tudjuk, hogy itten, amit a Szlovéniai Futballszövetség elnökével is beszélgettem, és kértem is, hogy tudatával tettem, hogy ez a lehetőség itten fönnáll, ne csak minden jövőnában Mariborban legyen, hanem kicsit olyan helyen is, ahol és olyan szurkolók elé hozzák a meccseket, ahol nézők is vannak, nem? Nálunk azért Lindvajak, azért elszettünk is a környezet.
1: A futballnak nagyon nagy igen, rajongó távora vannak.
0: Igen, és még a Gorgoné úgymond legforróbb szurkolói is egyébként örülnek neki, úgyhogy mindenképpen ez nagyon fontos, és másképp is jó van, egyik felő a kasszába több fog menni, de több is fog befogyni, hiszen a jó meccsek és a jó vendégcsapatok biztosan meghúzzák a nagyobb nézettségét is. Úgyhogy csak pozitívan tudunk vélekedni, de hát most össze kell szedni a kondíciót, és a fölkészülések olyan irányba menjen, hogy most aztán bemaradjunk, nem hogy egy szezon után megint kiessünk. Igen.
1: Jó, tehát a szezon a Lendvai Sportparkban kezdődik meg.
0: Így van.
1: Tisztelt hallgatóink, Önök a Muravidéki Magyar Rádióban az Aktuális című műsort hallották, amelynek vendége Magyar János Lendva község polgármestere volt. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat és válaszolt kérdéseinkre.
0: Köszönöm szépen a meghívást, a lehetőségét, és nagy tisztelettel köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit is.
1: A beszélgetést Fehér Ilona készítette, a hangtechnikus Király Tomislav volt. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Kedves hallgatóink, június 3-a van, szerda, mindjárt dél lesz, úgyhogy búcsúzik a reggeli csapat itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük szépen megtisztelő és kitartó figyelmüket. Egyben pedig természetesen a délutánosok számítanak önökre a folytatásban is. Egészen este 7-ig tart ma is a vezetett műsor, és ha tehetik, akkor rádiózzanak velünk. Minden jót, további szép napot kívánok!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mai nap első hír összefoglalójának mikrofonjánál Cseresnyi Tünde műsorvezető hallják. A műsor hangtechnikusa Torma Robert lesz. Nevükben is Oleti Zsuzsa hírszerkesztő köszönti a hallgatókat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: Szlovéniába várják ma a litván államfőt.
1: Az Európai Bizottság eljárást indíthat Szlovénia ellen a magas államháztartási hiány miatt.
2: Magyar Péter miniszterelnök szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyal.
1: Az orosz kőolaj ársapkájának befagyasztását tervezi az Európai Unió.
2: Ma hajnalban dróntámadás érte a Szentpétervári kikötő olajterminálját.
1: Clint Eastwood hivatalosan is visszavonul a filmszakmától. Ennyit bevezetül, már is jönnek a részletek, tartsanak velünk!

0: Litvánia Európai Unió tanácsi elnökségének előkészítéseként ma egynapos hivatalos látogatásra Szlovéniába érkezik a litván köztársasági elnök.
1: Gitanas Nausedát elsőként Nataša Pirc-Muszár fogadja. Az államfői találkozón a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés bővítése lesz a fő téma, jelentette be rövid közleményében az elnöki hivatal.
0: A túlzott államháztartási hiány miatt Szlovénia elleni eljárás esetleges megindításáról dönt ma az Európai Bizottság. Két héttel ezelőtt az EB úgy besülte, hogy Szlovénia idei hiánya a bruttó hazai termék, azaz a GDP 3,3%-át fogja elérni, ami meghaladja az európai költségvetési szabályokban meghatározott 3%-os határt.
1: Az EU gazdasági és fiskális politikáinak összehangolását célzó európai szemeszter részeként a bizottság ajánlásokat is megfogalmaz Szlovéniának és a többi tagállamnak arról, hogy milyen közpénzügyi és társadalmi gazdasági intézkedéseket kellene tenniük. Tavaly ősszel a bizottság társadalmi gazdasági intézkedéseket kellene tenniük. Tavaly ősszel a bizottság felszólította az euróövet.

0: Narancssárga figyelmeztetést adtak ki az ország nyugati részére.
1: A csapadékzóna Olaszország felől érkezik hozzánk. Összességében a legtöbb csapadék nyugaton hullik, ahol az árszó 30-80 mm, helyenként ennél is több esőre számít. A legkevesebb csapadék keleten hullik, többnyire 10-20 mm. Az Adriai-tenger partvidéke mentén viharossá erősödhet a déli irányú szél, figyelmeztetett az árszó.
0: Magyar Péter szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel folytat kétoldalú tárgyalásokat, csütörtökön pedig az ír kormányfőt fogadja Budapesten, közölte a miniszterelnöki hivatal.
1: Magyar Péter első külföldi útja Lengyelországba vezetett, Krakkóba, Varsóba és Gdanskba is ellátogatott a magyar miniszterelnök. A Donald Tuskkal tartott közös varsói sajtótájékoztatón a magyar-lengyel kapcsolatok méltatása mellett a magyar miniszterelnök arról is beszélt, szeretné, ha kibővítenék a visegrádi négyek együttműködését, akár például Ausztriával, Horvátországgal vagy Szlovéniával. Ezt követően Magyar Péter és csapata Bécsbe érkezett, ahol a nagy portkavaró aszbeszt-szennyezésről is véleményt cserélt a Christian Stocker kancellárral tartott megbeszélésen.
0: Az EBRD várakozása szerint a magyar gazdaság az idén 1,8%-kal, jövőre pedig 2,5%-kal növekszik, a bank által 0,5%-osra becsült tavalyi bővülés után.
1: A magyar hazai össztermék idei növekedésére adott prognózisát a bank 0,2%-ponttal csökkentette, a jövő évi magyar növekedési előrejelzést változatlanul hagyta. A magyar gazdaság növekedési ütemének 2027-re valószínűsített gyorsulását az EBRD szerint az is segíti, hogy az áprilisi országgyűlési választások nyomán várhatóan növekedésnek indulnak az Európai Unió által finanszírozott beruházások.
0: 12 év után először a Forbes Magyarország is egyesített listával és nem szektor szerinti összesítésekkel hozta ki top 50-es rangsorát a legbefolyásosabb magyar nőkről, amelynek élén Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök helyettes áll.
1: A legbefolyásosabb magyar nők 2026-os rangsorában 20 név szerepel és 22 szereplő politikus. A dobogón második két kormánytag szerepel, akiknek egyaránt van vétójoga is. Görög Márta igazságügyi miniszter, akinek a jogállami keretek visszaállítása a fő feladata, valamint az oktatási és gyermekügyi miniszter Lannert Judit. A nem politikai szereplők közül Vidus Gabriella RTL vezér a legbefolyásosabb a listán, ő a negyedik helyen szerepel. Rajta kívül a top 10-be még egy nem politikai szereplő került be, Heisler Gabriella, a Spár Magyarország elnök ügyvezető igazgatója. A tavalyihoz képest szembetűnő változás, hogy a NER első számú női szereplői közül gyakorlatilag mindenki lekerült a listáról. Eltűnt a közélet kategóriában tavaly első Orbánné Lévai Anikó és az üzletében ötödik Orbán Ráhel, ahogy Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz nemrég leváltott vezetője is. Az egyetlen, aki maradt, Schmidt Márta, a terrorháza főigazgatója, ő is csak épp hogy az 50. helyet szerezte meg.
0: Az idén is és jövőre is az eddigi vártnál lassabb gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az EBRD, mindenekelőtt a közel-keleti konfliktus eszkalálódása miatt.
1: A közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet szerdán bemutatott idei második 54 oldalas átfogó regionális előrejelzése 2026 egészére 3,1%-os, 2027-re 3,6%-os átlagos növekedéssel számol a bank működési területének gazdaságaiban. Az EBRD az idei prognózist 0,5%-ponttal, a 2027-re szóló előrejelzést 0,1%-ponttal gyengítette februárban kiadott előző jelentéséhez képest. A bank azzal indokolta a negatív korrekciót, hogy a februári előrejelzés ismertetése után néhány nappal kezdődött az iráni háború és a hormúzi szoros lezárása okozta energia áremelkedés, sok hatásként terhelte meg az EBRD működési területének gazdasági kilátásait. Az új EBRD előrejelzés a 9 közép-európai és balti EU gazdaságban, Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Szlovéniában, Szlovákiában, Horvátországban, Lettországban, Litvániában és Észtországban 2026-ra 2,8, 2027

0: évre 2,5%-os átlagos gazdasági növekedéssel számol. Az idei prognózis 0,1 ponttal, a jövő évi várakozás 0,2 ponttal gyengébb az erre a térségre vonatkozó előző EBRD becslésnél. A frissített előrejelzés alapján Szlovénia reál GDP-je 2,4%-kal bővülhet 2026-ban. Februári becsléséhez képest az EBRD 0,2 ponttal rontotta mind az idei, mind a jövő évi előrejelzését. Mint írták, a lassuló ütem hátterében a globális kereskedelmi bizonytalanságok és a gyengülő ipari termelés állnak.
1: Az Európai Unió a közel-keleti feszültségek okozta olajár emelkedésre reagálva az orosz kőolaj ársapkájának befagyasztását tervezi a készülő 21. szankciós csomagjában.
0: A várhatóan júniusban véglegesítendő intézkedés sorozat emellett célba veszi a moszkvai árnyékflottát. Szintén fókuszba kerülnek a korlátozások kijátszását segítő harmadik országbeli cégek, valamint az orosz hadiipar kulcsfontosságú beszállítói láncai és finanszírozása, tudósított a portfólió.
1: Június 3-án hajnalban dróntámadás érte a Szentpétervári kikötő olajterminálját, amelynek következtében hatalmas tűz ütött ki a létesítményben. A reggeli órákban újabb robbanások történtek, így a lángok tovább terjedtek, írja a portfólió.
0: A leningrádi terület kormányzója Alekszandr Drozdenko a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a légvédelem 30 drónt lőtt le a régió felett, a kikötőben tomboló tüzet viszont nem hozta szóba. A megtámadott Szentpétervári olajterminál északnyugat Oroszország legnagyobb kőolajtermék kezelő létesítménye. Az itt elhelyezkedő 21 tartály könnyű és nehéz kőolajtermékek tárolására szolgál. A terminál éves kapacitása pedig eléri a 12,5 millió tonnát. A cég információs rendszer adatai szerint a terminál 2024-es bevétele 8,6 milliárd rubel volt. A támadás azért is különösen kellemetlen az orosz félnek, mert június 3 és 6-a között rendezik meg a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumot. Ugyanezen az éjszakán az orosz fővárost is dróntámadás érte. Szergej Szobjegyin, Moszkva főpolgármestere több pilóta nélküli repülőeszköz lelövéséről és a roncsok eltávolításáról számolt be. Ezzel párhuzamosan a Tambovi területen található Progress hadipari üzemet is dróntámadás érte.
1: Az Egyesült Államok és Irán a tűzszünet ellenére lövik egymást, Teherán pedig bejelentette, hogy felfüggesztette a Washingtonnal folytatott Pakisztán által közvetített kommunikációt.
0: A témát érintő kijelentései miatt Donald Trump a béketárgyalásokkal kapcsolatban követhetetlenné vált. Egyik nap azt mondja, hogy közel a megállapodás, máskor pedig fenyegetőzik, hogy nincs egyesség. Akkor el kell végezzük a munkát Iránban, ami a katonai erő mélyebb és aktívabb bevetését jelenti. De mondott már olyat is, hogy középkori állapotokig rombolja a perzsa államot. Trump többször utalt arra is, hogy az Egyesült Államok megsemmisítette Irán rakéta arzenálját. Azonban a CNN által megvizsgált műhold felvételek azt mutatják, hogy Teherán buldózerekkel és teherautókkal rövid idő alatt újra nyitotta őket. Ugyanis az amerikai elnök elmulasztotta megemlíteni, hogy a bombázásokkal nem közvetlenül a rakétabázisokat támadták, hanem mindössze a bejáratukat zárták el, hogy az iráni vezetés ne férjen hozzájuk. Szakértők arra figyelmeztettek, hogy a légi csapásokkal csak korlátozott célokat lehet elérni.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy minden idők egyik legemblematikus rendezője, Clint Eastwood bejelentette, most 96 évesen hivatalosan is visszavonul a film szakmától, írja a The Independent. 7 évtizedes pályafutásának gyümölcseként jó pár ikonikus alkotással örvendeztette meg a közönséget a westernek hunyorgó nehéz fiúja, akinek eddig is sejtett visszavonulását most fia erősítette meg.
0: Kevés rendező büszkélkedhet olyan termékeny életpályával, mint a 4-szeres Oscar-díjas Eastwood. Karrierje során több mint 70 filmalkotás kötődik a nevéhez, már a hírnevet eleinte nem is filmrendezői tehetségével, hanem sokkal inkább a western műfajához tökéletesen passzoló, szigorú arcával hódította meg a közönséget a 60-as években, Rawhide ne című 8 évadot futott sorozatával. Eastwood karrierje kilőtt, amikor az 1966-os Jó a rossz és a csúf című klasszikussá vált spagetti westernjében tökéletesen hozta a kemény kábolyok szerepét. Nem mellesleg innen származik az ikonikussá vált párbaj jelenet, ami a színész rendező szigorú hunyorítását világszerte ismertétette. Az első rendezése az 1971-es Jázz le nekem a misztit volt, ami után nem volt megállás. Eastwood olyan legendás alkotások megvalósításáért felelős, mint a Nincs bocsánat, a Millió dolláros bébi, a Gran Torino, az Amerikai mesterlövész, vagy éppen a Sully, amikkel örökre beírta magát a filmtörténelembe. Sport.
1: A szlovén labdarúgó válogatott csütörtökön 18 órai kezdett el a Stožicében játsza két júniusi barátságos mérkőzéséből az elsőt. Az ellenfél Ciprus lesz. A szlovén tábor jó eredményt szeretne elérni a találkozón. A horvát labdarúgó válogatott VB előtti utolsó megmérettetésére vasárnap kerül sor Varasdon. A 20 óra 45 perckor kezdődő barátságos mérkőzésen az ellenfél Szlovénia lesz. A horvátok kedden 0-2 arányban kikaptak Belgium nemzeti csapatától Riekában. Alexander Čeferin, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke levélben gratulált Csányi Sándornak, a Magyar Szövetség első emberének, a szombati Bajnokok Ligája döntő kiemelkedő színvonalú megrendezéséért, külön kiemelve a vendégszeretetet és az elhivatottságot, amely hozzájárult elfelejthetetlen esemény sikeréhez. A szlovén sportvezető szerint a döntő az egység, a szenvedély, a kiválóság és a barátság ünnepe volt.
0: Időjárás. Eleinte mindenütt borult lesz az ég, és az ország szerte ismétlődő záporokra, néhol zivatarokra lehet számítani. Napközben fokozatosan gyengül a csapadékhajlam, és nyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A most még élénk északi a szél délnyugatira fordul, és fokozatosan mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 19 fok között, az Adria mentén 23 fok körül alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, a délelőtt folyamán egyebek között ezekről az eseményekről számoltak be a hazai és a külföldi hírügynökségek. Köszönjük figyelmüket, további szép napot és jó MMR rádiózást!

0: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
1: Június 3-a van, köszöntöm a hallgatókat ezen az esős, borongós szerdai napon, de hát kellemes ám az időként, annak ellenére, hogy ilyen 17 fok körül alakul a hőmérséklet, nagyon magas a páratartalom, úgyhogy ezt a 17 fokot jóval kellemesebbnek érezzük, de alapvetően még ez az eső, ez a csendes eső is kellemesnek mondható, úgyhogy ezt a jó pár órát remélem, hogy velünk töltik, és ha esős az idő, akkor mi megpróbáljuk ezt jó zenékkel kompenzálni, a szürkeséget megtörni színes kis dalokkal, és természetesen a délutáni összeállításokkal. A szerda akkor lesz kívánságműsor is 16 óra után, de emellett rengeteg mindennel készültünk még ebben az órában, többek között sok-sok jó zenével, amit a délutáni hangtechnikus Lebár Teodor válogat, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi és Tündét hallják. Június 3-a van, ennek az évnek már a 154. napja, és a fő névnapunk a Clotilde, de ehhez a mai napon sok minden kötődik. Többek között hivatalos világnap, a kerékpározás világnapja. Hát ebben az időben annyira nem javasolnám, bár azt gondolom, hogy aki megrögzött kerékpáros, azt az időjárás sem riasztja vissza. Talán estére majd normalizálódik az időjárás, és akár a bicikliket is elő lehet venni, ha már egyszer kerékpározás világnapja van. Akár két keréken, akár négy keréken gördülnek, legyen szép a délutánjuk, és hogyha minket választanak, azt meg külön megköszönjük. Ebben az órában Korvina, Ross Stewart, itt lesz Szabó Előd, aztán Keresztesi Ildikó, jön az Interpol, a Suhancos, rengeteg jó zene, maradjanak velünk, szép délutánt!

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: A Nemzeti Összetartozás napján a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményére, a trianoni békeszerződés aláírására emlékezik a magyar nemzet. Célja, hogy megerősítse a nemzeti összetartozás érzését, valamint felhívja a figyelmet az egységes magyar nemzetre. A Nemzeti Összetartozás napja a kulturális és nemzeti egységet fejezi ki a világ magyarsága számára. Csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban az emléknapnak a muravidéki jelentőségét taglaljuk. Tartsanak velünk!

0: Ilyen.
1: Zöld a rét már megint, kék az ég már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
0: Ilyen. És ilyen is.

Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Egy nap, amely összeköt bennünket. Ezen a különleges estén a Muravidéken is bemutatják a Magyar Menyegző című filmet. A vetítés magyar nyelven szlovén felirattal lesz látható. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A belépés díjtalan.

0: érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás, Tavi Tündérfesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vladó Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat, kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel. Manuela, csa, csa, csa.
1: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
2: Ezt aztán nem gondoltam volna.
3: Időjárás. Tizenhárom óra van, köszöntöm a hallgatókat. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, mégpedig június 3-án szerdán esős napra ébredtünk, és ez a tendencia folytatódik a következő órákban is, de nem vagyunk kivétel, hiszen nem csak itt Lendván vagy éppen Muraszombatban esik az eső, hanem az ország egészére ez a jellemző, sőt, ezekben a pillanatokban Muraszombatban szakad az eső, tehát felhőszakadás van jelen pillanatban, nálunk most csendesebben esik, de ez természetesen bármelyik pillanatban megváltozhat. A csapadéknak van utánpótlása, így a következő órákban is esőre számíthatunk, helyenként kiadós mennyiség érkezhet. Halad egyébként ez a csapadékzóna folyamatosan és gyors mozgású, el is hagyja ma a térségünket, de amíg itt lesz, addig tartós esőzést, záporokat, zivatarokat generál. Ma a hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul a tartósan csapadékos területeken. Kora reggeltől a hidegfronti hatás érvényesül, kemény hidegfronti panaszok társulnak hozzá, és ez a hidegfront markáns változásokat hozott most az időjárásban, de gyakorlatilag 24 óra alatt le is vonul, hiszen holnap már csökken a felhőzet, általában napos idő várható, kevés, fátyol és gomoly felhővel, a hajnali 10-17 fok után délután 21-28 fok között alakul majd a hőmérséklet. Pénteken több-kevesebb napsütés mellett átmenetileg megint erősebben megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehetnek újabb záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. A hajnali 10-16 fok után 20 és 27 fok között alakulnak a délutáni csúcsértékek. Nyilván kíváncsiak arra, hogy mit hoz a hétvége, hát változékony időt, de alapvetően már csendesebbet. Szombaton sok napsütés valószínű, fátyol és gomoly felhőkkel, néhol kialakuló kisebb záporokkal, de melegedő idővel, hajnalban 9-15, délután 23-28 fok valószínű. Gomoly felhőket hoz a vasárnap is, de alapvetően napos időjárást, és helyenként előforduló kisebb esőket, záporokat. 10-16 fok lesz hajnalban, vasárnap délután pedig nagyon kellemes 24-29 fok között valószínű majd a csúcsérték. Lényegesebb változás a jövő hét elején sem lesz. Marad a napos idő, ezt ígérik a meteorológusok, fátyol és gomoly felhőkkel, helyenként kialakuló esőkkel, záporokkal, néhol élénk széllel, 11-17 fok lesz hajnalban, hétfő délután pedig 23-29 fok között alakul majd a hőmérséklet. Még felhős lesz a jövő hét kedd is, szerdára kapunk majd zavartalan napsütést, kitisztuló időjárást, stabilabb légkört, és alapvetően 27-8 fokra készülhetünk. Ezek a hőmérsékletek maradnak egyébként a következő két hétben a mostani prognózis szerint, és várhatóan a hosszú távú előrejelzés szerint ennek a hónapnak a második felétől, tehát június 15-től jön a következő hőhullám, ami azt jelenti, hogy 15-16-án már akár 35 fok is lehet majd napközben, tehát visszatér a hőség. Addig viszont ilyen mérsékelten meleg, változékony időt kapunk. Orvos-meteorológiai szempontból most a hidegfront a meghatározó. Orvos-meteorológiai szempontból most a hidegfront a meghatározó tényező, és ez a hidegfront.

0: Nő a koraszülések kockázata is, és gyakori következménye ennek az időjárásnak a szokatlan feszültség, ingerültség, szédülés, szorongásos panaszok megjelenése. Erősek lesznek a panaszok nem csak ma, hanem még a következő napokban, attól függetlenül is, hogy holnaptól már egy lassú melegedés indul meg, a hidegfronti szakaszból átváltunk majd melegfrontiba. A nap nagy része és a délután is sajnos nem alkalmas a kültéri programokhoz, hiszen továbbra is esőkre számíthatunk, bár vonuló hidegfront van fölöttünk, ettől függetlenül a következő órák még helyenként sok csapadékot hozhatnak, esernyő esőkabát viszont jó szolgálatot fog tenni a mai napon is.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen kedvezőtlenül alakulnak most a közlekedési feltételek, országos esőzés jellemző helyenként élénk széllel, úgyhogy az útburkolatok vizesek, nedvesek, érdemes lassabban hajtani, nagyobb követési távolságot tartva, és ügyeljenek a sebességgel is, hiszen ma Lendván, illetve Lendva körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánok! Hat perccel vagyunk most délután egy óra után, ezek voltak a friss információk. A Parnograszt érkezik Dánielfi Gergővel, itt lesz a Maszkura és a Tücsökraj, a Punani Masszív és hamarosan az Aréna várja önöket. Sportesemények összefoglalója a mai műsor szerkesztője Gönc Edit. És ha azt mondtam, hogy vezessenek körültekintően és óvatosan, akkor ezt nem mondom véletlenül, hiszen nagyjából egy órával ezelőtt Lendva belvárosában és a Kolodvorska utcában közlekedési baleset történt, egy magyar és egy horvát rendszámú autó ütközött össze, személyi sérülés nem történt, de igen, itt van a figyelmetlenség, a csúszósabb útburkolatok, úgyhogy vezessenek lassabban, körültekintőbben, mindenki vigyázzon magára, szép délutánt!

0: rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt elé, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, hófencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért bízza rá?
1: Megveszek egy új cipőt,

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat! A mai Aréna tartalmából a Szlovén Labdarúgó Szövetség új fejlesztési stratégiájáról is beszéltek a szervezet közgyűlésén. Radenko Mijatović, a szövetség elnöke rádiónknak adott nyilatkozatában a szlovén futball helyzetét is ecsetelte. Tartsanak velünk! A Szlovén Labdarúgó Szövetség kidolgozott egy új 2031-ig szóló fejlesztési stratégiát, amely világosan meghatározza a jövő munkájának irányelveit. Bostyán Cezárral a válogatott élén új fejezetet nyitunk, és egyúttal köszönetet mondunk elődjének, Matthias Keknek az elmúlt 8 évben nyújtott rendkívül jelentős hozzájárulásáért, mondta Radenko Mijatović a szövetség közgyűlésén, és rámutatott a FIFA-val és az UEFA-val fenntartott jó kapcsolatokra, valamint a stabil pénzügyi helyzetre is. A pénzügyi fenntarthatóság rendkívül fontos a szövetség működése szempontjából, mondta Mijatović. 2025-ben a Szlovén Labdarúgó Szövetség bevétele 23 millió 720 ezer euró volt. Ennek legnagyobb részét, 5 millió 950 ezer eurót televíziós és médiajogokból, 4 millió 770 ezer eurót az Európai Labdarúgó Szövetségtől, tehát az UEFA-tól, 3 millió 960 ezer eurót szponzori jogokból, 2 millió 200 ezer eurót pedig a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségtől szerezték be. Az elmúlt évben a kiadások 23 millió 630 ezer eurót tettek ki. A források legnagyobb részét a válogatottak működtetésére, valamint klubversenyekre fordították. A közgyűlésen bemutatták a 2026-os pénzügyi tervet is. A bevételek körülbelül 26 millió eurót tesznek ki, és a szövetség kiadásai is körülbelül ezen a szinten lesznek. Martin Kozsely, a szövetség főtitkára bemutatta a 2026 és 31 közötti stratégiát is, amely három egymással összefüggő fejlesztési pilléren alapul. A cél a nemzeti labdarúgás megerősítése és fejlesztése minden korosztályban, a klubversenyek minőségének emelése. A szövetség szakmai segítséget nyújt a kluboknak és tovább biztosítja a regionális labdarúgó központok fejlesztését. A Szlovén Labdarúgó Szövetség egyik célja, hogy 5000 lakosonként egy futballpályát biztosítson, és ebben az időszakban további két regionális edzőközpontot építsen. Emellett nagy hangsúlyt fektet az infrastruktúra fejlesztésére, a stabilitásra és a fenntarthatóságra is. A labdarúgó küldöttekhez a közgyűlésen szólt József Kliment, az UEFA, és Marco Ferri, a FIFA képviselője, valamint Uros Mohorics, a Szlovén Olimpiai Bizottság főtitkára is. A szövetség tiszteletbeli taggá választotta a Celjei klub korábbi első emberét és a szlovén első ligás Bravo csapat alapítóját, Darko Klaricot. Tiszteletbeli tag lett Szerecsko Katanec, korábbi szlovén válogatott játékos és edző, valamint Blaž Vidmár, korábbi futballjátékvezető. Radenko Mijatovićcsal, a Szlovén Labdarúgó Szövetség elnökével a lendvai pályaavatón beszélgettünk. Örömének adott hangot, amikor elmondta, Lendván büszkék lehetnek az infrastruktúra fejlesztésekre, ami egyrészt fontos a minőségi utánpótlás nevelés erősítésében, másrészt pedig a licencfeltételek javításában. Tovább folytatva a beszélgetést, érintettük a szlovén futball helyzetét.
2: Mi smo mala nogometna zvezda, 2 miliona nas je, pa smo bliže štirkrat na velikih tekmovanjih.
3: 2 milliós lakossága van az országnak. Kicsi futballnemzet vagyunk, de már 4 nagy versenyen voltunk. 2 évvel korábban a felnőtt labdarúgó válogatottunk meglepően jól szerepelt az Európa-bajnokságon. Az ifjúsági válogatott először jutott ki közvetlenül az U21-es Európa-bajnokságra. A többi korosztályos nemzeti csapat zsinórban 4-5 éve képviseli az országot az elit sorozatokban. Az U19 és az U17 kvalifikálta magát az EB-re, amely pedig a legmagasabb felnőtt futballbajnokságot illeti, a Celje és az Olimpia Konferencia Liga csoportmérkőzéseket játszott. Tehát a felsorolt sikerek nem véletlenszerűen történtek. De ugyanakkor az is igaz, hogy a 2025-ös év a Celje konferencialigás eredményein kívül nem hozott kiemelkedő sikereket. A labdarúgó szövetségnél igyekszünk tartani az elért szintet. Ebben a Lendvához hasonló infrastruktúra fejlesztések is segítségünkre vannak.
2: Na nogometni zvezi je veliko dela da proba ohranjat neko doseženo ravan, za katero nam tudi tašna infrastruktura pomaga.
1: Van hova fejlődni a szlovén futballnak, állapítható meg. Egyes körzetekben a szövetségek munkája úgymond leült, nem hozza a kellő hatékonyságot. Hogyan lehetne növelni a klub létszámot, emelni a játékszintet? Kérdésre nem kaptunk kielégítő választ.
2: Današnji otroci se ukvarjajo z velikim številom nekih aktivnosti in zelo hiter odnehajo na enem področju, grejo na drugo, odnehajo na...
3: A mai gyerekek nagyon sok tevékenységgel foglalkoznak. Jelenség, hogy megkezdik egy sporttal, aztán gyorsan váltanak, vagy abba hagyják. Nincs kitartás, lendület, célra törő munka. Nekünk szülőknek is nagyobb szerepet kell vállalnunk, főleg a gyerek sportra nevelésében, amelynek legfőbb célja a mozgás örömének megalapozása, a kitartás fejlesztése és az egészséges életmód kialakítása. A szülő feladata a motiváció fenntartása és az érzelmi támogatás nyújtása is. Ez kulcsfontosságú. A másik pedig az infrastruktúra, a versenyzés alapfeltételeinek biztosítása. Fontos az is, hogy a társadalom tudatosabban felfogja a sport jótékony hatásait. Tanít, személyiségfejlesztő hatása van, társadalmi szinten is fontos kohéziós erő. A sportra tehát szükségünk van.
1: Az országban elterjedt gyakorlat, hogy a szövetség vezetősége, illetékes bizottsága, a klubok vezetői csak beszélnek a futball huliganizmus elleni lépésekről, de valójában keveset tesznek érte.
2: Seveda, problém navijačovin agresivnosti nekaterih navijaških skupin ostaja že kar nekaj časa.
3: Már egy ideje szemtanúi vagyunk a futballhuliganizmusnak, a szurkolói rendbontásoknak. Annak ellenére, hogy a szövetség a kormánnyal, az illetékes szervekkel kiemelten foglalkozott a rendbontásokkal, azok jogi hátterével, a büntető és szabálysértési jogszabályokkal és a hatósági, valamint klubszintű együttműködéssel nem voltunk sikeresek. A közelmúltban történteket nézve, az élvonalbeli derbin az ország két legeredményesebb csapata, illetve legtrófeásabb klubja találkozott. Az esemény futballünnepnek számított, de tudatos agresszióba fajult. Elszámolással. Nem tudom kivel. Megszakadt meccs, lefújt derbi. Európában rossz példa. Amikor a legjobb mérkőzéssel azt kellene megmutatni, mi a labdarúgás valójában, szemünk előtt ilyen szomorú események játszódnak le. A labdarúgó mérkőzéseken tapasztalható szélsőséges megnyilvánulások, rendbontások, szurkolói erőszak nagy problémát jelent. A futballhuliganizmus elleni küzdelem valóban komplex társadalmi és rendészeti kihívás. A hatékony fellépéshez a szigorú intézkedéseken és a sportszövetség szankcióin túl az egész társadalom összehangolt prevenciós munkára van szükség.
2: Ključno je, da je to velik problem in izziv za ne samo za nogometno zvezo, ampak za celo družbeno skupnost.
1: Vannak klubok, ahol sikerült kiszorítani a huligánokat, a szomszédságban is.
2: Jaz poznám veliko klubov, recimo eden od takih je tudi Ferencváros, ki se svojim ultrasom odrekel.
3: Igen, több klubot ismerek. Egyik ilyen a Ferencváros, amely kitakarította a szektort, kiszorította az ultrákat, és a stadiont megnyitotta a családok előtt. Most teltházuk van az egész bajnokságban. A klubok, amelyek szurkoló csoportjai a rendbontások szereplői, magas büntetéseket fizetnek. Egyrészt tehát a kiszabott pénzbírsággal. Másrészt az is büntetés, hogy üres lelátók előtt kell játszaniuk, tehát a belépőkből nulla a bevétel. Ez nem kell, erre nincs szükség. A futballban sem egyszerű feladat biztosítani a kellő anyagiakat, ezért véleményem, hogy a balhézó szurkoló csoportok mindig a klub alávágnak, és nem a jót akarják.
1: Mely feladatok élveznek elsőbséget a labdarúgó szövetségnél a következő hónapokban?
2: Predvsem je to, da se stabilizira igra in delo.
3: Tekintettel arra, hogy az Európa-bajnokság után kissé visszaestünk, szeretnénk az A válogatott játékának és munkának stabilizálását. Az ifjúsági válogatottaknál a szakmai munka jó irányba halad. Fontosnak látjuk viszont azt, hogy alacsonyabb szinten, tehát a körzetekben hogyan lehetne segíteni a klubok fennmaradását, működését, ehhez biztosítani a szükséges forrásokat. Ez az egyik legnagyobb kihívásunk, amivel a szövetségnek foglalkoznia kell.
2: Delovanja in tekmovanja, to je neki najveći izziv, s katerim se moramo kvariti.
1: Egy szó mint száz, tehát nem rágódni kell a problémákon, hanem a megoldás érdekében tenni. Az Arénát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Kovászki Rajmund énekelt, ez volt a Rói és Ádám trió, és az Édesem című dal 2:30 után Dua Lipa érkezik mindjárt, meg Janicsák Veca is, és aztán hamarosan mutatunk egy friss újdonságot, 2 órakor pedig jövünk majd az aktuális friss hírekkel. Ma június 3-a van, Clotilde napja, és ma van a kerékpározás világnapja is, de emellett rengeteg minden kötődik ám ehhez a dátumhoz. Például 1920-ban megnyílik a trianoni békeszerződés aláírásának a helyszíne, a versailles-i Nagy Trianon kastély. Aztán 1965-ben az amerikai Gemini 4 űrhajós tartja volt, amely során ugye Edward White végrehajtja az első amerikai űrsétát. 1965-ben volt. Aztán 2006-ban Montenegró hivatalosan is kikiáltja függetlenségét Szerbiától, és vannak itt híres születési évfordulósok is, többek között 5. György brit király, a Windsor ház első uralkodója 1865-ben született, és 1926-ban Allen Ginsberg, amerikai költő, ő a Beat generáció ikonikus alakja, e napon látta meg a napvilágot, és aki szereti a sportot, 86-os születésű Rafael Nadal, spanyol teniszező, aki többszörös Grand Slam bajnok. És ha már említettem a kerékpározás világnapját, akkor ennek természetesen van funkciója, és nem véletlenül kapott egy külön napot az évben, mert hogy aki tud kerékpározni, az nem csak ezen a napon fog nyeregbe pattanni, hanem az év akár minden napján is. Minden év június 3-án ünnepeljük a kerékpározás világnapját, az Egyesült Nemzetek, tehát az ENSZ 2018-ban nyilvánította hivatalos világnappá, miután egy érdekegyeztető kampány sikeresen mozgósította a tagállamokat arra, hogy kapcsolódjanak hozzá. A cél pedig az, hogy felhívja a figyelmet a kerékpár, mint egyszerű, megfizethető, tiszta és környezetbarát fenntartható közlekedési eszköz előnyeire. Nem bocsát ki káros anyagokat, csökkenti a városi dugókat és a légszennyezést, ráadásul, aki rendszeresen teker, elősegíti a szív- és érrendszer megfelelő működését, csökkenti a stresszt, segít a mozgásszegény életmód leküzdésében. És ha jól belegondolunk, akkor van egyfajta társadalmi szerepe is, hiszen elősegíti a társadalmi befogadást, a toleranciát és a könnyebb hozzáférést, például az oktatáshoz, az egészségügyhöz, leginkább rászoruló rétegek számára is. Nagyon fontos, és 2026-ban megfogalmaztak egy jó kis mottót is hivatalos témaként. Az idei világnap mottója: kerékpározás a zöldebb jövőért. Ez a szlogán arra emlékeztet, hogy minden egyes pedálfordulat egy lépés a tisztább levegő, a kisebb karbonlábnyom és az élhető bolygó felé. És hogy hogyan tudjuk megünnepelni? Hát mondjuk lecseréljük az autót meg a tömegközlekedést biciklire, munkába járáshoz, iskolába járáshoz. Aztán kiváló alkalom arra, hogy kipróbáljunk akár egy új kerékpáros túraútvonalat, vagy lehet csatlakozni hétvégi közösségi túrákhoz, akár éjszakai kerékpározások. Is. És hát van egy nagyon jó közösségi média felület is, több is, és akár ott meg lehet osztani az élményeket, hogy hogyan tudjuk mi az aktív életmódot népszerűsíteni. Hát így módon, hogy a közösségi médián keresztül ezt nyilvánvalóvá tesszük, hogy mi szeretünk kerékpározni, szeretjük a mozgást, ennek a napnak pedig pont ez a lényege, hogy felhívja a figyelmet a kerékpározás, az aktív életmód és a zöldebb jövő érdekében arra, hogy néha bizony a 4 kerekű helyett érdemes nyerekbe pattanni és 2 keréken gurulni. Hát nem gondolnám, hogy szakadó esőben, de a bátrabbak akár esőben is biciklizhetnek egy jót.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Mit ér, ha rájövök arra, hogy az élet nem csak áruhába bújt halál.
2: Ez a napi Friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam a Blaha Louisiana újdonságát, a Sűrű Végtelen című dalukat. Ez a szerzemény mindenki számára ismerős érzéseket fogalmaz meg, olyan hangulattal vegyítve, amitől annyira szerethető a Blaha Louisiana popzenéje. A Sűrű Végtelen szerzője, Soblocker Barbara, gondolatainak világába hívja a hallgatókat. Ez egy belső monológ. Az a hobbim, hogy az élet értelmén gondolkodom. Nagyon bensőséges folyamat volt számomra kibontani a zenekarral ezt az ötletet, és talán még sosem volt ennyi verzió egy dalban sem, mint ebből. Vannak olyan élethelyzetek, amikben nagy energiák csatornázódnak. Ezek egyszerre katartikusak és ijesztőek. Nekem ez olyan érzés, mint ha felébrednék valamiből, és már semmi nem lenne olyan, mint volt. Mint ha kinyílna a világ. Felszabadító teret adni minden érzésemnek, még akkor is, ha köztük akad olyan, amivel nehéz mit kezdeni, mondta Barbie. A Blaha Louisiana egyébként június 11-én a Budapest Park színpadára áll, ahol a régi kedvencek mellett ez a Sűrű Végtelen is elhangzik majd, úgyhogy mindenki megtalálja a kedvére valót, ezek között a sorok között is. Jöjjön a Blaha Louisiana újdonsága, ez a Sűrű Végtelen.

Budapest ébren, ez volt Janicsák Vecsa. Hát az este még messze van, bár néha úgy tűnik, mintha már kora este lenne. Annyira szürke lett most az ég felettünk. Az elmént még volt egy icipici remény arra, mintha vékonyodott volna, tisztult volna az ég felettünk, de most újra nagyon vastagon összezártak a felhők, és alapvetően szemerkélő eső jellemző, hát de nem csak nálunk, hanem mindenütt az országban, sőt Muraszomba továbbra is kapja rendesen a szakadó eső, 15 fok van Muraszombatban, itt Lendván most 16-17 fokot mutatnak a hőmérők, az óra pedig 13 óra 54 percet. Az Este formáció jön a Most című dalukkal, 2 órakor pedig pontban lesznek friss információk, természetesen a hazai és a külföldi hírek legfontosabbjai jönnek majd Farizs Dorész hírszerkesztőtől, és arra kíváncsiak, hogy meddig kell megbarátkoznunk ezzel az időjárással. Hát átmeneti lesz egyébként a holnapi derű, mert pénteken jön majd egy újabb front, úgyhogy kapunk még bőven esőt a folytatásban is, de átmenetileg holnap egy picit megnyugszik időjárásunk. Ma viszont az esti órákig marad a csapadék, és mi is maradunk, remélem önök is. Este hétig itt vagyunk, Lebár Teodor a hangtechnikus, a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyi Tündét hallják.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Robert Golob vezette aktuális ügyeket irányító kormány ma tartotta utolsó ülését. A kormány 2022. június 1-én kezdte meg mandátumát a strukturális reformok bejelentésével. A kormányhoz való csatlakozáskor a Gibányi Szvoboda kvótájába tartozó miniszterek úgy értékelték, hogy jól teljesítettek és jó állapotban hagyták el a tárcákat. Az SZD kvótájából azonban nem voltak miniszterek az ülésen. A bal-közép koalíció az ország normalizálásának ígéreteivel és a strukturális reformok merész bejelentéseivel kezdte mandátumát. A partnerek kulcsfontosságú kérdésé tették az egészségügyi reformot, és végül több reformtörvényt is sikerült átjuttatniuk a parlamenti szűrőn. Ezek között volt a köz- és magánegészségügyet elválasztó kulcsfontosságú törvény, amely az orvosok éles reakcióját váltotta ki. A fontosabb reformok közé tartozik a közszféra bérrendszerének átalakítása is. A második vágány beruházója, a 2 TDK társaság benyújtotta a Divača-Koper vasúti összeköttetés párhuzamos bal vágányának integrált építési engedély kiadására vonatkozó kérelmet. Az építkezés megkezdése 2027-re van tervezve, a teljes munka várhatóan 2030-ra fejeződik be. Az építési munkálatok kivitelezőjére vonatkozó két lépcsős pályázat kiírását 2026 végére ütemezték. Az építkezés megkezdése 2027-re, vagy az integrált építési engedély megszerzése után várható, amely egyesíti az építési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációt és a környezeti hatásvizsgálatot, amelyek az építkezés megkezdésének kulcsfontosságú feltételei. Az egyik legnagyobb kihívás a Glincs-Csica völgyben történő építkezés lesz, amely környezetileg érzékeny és igényes terület, mondta Marco Brezigar, a 2 TDK képviselője. Az útvonal leghosszabb alagútjai már megépültek, és jelenleg bekötő vezetékként szolgálnak, amíg meg nem kezdődik a párhuzamos baloldali vágány építése. Az egyedi gyógyszertámogatási kérelmekkel kapcsolatos változásról számolt be a magyar egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél az, hogy a méltányossági alapú gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás jelenlegi rendszerét felülvizsgálják, és a betegek számára igazságosabbá, átláthatóbbá tegyék. A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi nagy értékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami, szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. Indoklása szerint az OEP megerősített szakmai apparátusa, átlátható döntéshozatali mechanizmusai, valamint az orvos szakmai és egészséggazdaságtani szempontok következetesebb érvényesítése garanciát jelenthetnek arra, hogy a rendszer gyorsabban, igazságosabban és mindenek előtt a betegek érdekeit szem előtt tartva működjön. Sport. A szlovén foci válogatott holnap 18 órától a Stožice sportparkban látja vendégül Ciprust. Bastian Cészár jó hozzáállást, agresszivitást és győzelmet vár a csapatától. Ciprussal eddig 12-szer találkozott a szlovén együttes, 6-szor nyertek, 3 döntetlen és 3 veresség született. Vasárnap Varasdon találkozik Cészár csapata Horvátországgal.
2: Időjárás.
1: A délután folyamán csökken a csapadék intenzitása, majd estig fokozatosan eláll, és felszakadozik a felhőzet. Élénk lesz az északi szél, a tenger melléken estére enyhe lesz. Élénk lesz az északi szél, a tenger melléken estére enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet

0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
2: Így is van, ha kérdésük van, közérdekű kérdésük, akkor bármikor eljuttathatják hozzánk, mi pedig utána járunk az adott témának, és választ keresünk, és amennyiben van kérdés, akkor ebben az időpontban adjuk a választ ezekre a feltett problémákra, kérdésekre. Úgyhogy mi folytatjuk most ezt az órát zenével, 3 perccel vagyunk 2:45 után, Takács Tamás Dirty Blues Band érkezik, itt lesz hamarosan United és a Bombon is, de előtte 2 fontos felhívásunk van, ugyanis a Népújság szerkesztősége ezúton értesíti az előfizetőit, olvasóit, hogy informatikai rendszerhiba miatt a lap eheti száma csütörtök helyett pénteken jelenik meg, megértésüket köszönik. És akik Lendván közlekednek, bizonyára már észrevették, hogy Lendva község megkezdte az önkormányzati út felújítását, a Spár körforgalom és a Juczke-Pravice tér körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. A munkálatok július 6-áig tartanak, hétfőtől péntekig 7 és 17 óra között terelő utakról gondoskodtak egyébként. Hosszúfalu irányába a 7,5 tonna alatti járművek a Spár körforgalom Malom utca Hosszúfalu irányába tudnak elmenni a Nova Ljubljanska mellett. Aztán Hosszúfalu irányába a 7,5 tonna feletti járművek a Lendva felüljáró körforgalom Jáger, Lendva kereszteződés és úgy Hosszúfalu. Akik pedig Hosszúfalu felől Lendva irányába érkeznek, Jáger, Lendva kereszteződés és Lendva felüljáró körforgalom, így tudják ezt az építkezési szakaszt kikerülni. Természetesen az útmunkálatok idejére megértésüket, türelmüket kérik és köszönik.

Ez volt a Bombon és az Érezd magad jól című dalt hozták nekünk a mai délutára. Hát érezzék magukat nagyon jól, még így az esős időben is. Kell ez az eső? Tehát, hogy ma ezt egy ilyen pihenős nappá tessék kijelölni, és munka után akár föl lehet tenni a lábakat, megnézni egy jó filmet, hallgatni a rádióban a jó zenét, olvasni egy jó könyvet, sok mindenre ad lehetőséget egyébként az eső is. És hát nézzük a jó oldalát, hogy szépen kitisztítja a levegőt, aki allergiás, az biztosan örül annak, hogy végre lehet könnyedebben levegőt venni. Hát nyilván sok minden, amit akár a mai napra terveztek, az most halasztódik, de akkor ez most egy ilyen pihenős szerda lesz, amit mi hamarosan 15 órakor a terepjáróval folytatunk aktuális helyi vonatkozású hírekkel. Szó lesz a búzanapról, hiszen a Rakicsáni Biotechnológiai Iskolában 48. alkalommal került megrendezésre a búzanap, ahol termelők, szakemberek, agráremberek, kutatók tanakodtak a szántóföldi gabona kapcsán megjelenő aktuális kihívásokról. Ezt az eseményt foglalja majd össze Horváth Dávid. Aztán lesz egy érdekes beszélgetés fiatal kutatókkal, hiszen a szlovén fiatal kutatók 60. országos találkozóján nagy sikert ért el két lendvai származású maribori középiskolás, Tóth Teodor és Magyar Miha. Ők végzős diákok, kutató munkájukat arany elismeréssel díjazta a Szlovéniai Műszaki Kultúráért Szövetség zsűrije, hogy miben kimagasló a teljesítményük, mit szerkesztettek, erről majd Szőke Krisztina hoz egy összefoglalót és egy beszélgetést. És szó lesz a függőségről is, hiszen a függőség egy olyan elkeseredett, kilátástalan élethelyzet, amelyből az ember úgy érzi, hogy képtelen egyedül szabadulni. De ehhez most kapcsolódik egy rendezvény Uraszombatban, és itt Lendván is, az előttünk álló hétvégén, 18 órakor, június 7-én a Lendvai Színház és Hangversenyterem ad majd otthont ennek a rendezvénynek. Zsoldos Árpáddal beszélgetett Szabó Szuzi. Ez a három téma hamarosan 3 órakor a terepjáróban. Tartsanak velünk!

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: A Nemzeti Összetartozás napján a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményére, a trianoni békeszerződés aláírására emlékezik a magyar nemzet. Célja, hogy megerősítse a nemzeti összetartozás érzését, valamint felhívja a figyelmet az egységes magyar nemzetre. A Nemzeti Összetartozás napja a kulturális és nemzeti egységet fejezi ki a világ magyarsága számára. Csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban az emléknapnak a muravidéki jelentőségét taglaljuk. Tartsanak velünk!

0: Szerdai Hírmagazinunk jelentkezik ma három témával, köszöntöm a hallgatókat. A Rakicsáni Biotechnológiai Iskolában 48. alkalommal került megrendezésre a búzanap, ahol a termelők, agrárszakemberek és kutatók tanakodnak a szárazföldi gabona kapcsán megjelenő aktuális kihívásokról, illetve lehetőségekről. Szó esett többek közt az idei termelési feltételekről, a talaj mikrobiológiai szerepéről, az aszály okozta stressz csökkentésénél, valamint a búzatermesztés gazdasági vonatkozásairól egyaránt. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
1: A hagyományos búzanap a búzatermesztés aktuális helyzetének, a legújabb kutatási eredményeknek, valamint a klímaváltozás okozta kihívásoknak a bemutatására adott ismét lehetőséget. A rendezvényen gazdálkodók, kutatók, agrárvállalkozások képviselői és szaktanácsadók vettek részt. A szervező Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet nevében a jelenlévőket Damian Érics igazgató köszöntötte. Ezt követően szakmai előadások sora következett. Elsőként Branko Virág, a Panvita csoport mezőgazdasági részlegének igazgatója értékelte a 2025-26-os termesztési szezon időjárási és növénytermesztési feltételeit. Ennek részleteiről rádiónknak így nyilatkozott.
2: Dosedanji pogoji so bili zelo pestri, lahko bojemo, ne, s tem, da če začnemo jesen 25, so bili idealni posevki, so bili dobri.
3: Ha az elmúlt termesztési időszakot értékeljük, azt mondhatjuk, hogy rendkívül változatos körülmények között kellett gazdálkodnunk. A 2025-ös ősz kifejezetten kedvezően alakult. A gabonák vetése optimális időben történt, jó volt a kelés és szépen bokrosodtak. Az időjárás az őszi növényvédelmi munkáknak is kedvezett, így a gyomok elleni kezeléseket megfelelő körülmények között el lehetett végezni. A tél szintén viszonylag kedvezően alakult. Ennek köszönhetően már február közepét követően megkezdhettük az első tavaszi munkákat, amelyeket időben el is végeztünk. A helyzet azonban tavasszal jelentősen megváltozott. Márciusban, áprilisban és májusban egyre súlyosabb vízhiánnyal kellett szembenéznünk. Márciusban és áprilisban a csapadékhiány meghaladta az 50%-ot a sok éves átlaghoz képest. Bár május végén érkezett némi csapadék, a hiány még ekkor is 20-30% körül alakult. Az aszály hatásai jól láthatók. A gabonák alacsonyabbak maradtak, gyengébben bokrosodtak, és a kalászok is kisebbek a megszokottnál. Mindez várhatóan a terméshozamokban is megmutatkozik, ezért az idei termés mennyisége várhatóan jelentősen elmarad az átlagostól. Viszont azt reméljük, hogy a száraz időjárás miatt jobb lesz a termés minősége. Ennek feltétele természetesen az, hogy az aratásig hátralévő időszakban is kedvezően alakuljon az időjárás.
2: Szusnem obdobio lahko bila kvaliteta dobra, seveda če bo sedaj ugodno vreme obžetve.
1: A Panvita csoportnál várhatóan két hét múlva kezdődik az idei aratás. Ezt követően dr. Nejc Topnisek, a Szlovén Mezőgazdasági Intézet kutatója ismertette a talajmikrobiológia szerepét az aszályos időszakok okozta stressz enyhítésében. A búzatermesztés gazdasági kérdéseiről professzor dr. Csörtomin Rozman, a Maribori Egyetem mezőgazdasági karának szakembere adott elő. Előadásából az derült ki, hogy minden bizonnyal a gazdák idén sem tudják megtéríteni a termelési költségeket. A szakmai blokkot dr. Peter Dolnicsár előadása zárta, aki a Prirast projekt eredményeit mutatta be. A projekt célja olyan fenntartható termesztési technológiák elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez, miközben javítják a mezőgazdasági termelés hosszú távú versenyképességét Szlovéniában. Az extrém időjárási körülményekhez ugyanis a szakemberek szerint mi hamarabb alkalmazkodnunk kell.
0: A szlovén fiatal kutatók 60. országos találkozóján nagy sikert ért el két lendvai származású maribori középiskolás. Tóth Teodor és Magyar Miha végzős diák közös kutató munkáját arany elismeréssel díjazta a Szlovéniai Műszaki Kultúráért Szövetség zsűrije. A Lendvai Nafta 80, Áldás vagy Átok című kutatási munkájukat a kétfordulós megmérettetésen kiemelkedőnek találták. A Muraszombatban kiosztott elismerésről és kutatómunkáról Tóth Teodorral, a Maribori Elektrotechnikai és Számítástechnikai Középiskola végzős diákjával beszélgetett Szőke Krisztina.
4: A középiskolások minden évben ugye betelekedhetnek kutatómunkák elkészítésében, valamint innovációs javaslatokban, és ugye

0: meg is valósult. Tóth Teodor továbbá elmondta.
1: Tavaly, körülbelül egy éve gondoltunk a Mihályval, hogy kéne csinálni egy kutatómunkát. És utána mentünk keresni különböző témákat, ami érdekelt minket, és ugye elfutottunk a naftára is. Közben rájöttünk, hogy idén fogjuk ünnepelni a 80. születésnapját ennek a vállalatnak, ugye a Lendvai Nafta vállalatnak, és mivel nem volt nagyon sok dolog, ami emlékeztet erre az iparra, itt a Lendvai, úgy gondoltuk, hogy egy megfelelő emlékmű lesz ez mindenkinek, aki ott dolgozott ebben a vállalatban, és ugye ahogy a vállalat is ugye alakította az egész várost, szóval úgy gondoltuk, hogy ez egy igaz, egy ilyen méltó megemlékezés lesz a 80 éves történetre.
0: A fiatal kutató elmesélte azt is, miképpen zajlott a munka.
1: Először ugye úgy kezdődött az egész, hogy kimentünk magára a Petesházi mezőre, ahol magunk is megnéztük saját szemünkkel, hogy mi is maradott ugye magából a vállalatból. Aztán elmentünk a népújsághoz, végiglapoztuk ugye a több mint 70 évi népújságot, végignéztünk ugye a Lendvai Magyar RTV stúdiónak az archívumait is, kézbe vettünk ugye több könyvkiadást is, például a NATFA 75 is ilyen volt, vagy pedig a Inna Nafta 40 és 30 éves születésnapjánál is ugye kiadott könyvkiadványok, de ugye itt meg is kell említeni a internetes forrásokat is, valamint kettő interjút is készítettünk, volt munkatársakkal, Bogdan Józseffel és Zag Józseffel.
0: Mint elhangzott, a munkán és az elismerésen Tóth Teodor Magyar Mihával osztozott.
1: Ő többségben magát az írásos részt ugye írta, én segítettem jobban ugye az adatoknak a gyűjtésében, valamint a film elkészítésében, és akkor egy ilyen összhangban, harmóniában dolgoztunk ugye mind a ketten a végső kutatómunkán.
0: A Szlovéniai Műszaki Kulturális Szövetség pályázatára általában írásos kutatómunkával neveznek a fiatalok. Tóth Teodor és Magyar Mihá azonban túlszárnyalt a hagyományos formátumon, hiszen...
1: De mégetten úgy gondoltuk, hogy készíteni kéne valami olyant, amivel kiállhatna a tömegből a mi kutatómunkánk, és készítettünk egy rövid dokumentumfilmet is, egy 15 perces kisfilm, ahol ugye átdolgozzuk vizuálisan, és egy kicsit talán érdekesebb módon, mint ugye egy 70 oldalas kutatómunkában magának a vállalatnak a történetét.
0: A két végzős középiskolásnak mi is gratulálunk az arany elismeréshez, amelyet ők is nagyra becsülnek, és további sok sikert kívánunk.
1: Bemutattuk ugye, hogy az idei évben a mi korosztályunkban mi voltunk az egyik legjobb kutatók az országban, és ez számunkra nagyon nagy elismerés, és ez lehetőséget fog nekünk adni, hogy a jövőben talán ugye ezt a kutatást tovább vigyük. Különböző esetleg kiállításokra, vetítésekre, könyvkiadásokba, szóval ez tényleg egy nagyon be fogja könnyíteni a mi jövőbeli munkánkat.
2: A drogfüggőség és a különböző szenvedélybetegségek korunk legégetőbb problémái közé tartoznak. Sokszor észrevétlenül csendben kúsznak be a családok életébe, a titkolózás és a fájdalom mögé bújva. De van kiút és van remény. Június 6-án a Muraszombati Park Színházban, június 7-én pedig a Lendvai Színház és Hangversenyteremben, mindkét helyszínen 18 órai kezdettel egy rendkívül szívhez szóló és tabuk nélküli estet szerveznek. Az esemény közelebb hozza a valóságot és megmutatja a szabadulás útját a Retó Center közösség tagjainak megrázó élettörténetein, valamint Marcos Tavares az NK Maribor futball legendájának beszámolóján keresztül. Zsoldos Árpád egykor maga is a függőség fogságában élt. Ma azonban értékes élettapasztalatát és személyes történetét arra használja, hogy másoknak is utat mutasson a szabadulás felé. A közelgő esemény jelentőségéről Szabó Szuzinak nyilatkozott.
3: Zato smo organizirali tudi ta dogodek, da se pogovorimo o odvisnosti. Z nami bojo gosti iz Reto centra, kateri je po...
4: A rendezvényt azért is szerveztük meg, hogy alkalmat teremtsünk a függőségről szóló beszélgetésekre. A vendégek között köszönhetjük a több országban is jelenlévő Retó Center közösség tagjait, ezúttal Szerbiából, Spanyolországból és Horvátországból érkeznek hozzánk képviselők, akik szívüket, lelküket beleadják ebbe a segítő munkába. Az esemény különleges vendége Marcos Tavares, az NK Maribor futball legendája lesz. Ő a különböző tudatmódosító szerek sportolók körében tapasztalható veszélyeiről osztja meg saját élményeit. Szeretnénk, ha minél többen eljönnének, hogy első kézből halljanak ezekről a mindennapi csapdákról és veszélyekről. Egy ilyen nagy szabás

0: hiánypótló rendezvény megszervezésére talán csak évtizedenként egyszer nyílik alkalom.
1: Željena mi je da bi se čim več ljudi udeležilo, da bi slišali, kajti tak dogodek lahko priredimo mogoče na 10 let enkrat. Dogodek Ujed brez izhoda je namenjen vsem ljudem, kajti vsi imamo svoje težave, svoje bolečine, svojo žalost. Mogoče...
0: Az Ujed brez izhoda, szabadfordításban Csapdában, kiút nélkül elnevezésű rendezvény mindenkinek ajánlott, hiszen mindannyian hordozzuk a saját gondjainkat, fájdalmainkat és szomorúságunkat. Ez az alkalom lehetőséget teremthet arra, hogy végre közös nyelvet beszéljünk. Nyíltan esik majd szó azokról az élethelyzetekről, amelyekben felerősödik a magány, de a legfontosabb üzenet mégis az, hogy van remény és létezik kiút. A történetek végén pedig mindannyian meglelhetjük a valódi örömöt és boldogságot.
1: Vemo da su ljudi osamljeni, je tudi izhod in lahko na koncu najdemo tudi radost in veselje. Sem bi rad povdaril to, naj vas ne bo sram priti na ta dogodek, naj vas ne bo niti strah.
0: Mindenek előtt azt szeretném hangsúlyozni, ne szégyeljenek és ne féljenek eljönni a rendezvényre. Itt senki nem fog ítélkezni, és senki nem ítéli el a másikat. Az előadások után lehetőség nyílik arra is, hogy a résztvevők személyesen kérdezzenek és kötetlenül beszélgessenek a Reto Center közösség tagjaival, Marcos Tavaresszal és velem.
1: Kateri so iz Reto Centra, tudi z Marcos Tavaresem in z nami, z mano.
2: Zsoldos Árpád a rendezvényen a saját múltját is megosztja a résztvevőkkel, és felvázolja a halálból az élet felé vezető útját. Ezzel kíván segítséget nyújtani mindenkinek, aki bármilyen formában támogatásra szorul. Zsoldos Árpád a nyilatkozat kapcsán hangsúlyozta, hogy a függőség egy nagyon tág fogalom. Sokszor egy ilyen alkalom ad lehetőséget arra, hogy fény derüljön a valódi életbeli gondjainkra. Jöjjünk nyitott szívvel és lélekkel, hiszen szó lesz a család szerepéről, fontosságáról, valamint a benne rejlő dinamikákról is. A rendezvény szervezője a muraszombati Új Élet gyülekezet. Az ingyenes jegyek előre átvehetők a muraszombati Park Színház, valamint a Lendvai Színház és Hangversenyterem pénztáránál.
3: Szerdai hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Sok kacat

A lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad

Kökény Attila énekelt egy gyönyörűen ezt a dalt, amit azért Cserháti Zsuzsavics sikerre. Kicsit gyere velem rózsát szedni, és még a rózsáknak is egészen más az illata, amikor megpihennek rajta az esőcseppek olyan finoman, áttetszően felnagyítva a sziromnak a nagyságát, és talán az illatát is. Eső után minden olyan frissebb, más illatú, ezt érzékeljük. Úgyhogy most egy esős szerda délutánunk van. Szerintem ez a legtökéletesebb időpont, akár egy jó kis lassításra, bekuckózásra, az én időre, és hát jöhetnek a klasszikus lágerek. A legjobb ilyenkor valóban a hétközi esőnek megvan az a különleges, megnyugtató varázsa, amikor tudunk otthon egy picit magunkkal foglalkozni, egy jó könyvet olvasni, vagy megnézni egy jó filmet, egy nosztalgikus, hangulatos filmet, minisorozatot, és ilyenkor jó hallgatni megnyugtató lassú dallamokat is a klasszikus hangulatnál, hogyha maradunk, akkor bármi jöhet, mint az iménti dal is pont ezt hozta, ezt a fajta hangulatot. Aki pedig inkább kimozdulna mondjuk munka után ebben az esőben is, érdemes keresni egy hangulatos, puha fotelekkel teli helyet, egy rejtett kávézót, és aztán onnan nézni a lefolyó esőcseppeket mondjuk egy jó sütemény mellett, de el lehet menni ilyenkor akár múzeumba is, könyvesboltokba, de otthon is akár lehet alkotni, sütni valami finomat, illatosat, ami megtölti az egész lakást, és ha már lakás, akkor lehet rendszerezni, mert mi nők talán vagyunk úgy, hogy szeretünk halogatni, pedig tudjuk azt, hogy mondjuk a szekrényben, a gardróbban most már ideje lenne rendet tenni, vagy akár a könyvespolcon is, és aztán ez olyan monotonnak tűnik, de ez az időjárás meg szerintem alkalmas arra, hogy akár ezt a feladatot is megejtsük, és hogyha rendszerezésben vagyunk, akkor megfigyelhetik, hogy az úgy jól meg is nyugtatja az elmét, úgyhogy bármit választanak a mai délutára szerintem jól fog esni, akár a pihenés, akár a kimozdulás, akár az otthoni tevékenység, és emellé fogjuk mi adni a zenéket itt a folytatásban is. Érkezik Rudi Bucsár, aztán Szabó Eszti, Rúzsa Magdi, itt lesz Chris Isaac, Nági Bettivel, Neysa, az Aiden Falls is, és lejátszuk 3:44-kor a hét zene számát. Maradjanak velünk!

0: érkeznek a Dobronak községi idegenforgalmi napok. Június 6-án gasztronómiai nap Zsitkócban, 13-án vidnapi gyalogtúra Strehovciban, 14-én pedig a vidnapi kerékpármaraton várja a sportkedvelőket. Június 20-án a Bakónakitónál egész napos kikapcsolódás. Tavi Tündérfesztivál, házi termékek vására, este pedig nagyszabású zenés program Vlado Kalemberrel, a Srebrna Krila együttessel és Burjanával. Június 21-én vidnapi búcsú. A hónap végén céllövő verseny és nyári kézműves tábor színesíti a program kínálatot. Dobronak község egész júniusban várja a látogatókat kultúrával, zenével, hagyományokkal és élményekkel. Manuela, cha, cha, cha.
1: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Natasa Pirc-Muszár köztársasági elnök, aki ma munkalátogatáson fogadta Gitanas Nauseda litván elnököt, hangsúlyozta, hogy a megbeszélések középpontjában az EU bővítése, valamint az európai egység, ellenálló képesség, versenyképesség és biztonság állt. Szorgalmazták Ukrajna folyamatos támogatását és az európai védelem megerősítését is. Elmondta, hogy Szlovéniát és Litvániát kiváló és baráti kapcsolatok kötik össze, és mindkét fél további lehetőségeket lát a gazdasági együttműködésre, a digitális technológiák, a mesterséges intelligencia, a gyógyszeripar, az energia és a védelem területén. Különös figyelmet fordítottak az EU jövőjére, versenyképességére és biztonságára, valamint az unió bővítésére. A látogatása 2027 első felében esedékes, litván EU elnökségre való felkészülés szempontjából is fontos. Pirc-Muszár szerint a bővítés nem csupán politikai folyamat, hanem fontos befektetés egész Európa békéjébe, stabilitásába és biztonságába. Az Európai Bizottság ma az Európai Szemeszter tavaszi csomagjának részeként dönt arról, hogy a túlzott hiány esetén eljárást indít-e Szlovéniával szemben. A többi tagállamhoz hasonlóan a fiskális és gazdaságpolitika területén is ajánlásokat fog kiadni. Brüsszelben két héttel ezelőtt még úgy becsülték, hogy Szlovénia államháztartási hiánya idén a bruttó hazai termék 3,3%-át fogja elérni, így meghaladja az európai fiskális szabályokban meghatározott 3%-os határértéket. Amennyiben a bizottság úgy ítéli meg, hogy eljárást kell indítani Szlovéniával szemben, a javaslatot továbbítja az EU tanácsának. A tavaly november végén közzétett általános iránymutatások alapján minden tagállamnak egyedi ajánlásokat fog kiadni az EB arról, hogy milyen fiskális és társadalmi gazdasági intézkedéseket kell tennie. A harmadik ciklusát kezdő Mette Frederiksen vezette új dán kormány a megélhetési válság enyhítését és az ország szuverenitásának védelmét tűzte ki célul. A négy párti kisebbségi koalíció jelentős szociális intézkedéseket ígér, miközben továbbra is ellenáll az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos törekvéseinek. A kormányalakítás nem volt egyszerű. Két hónap bizonytalanságnak lett vége, miután a parlamentbe 12 párt jutott be, és csak harmadik nekifutásra sikerült kormányt alakítani. A kormányprogram középpontjában a megélhetési költségek csökkentése áll. A kabinet az élelmiszerek általános forgalmi adójának felére mérséklését tervezi, míg a gyümölcsök és zöldségek esetében teljes áfamentességet vezetne be. A 22 év alatti fiatalok számára ingyenessé válhat a tömegközlekedés, a rászoruló nyugdíjasok havi 1000 koronás többlettámogatásban részesülhetnek, írja a The Guardian. Sport. A hétvégén a válogatott nyári idényét kezdi a szlovén női röplabda csapat. A felkészülés után az Európa Ligában szerepelnek Montenegróban. Podgoricában a vendéglátó csapat ellen, majd Grúzia ellen játszanak Alessandro Orefice védencei. A torna második része Ljubljanában zajlik majd június 12-e és 14-e között, ahol Lettország és Izland lesz a szlovén együttes ellenfele.
2: Időjárás.
3: A délután folyamán csökken a csapadék intenzitása, majd estig fokozatosan eláll és felszakadozik a felhőzet. Élénk lesz az északi szél, a tenger melléken estére enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 19 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
3: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Vrhnika előtt Ljubljana irányában, a Steyr autópályán pedig Szlovenska Bystrica lyuk előtt Maribor felé.
1: A muravidék hullámhossza.
2: MMR
1: kívánságműsor.

0: 5,5 perccel vagyunk délután 4 óra után, és a friss híreket követően indítjuk a szerda délutáni kívánság műsorunkat. Rengeteg kérés érkezett már e-mailben, messenger üzenetben, úgyhogy mindjárt rátérünk majd ezekre is, de természetesen hívhatóak is vagyunk. Telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19. Egy Pór Péter dallal kezdünk, így szól az üzenet. Kedves Tünde, a mai kívánság műsorban szeretném kérni a Tündöklő Egri Csillagok című dalt. Köszönettel Betty Palinból. És van telefonálónk, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, szép üdvözlet tündéki mindkettőknek a stúdióban. Én pedig szeretném meghallgatni Horváth Robitól Elmúltak az évek. Nagyon szépen megköszönöm, jó munkát és a viszonthallásra.
0: Minden jót, Ili, és köszönjük szépen, hogy hallgat bennünket, jó egészséget kívánok mindjárt.
1: Hallgatom,
0: nagyszerű, ennek nagyon örülünk. Robi dalát pedig

0: Máté Péter Egyszer véget ért című számát. Köszönjük szépen, ha teljesítik, szép napot, jó egészséget kívánunk Marika és Feri Körmendről, és van még egy telefonálunk. Halló!
1: Szép üdvözlet, kedvesebb Tamara, már nem Tamara, gondolom.
0: Tünde vagyok, igen.
1: Igen, Tünde. És szeretnének hallgatni a zeneszámot, hogyha lehetséges.
0: Igen.
1: A Máté Pétertől.
0: Most megy Máté Péter Egyszer véget ér.
1: Igen.
0: Van-e valami?
1: Hát akkor meg az lenne, hogy Kovács Katitól az, hogy soha se sír.
0: Soha se sír című. De hát Kovács Kati, rendben, jó választás. Mária, küldeni fogjuk önnek.
1: Köszönöm,
0: és nagyon szép délután.
1: Viszont hallásra.
0: Na hát sok a T kezdőbetűs műsorvezető, Tíme, a Tamara, Tünde. Nehéz választani, én elhiszem. Egyébként Lebár Teodora hangtechnikus, és már is indítja Porr Péter slágerét.

0: Soha ne sírja véget ér egy dallam, hallgass egy másikat, pont ezzel fejezte be Kovács Kati, úgyhogy miért hallgatunk másik dalt. Kedves szerkesztőség, a Szerdai Kívánság műsorban szeretnénk meghallgatni egy Abaházi Csabától való dalt. A választás önökre bízom, további szép napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Lívia Lentéből, úgyhogy mindjárt jön Abaházi Csaba. Utána pedig egy Neoton dalt játszunk, Ábrahám László írt nekünk Nagyszaláncról, hallgatja a Muravidéki Magyar Rádiót, és ezúttal a Neoton Nyár van című dalát szeretné, ha lejátszanánk, úgyhogy ennek sincs akadálya, hamarosan érkezik, és ha minden igaz, akkor van egy telefonálunk is. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm! Kívánságműsor, kíváncsian
1: jó
0: várom.
1: Jó napot kívánok! Szeretném kérni, Nem lehet boldogságot venni.
0: Nem lehet boldogságot venni című dalt. Azért halljám egyébként elnyújtva ezt az egészet, mert hátul nagyon hangosan szól a rádió, és a kettő együtt nem tud működni. A telefonon keresztül viszont tökéletesen halljuk egymást. Nem lehet boldogságot venni. Kinek küldjük el a dalt?
1: Marika vagyok, Körmendről.
0: Marika, köszönöm szépen. Most már visszahangosíthatja
1: további
0: a rádióját. Minden jót, viszont hallásra.

Ez a dal is olyan volt, mint egy múló pillanat, az M7-es slágere szólt az imént, a folytatásban pedig Apostol fog zenélni. Lucskai Betty írt nekünk e-mailt, röviden, tömören Apostol dalt kért tőlünk, ránk bízta, hogy mit játszunk, mi pedig választottunk, úgyhogy mindenből lesz egy pici. Lucskai Bettinek az Apostol zenéje.

Itt már egy újabb üzenet, kedves Tünde és Teodor, szép napot mindenkinek a délutáni kívánság műsorban. Szívesen meghallgatnánk Bródy János Ne szólj szám című dalát. Előre is köszönjük, a kérésünk teljesítése kerül. További kellemes napot kívánunk a stábnak, hallgatóknak, Marika és Karcsi Teskándról.

0: édesek közt cinkos ne legyél.
1: Már is folytatjuk a kívánságműsort, az egyik kérés e-mailben érkezett. Kedves MMR, szeretném, ha lejátszanák a Nox zenekartól a Százszor ölej még című dal. További szép napot kívánok mindenkinek, üdv Móni Lentiből. Messenger üzenetben pedig Máté kért tőlünk egy dalt. Sziasztok, kedves rádiósok, szeretném meghallgatni az LGT, Miénk ez a cirkusz című dalát. Üdv Máté Zalabaksáról.

Itt mindenkire szerep vár, és két dal még azt várja, hogy lejátsszuk, hiszen van kérésünk, és bizonyára sokan várják, többek között Jutka is, aki írt nekünk. Tisztelt Muravidéki Magyar Rádió, a Kívánság műsorban ma délután szeretném kérni meghallgatni Korda György Szivárvány fényben című számát. Támis Imréné Jutka Szombathelyről küldte az üzenetet, úgyhogy neki most Korda György énekel.

Még egy kívánságot teljesítünk, kedves Tünde, szívesen meghallgatnám a mai kívánság műsorban a Hello Bello című számot a császári pillanatművektől. Üdv az MMR csapatnak és a hallgatóknak, Balázs Sümegről küldte az üzenetet, úgyhogy már is a magyar császári pillanatművek zenél. És ezzel zárjuk a kívánság műsort, hiszen hamarosan jönnek a friss hírek Doristól, utána pedig indítjuk az aktuális legfrissebb adását.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány mai ülésén a 2026-2029-es fejlesztési programtervbe felvette az újságírói bérköltségek társfinanszírozása 2026-ban és 2027-ben című összesen 4 millió euró értékű projektet. Ez az új média törvény egyik kulcsfontosságú intézkedése, amelynek célja a magas színvonalú, professzionális és független újságírás megerősítése, jelentették be az ülés után. A projekttel a Kulturális Minisztérium támogatja az újságírók foglalkoztatását az általános tájékoztatást nyújtó, nyomtatott és digitális médiában, hozzájárulva ezáltal a szerkesztőségek nagyobb stabilitásához és a minőségi újságírói tartalmak létrehozásának jobb feltételeihez. Az intézkedés várhatóan hozzájárul a média pluralizmus erősítéséhez, a hiteles információkhoz való nyilvános hozzáférés növeléséhez és a professzionális újságírói színvonal fenntartásához. Május végén 43.060 munkanélkülit regisztráltak Szlovéniában, ami 2,5%-kal kevesebb, mint áprilisban, és 0,3%-kal alacsonyabb adat, mint egy évvel korábban. Az intézménynél májusban regisztrált munkanélküliek között többségben voltak azok, akiknek a munkaviszonya a feldolgozóiparban és a kereskedelemben ért véget, jelentette be ma a foglalkoztatási szolgálat. Májusban 3970 új munkanélkülit regisztráltak, ami bő 1%-kal kevesebb, mint az előző hónapban, és 4%-kal több, mint tavaly májusban. Az újonnan regisztráltak közül 1516 fő határozott idejű munkaviszony lejárta miatt lett munkanélküli, 824 fő létszámleépítés, 48 fő csőd miatt lett munkanélküli, 350 fő pedig első alkalommal állást kereső, míg a többiek egyéb okból regisztráltak. Áprilishoz hasonlóan májusban is csökkent a munkanélküliség havi szinten az intézmény összes regionális irodájában, Muraszombatban -6%-kal. Előrelépés történt a MOL magyar olajipari vállalattal folytatott tárgyalásokon a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének esetleges átvételéről. A napokban várják a választ a legutóbbi szerb javaslatra, közölte Siniša Malić, szerb pénzügyminiszter. A fennmaradó nyitott kérdések között szerepel a pancsevói finomító működése és több technikai részlet is. Szerbia nem okozója a NISZ körül kialakult helyzetnek, amely az amerikai szankciók és az orosz tulajdonrész miatt alakult ki, mondta. A szerb kormány továbbra is jóhiszeműen folytatja az egyeztetéseket a MOL-lal, hogy a lehető legrövidebb időn belül megoldás szülessen a NISZ jövőjét illetően, hangsúlyozta Siniša Malić. Alekszandar Vučić szerb elnök május közepén arról beszélt, hogy nem mennek jól a tárgyalások, és ha nem sikerül megállapodásra jutni, Szerbia is megvásárolná az orosz részvényeket. Sport. Charles Leclerc szerződést hosszabbított a Ferrarival. A Formula 1-es csapat beszámolt a hírről, azt azonban nem részletezi, hány évre szól a megállapodás. A monakói pilóta 2018-ban a Sauber színeiben debütált a Forma 1-ben, a 2019-es szezont azonban már a Ferrari versenyzőjeként kezdte.
2: Időjárás.
1: A folytatásban is csökken a csapadék intenzitása, majd estig fokozatosan eláll és felszakadozik a felhőzet. Élénk lesz az északi szél, a tenger melléken estére enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 19 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma Kosztelec előtt Ljubljana irányában, valamint Razdörto és Studenec között a főváros felé.
2: A Muravidéki Magyar Rádió már DAB-on is elérhető. Hallgasson minket digitálisan.
3: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
4: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! A 2026-os év hatodik hónapjában járunk. Annak is az első szerdája van ma, ami azt jelenti, hogy az aktuális című műsorunkban a Vendégem a polgármester című rovattal jelentkezünk. Vendégünk Magyar János, Lendvakösség polgármestere. Jó napot kívánok, polgármester úr!
5: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm nagy szeretettel a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit.
4: Adásunkban a község időszerű tevékenységét, aktuális beruházásait és a terveket világítjuk meg. Elsőként a beruházásokról szólunk bővebben, ha tehetik, kedves hallgatóink, tartsanak velünk. A költségvetés 55%-át, azaz több mint 14,5 millió eurót beruházásokra fordítja a lendvai község. A legnagyobb beruházások közé tartozik a lendvai zeneiskola épületének felújítása, amely két részből áll. Gyakorlatilag két épület felújításáról van szó. Kérem, polgármester úr, hogy részletezze.
5: Igen, a nagy befektetések között is a zeneiskola két épülete felújításra kerül. Az elsődlegesen a jelenlegi zeneiskola, ami most használatban van, annak a tetőszerkezete, vagyis a ott lévő helyiségek korszerűsítése, szigetelése és átszervezése. A mellette lévő épület, ami évek során sajnos tétlen volt, és kéz nem nyúlt hozzá, és nagyon rossz állapotban volt, mivel hogy a zeneiskolának nem nyúlt hozzá, és nagyon rossz állapotban volt, mivel hogy a zeneiskolának többlet helyis

0: Egyébként jelen pillanatban a kivitelezési ár, hiszen a kivitelezés már is kezdődött. Itten teljes méretű belső, külső, tetőszerkezet és fűtés felújítás lesz, szóval rendelkezésre lesz biztosítva teljes méretben és használatra az zeneiskolának valamikor az év másik felében. Most kicsit a munkálatok megtorpantak, hiszen tudni kell, hogy itt is a műemlékvédelmiség a saját elvárásait követelik, és az mindig akkor módosítást kell tennünk, míg jönnösségesre kezdtünk. Remélem, hogy ez a késés csak mostant fog lenni, későbbi ütemezésben nem fog előfordulni további plusz észrevételek a műemlékész szervektől, és örülök neki, hogy egy újabb épület a főutcán felújításra kerül, és másik felült pedig használatra, amire jobb feltételeket tudunk nyújtani, úgy a gyerekeknek, diákoknak, mind a tanítóknak is.
1: A másik épület felújítása, mert az is felújítás alatt
0: az, van? Igen, az még mostant az iskola időszak, szóval a szünidő alatt fog kezdeni, most mikor az oktatás be fog fejeződni, akkor átpakoljuk a jelenlegi bútorzatot, ami bent van, aztán úgy kerül a munkálatok kezdésére.
1: Mi mindent újítanak fel ott?
0: Ottan a külső vakolat is felújításra kerül, ugyanúgy, amit említettem, hogy a tetőrendszer, tetőszerkezet, hőszigetelés, belső víz és villanyvezetékek újra szerkesztése, igen, úgyhogy igen, nagy beruházás lesz.
1: Ez pedig a Murába támogatásból valósul meg.
0: Így van, ezt még Murába sikeresen Lindva Község Magyar Nemzeti Önkormányzat jóvoltából, mivel ők is társalapítuk, azon keresztül még akkor harcolni kellett ennek a pénznek a lehívására, de sikeresek voltunk, és újabb fontos épület az oktatási téren felújításra és korszerűsítésre kerül.
1: És ez a szlovén-magyar közös alapból valósul meg, tehát hogy csak, hogy elmondjuk a hallgatóknak, igen, hogy tudják, hogy miről van szó.
0: Így van. Az utolsó programbizottság úgymond a 2026-os évi, 2025-ös évi eszközök elosztása, hiszen sikeresen jelentkeztünk be, több jelentkezés volt, de mink, mint község, egy másik épülete mentünk, ezzel pedig a Lindva Község Nemzeti Önkormányzat ment, és amit mondtam, sikeresen tudtunk ezen a pályázaton is részvenni, ez a, igen, Szlovénia-Magyarország közös alap keretén belül valósul meg.
1: Ezeknek a munkálatoknak szeptember 1-ig be kell fejeződni, hogy a tanítás elkezdődhessen.
0: Mostant nekünk még van beszélve, hogyha véletlenül valami gond lenne, akkor az egyes számú kétnyelvű általános iskola helyiségében lehet a iskolai év kezdetét várni, ha véletlenül valami bejönne, hogy nem végezzük el, de úgy gondolom, hogy a kivitelező, most itt az időjárástól is függ, kivitelező ezek szerint fog úgymond hozzáállni, de mindenképpen még vannak mindig valami olyan dolgok, amik körözbe tehetnek a terveknek.
1: Tehát valami közbe jöhet.
0: De nekünk a vészhelyzet el van készítve, és ha véletlenül erre szükség lenne, az meg is lesz.
1: Folyamatban van a műemlékvédelem alatt álló egykori kisiparosok házának felújítása is, ahol vállalkozói inkubátort hoz létre a község. A munkálatok már folyamatban vannak, az uniós támogatást is jóvá hagyta az illetékes minisztérium. 1.675.000 eurós összegről beszélünk. Mit foglal magába ez a felújítás és a község? Milyen céllal vágott bele a beruházásba?
0: Igen, ez a Moravidéki régiós európai fejlesztési pénzekből, vagy keretből Lendva község sikeresen pályázott. Itten, amint ön is mondta, mi csak ma, vagyis az idén, most nem régen kaptuk meg a pozitív véleményezést, a szerződés még a finanszírozásra nem jött meg, de ez már a múlt évben a régió felé le kellett annunk az ütemezést, ugyanúgy a

0: kivitelezési ütemezést, a pénz felhasználatát, de sajnos tavaly nem történt pozitív előrelépés, míg tavaly már sikeresen a közbeszerzést a kivitelezőre befejeztük, és hát úgymond nyomás történt ránk, községre, hiszen a kivitelező magának az időpontot, hogy elkezdi ezt az épületet felújítani, lerezerválta, és ennek jó voltából nem tudtuk más tenni, hogy a saját, mégint a saját eszközeinket rendelkezésre tesszük, hogy elkezdtük a kivitelezést. Igen, folyik ottan, és az elsődleges a tér előkészítése, az épület előkészítése folyik, de most már múlt héten voltam kint, már betonozások, falak erősítése, szóval a padlózat betonozása is már folyik, úgyhogy nagy ütemben elkezdődött. Itten pedig, ahogy ön is mondta, valamikor kisiparosok voltak és itt tevékenykedtek. Ez a város szíve, mindig egy ilyen vállalkozások odahúzták a polgárokat a szolgáltatások használására. Ennek jó voltából sajnos mindenki elment innél, mert az épületre sajnos a község nem tett szert felújításra, nem volt felújítva, mink ezten felelőképesen odaálltunk, és a projekt dokumentációt elkészítettük, és próbáltuk valamiképpen a forrásokat ennek a projektnek biztosítani. Ez sikerült, amit mondtam, az európai pénzek keresztül. Ez majdnem 2 millió eurós finanszírozás, 1 millió 600 csak a kivitelezési munkálatok lefedése, igen. És mink ezen a kereten belül is kaptunk kivitelezőt, és bízok benne, hogy ennek a keretnek a végén is elég lesz. Itt is a műemlékesek vannak mellette, hiszen ez is műemlékvédett épület. Itten pedig üzlethelyiségek, szóval helyiségek lesznek azok számára, akik valami vállalkozást szeretnének indítani, inkubátoriparra is van szándva, hogy az elképzelésüket valóra tudják váltani. Itt biztosítva lesznek egy közös, lesznek tárgyaló terem is, helyiségek, igen. És a másik fontos része az, hogy az olyan kezdő vállalkozóknak rendelkezésre lesz biztosítva segítés abban, hogy a vállalkozást jó ütembe, és hogyan mondják, tanácsadásban jó irányba tudják felállítani, elkezdeni. Szóval vannak ez az oktatási része, ami fontos, főleg a fiatal vállalkozók számára, hogy előkészítik őket, mi is vár, hogyan is van a vállalkozó út. Nem mindig elég az az elképzelés álom, amit szeretnének megvalósítani, kivitelezni. Ehhez kell némi tudás, és ebben szeretnénk akkor hozzásegíteni. De most nem csak a fiatalok, hanem azok számára is, akik valamiképpen új vállalkozást szeretnének indítani. Ottan, amit mondtam, helyiségek is rendelkezésre fognak állni, hogy először a kezdésnál a helyiség fontos, persze fontos része annak, hogy tudjon helyet kapni. Most én nem tudom, hogy milyen vállalkozások lesznek itten. Lehet, hogy kisiparos lesz, nem lesz, kellene, de vannak most már a korszerű világban korszerű technológia használatok, és mindenképpen nagyon széles téren lehet lehetőséget kapni, vagy pedig elképzelést valóvá váltani, és ebben szeretnénk akkor itten egy ilyen iránymutatást tenni. Tudni kell azt is, hogy egy jó, amit már részlegesen mondtam is, jó pozitív oldala is van neki, hiszen ha ez beindul, akkor a városközpontba a polgárokat is és a felhasználókat is invitálja, szóval fölélénkül a városközpontja ezzel. A harmadik pozitív része pedig az épület felújítása, szóval nem rosszítsa a város főutca, vagyis az alsó utca, mellékutca látványát, hiszen most romancs állapotban van.
1: Lassan befejeződik a lendvai község elmúlt éveinek egyik legnagyobb beruházása, a lendvai egészségház bővítése és felújítása. Hol áll jelenleg az építkezés, mikor várható az épület átadása, és milyen a pénzügyi konstrukciója?
0: Az épület felújítása most jelen pillanatban az a fázishoz ért, amikor áthelyezések, átpakolások mennek, mikor úgymond a jelenlegi egészségház, amelyik üzemel, részei felújítás alá kerülnek, amit bel is mondtuk már. A melléképület, vagyis amit építettünk hozzá, az vége felé megy, lassan a felszerelés, szóval a berendezés fog menni. Most ez a legérzékenyebb része, amikor át kellett pakulni a ginekológiának, a sport és medicina másik helyszínekre, ahol egy ideig, amíg a felújítások tartanak, sajnos nem lehet utána lenni.
1: Tehát ez csak egy áthidaló megoldás, 2-3 hónapról van szó, gondolom.
0: Így van, így van. Másképp az ütemezés terv szerint megy, és október hónapában, október közepére a jelen tudásom szerint vége lesz a felújításnak, ugyanúgy az építési munkálatoknak befejezése lesz, úgyhogy október közepén átadásra kerül. 4,2 millió euró, a pénzkonstrukció pedig az elődleges terv szerint megy, ami azt jelenti, hogy Lindva község, az egészségház és a reszoros minisztérium, az egészségügyi minisztériumról kapott társfinanszírozás. Itten még talán várjuk az egészségház nagyobb hozzájárását, hiszen most jelen pillanatban a községnek nagyon sok beruházásai vannak, és amit mondtam is, a minisztériumot, vagyis az Európát kell finanszíroznunk, hiszen elkezdtünk olyan munkálatokat, amire a pénzt bevárjuk, ugyanúgy a Csente pincei vízvezeték felújítása is kifizetve volt, és arra is kapjuk vissza a pénzt, nem tudom, hogy mikor. Reméljük, ez az új kormány mostant ennek rendet tesz, és minél előbb pénzhez jutunk.
1: Az egészségháznál a község része mekkora volt?
0: A két részbe volt, szóval két évre volt felosztva, körülbelül 2 millió euró a község befektetési része, igen. Ezt mondom, hogy itten némi átcsoportosítást szeretnénk tenni, majd az új vezetőséggel valószínűleg sikeresen is fogjuk megtenni.
1: A városban az infrastruktúra terén folynak nagyméretű beruházások. Ha hazai kifejezéssel szeretnék élni, akkor azt kell mondanom, hogy feltúrták a város egy részét. Pontosabban útjait a csatornahálózat felújítása céljából. A Gregorcsicsi és a Kályuh utcában lassan befejeződnek a munkálatok. A Ljuczka Pravica téren is, a főutca egy részén, és pedig a város központjában, a körforgalmak között, valamint a Városháza irányába és a Kidrics utca egy részén most kezdődnek meg a munkálatok. Milyen jellegű munkálatokról beszélünk, mekkora a költségvetése, és milyen forrásból fedezi a község a költségeket?
0: Hát igen, én mindenkinek a szíves türelmét kérem, hiszen rá kellett lépnünk erre, a Kajuh is a Gregorcsics utca részén, ottan szétválasztottuk a szennyvíz és a meteorvíz hálózatot, külön-külön vezetéket csináltunk. Nagyon rossz állapotban volt, sok helyen már többször beavatkozásoknak kellett lenni. Ezzel a befektetéssel pedig új útburkolat is kerül, úgyhogy nagyobb minőséget tudunk nyújtani a polgárokra, amikor befejeződik. Kajuh utca már befejeződött, Gregorcsics utca tegnap még csak a kis része maradt a durva aszfalt. Ma, kétlem, hogy máma lesz, igen, máma nem lesz ebből semmi, se holnap lesz a második része, hogy mondják, a finom aszfaltozás. A két körforgalom közti szakasz, útszakasz felújítását, de a másik körforgalom, amelyik bent itten a város központjában majdnem már van, ottan is vannak a szennyvíz csatornában nagyon sok problémáink. Itten egy intervencióra is van szükség, és aztán holnap kezdik csinálni. Múlt héten volt az ütemezés bejelentve, de a kivitelezés sajnos egyéb dolgok véget, sajnos akkor is eső volt, és nem tudtak máshol befejezni, nem tudtak idejönni dolgozni. Ezek a felújítások körülbelül 350 ezer euró magassága van, de itt most még plusz mellé jött ennek a főutcai és a Törtlüszke-Previce és a Kajuhova utca, bocsánat, a Kidricseva utca felé, ahol még az mellett, hogy mostant az útburkolatot felújítsuk, annak jóvoltából beavatkozást csinálunk és felújítsuk ottan, ahol lássuk, hogy esetleges jövő problémák lehetnének, mert a szennyvíz csatorna hálózatát lefényképeztük belülről, és annak áttanulmányozása után úgy volt döntve, hogy egyes szakaszokat még felültás alá tesszük. Ez tisztán a Lendva község költségvetéséből megy. Ez a plusz pénz még hozzájött ennek, sajnos ez nem volt tervezve, de amikor már egyszer csináljuk az útburkolat felültását, ami már úgyis nagyon rossz állapotban van, akkor célszerű, hogy most végezzük el, nem akkor, mikor az aszfalt újonnan le lesz rakva, hogy az után újra felszedni. Itt még a Törklüszke-Previcen egy parkolót is csinálunk, ahol már a úgymond lakosok és lakók ottan igényt tartanak erre, hiszen a zöld övezeten is parkoltak már, mink lekavicsoztuk egy részét neki, de most még tisztán újra, ez is új burkolat, aszfaltozásra lesz biztosítva.
1: A lendvai csatornahálózat már nagyon régi hálózat, tehát felújítás alatt ilyen nagy mértékben még nem volt. Hol lesz szükség még felújításra, ami a csatornahálózatot illeti?
0: Mink most itt, amit ön is mondott, a fő utca, a második körforgalom, a községháza, vagyis a központ felé vezető úton egy részig elmegyünk vele, de mivel, hogy a város központját átszervezése, vagyis lezárásra, vagyis terelőút kiépítése lesz téve, addig most tovább nem megyünk, nem célszerű ezt mostant csinálni, és zaklatni, és újabb árkokat csinálni, még jelen pillanatban olyan állapotban van, hogy kibírja ezt a pár évet, hogy ezek a terelőút és a másik projekt dokumentációk elkészülnek, ami erre a beavatkozásra fontos. Ez a része nagyon rossz állapotban van, hiszen ezen nagyon, hogy mondják, nem is volt soha se beavatkozás, csak rákapcsolások. És a többi része, van még három szakasz különböző utcákban, a Krányec utca is még van, amit ki kell vitelezni, és a Fölső utca is. Szóval van még 3-4 olyan utca szakasz rész, ahol még nekünk terve van, de mindenképpen az idén itt most befejezzük ezt a felújításokat, hiszen mondtam, nem tervezett dolgokat is bele kellett kapcsolnunk, amit az idénre nem terveztünk, de hál' Istennek jó pénz folyásunk van, község erős, és tudtuk eztent is felültás alá tenni egyben az út burkolat felültásával.
1: Egy-két hónapig lesz most itt a városközpontban, ugye útlezárás.
0: Ez október 10-ig pontosabban fog a teljes munkálatok befejezte lenni. Itt is kérem szíves még egyetiseket a polgároknak, de amikor ennek vége lesz, akkor egy korszerű és szép utat kapunk, ami alul van, az még hát
1: azt is
0: biztonságos használatra tudjuk tenni.
1: Tart az építkezés még a lakosi temetőben, épül az új halottas ház. Mikorra fejeződik be a beruházás, és mennyibe kerül?
0: Ez most vége felé megy. Mi nekünk még eddig nem került több pénzbe, mint eddig mennyi volt. 200 valamennyi ezer euró, most pontosan nem tudom fejbe az összegét neki. Sajnos a munkálatok elhúzódtak, már a kezdete rossz volt, hiszen mink, akkor gondoltuk, a területi rendezési tervünk módosítva lesz, és a hozzávásárolt telekre tudunk építeni. Sajnos az a telek, amit hozzávásároltunk, mezőgazdasági telek, és arra nem tudtunk építeni. Azért ezt próbáltuk valahogyan intézkedni, hónapok szám elhúzódott. Sajnos kormány is nem tudott, és nem akart sajnos ebben segíteni. Csak is ez véget húzódott el.
1: Később, és ezért akkora... került most oda, ahol van?
0: Most azért került oda, ahol van, mivel, hogy még egyszer az a területet, amit hozzávásároltuk, mezőgazdasági terület, mink azt betettük a területrendezési terv módosításába, csak sajnos nem volt lehető arra építeni. Szóval épp úgy nekünk, ahogy a polgároknak is be kell tartanunk azt, hogy csak építheti telekre lehet építeni. Mink akkor erre a telekre tettük át ennek az épületnek az új építését. Ennek az épületnek június 30-áig kell befejeződni, ahogy látom, most már vége felül vennek a munkálatok. Ez mellett még el kell távolítani a régi sílalomházat, úgyhogy még van dolog, de...
1: De november 1-ére elkészül, amikor a temetőkben a legnagyobb...
0: Hát az előtt, mielőtt a sírokat rendezik, és akkor november 1-ére már mindenképpen egy normális kinézésre fog lenni, de... Mert a borítás az könnyebben megy, mint az építés, egyébként mindig úgy mondják.
1: De azért az is nagyon nagy munka.
0: Mindenképpen, mert olyan helyen vagyunk, ahol vigyázni kell, mert sírok közt kell iparkodni, dolgozni, úgyhogy igen.
1: Tervben van a lendvai halottas ház felújítása is. Reálisan mikor kezdődhetnek meg a munkálatok, és milyen a pénzügyi konstrukció a beruházásnak? Tudom, hogy a helyi közösségek voltak azok, akik a terveket bemutatták, de mint község biztos, hogy tudnak a dologról.
0: Hát ezt nem a község csinálja, csak a helyi közösség jóvoltából segítségével, hiszen mink mondtuk, hogy a polgárok számára lesz csinálva, nem a község számára. Azért is vontuk be a helyi közösséget, hogy a polgárokat invitálja arra, hogy a az észrevételiket adják oda. Mink közbeszélést tettünk a architekturális tervezetek elkészítésre, az elkészült, az első. Most jön az első módosítás, hiszen némi észrevételek azért voltak. Tudni kell, hogy ez mind csak architektúrai kinézetet csinál. Ez alapján van a terv kidolgozása. Az azt jelenti, hogy amikor a terv el lesz készítve, kivitelezés terv, annak alapján tudjuk mi csak megmondani a pénzügyi hátterét, hogy mennyibe is kerül, de neki állottunk. Úgy gondolom, hogy mindenki láthassa, minden faluban a síralomházak fel voltak újítva, a temetők rendben vannak rakva, így most lendvai temető is sorra fog kerülni, és nem mentünk fej nélkül, vagyis úgymond valahogyan elképzelés szerint, hanem egy széles hozzáállást tettünk, hogy az ökopark is, hogy felhasználatra is praktikus legyen a polgárok elvárásai, hogy milyenek, és ennek észrevételét igénybe fogjuk venni, és ez alapján tesszük. Szóval még egyszer nem magunk csináljuk, hanem bevontunk azért a polgárokat, hogy felhasználásnál minél praktikusabb, minél jobb föltételeket tudjon nyújtani. Azért mondom, a pénz keretét jelen pillanatban nem tudom, ez még csak jövő év elején tudjuk még. Mindenképpen mink már a jövő évre fogunk egy keretet készíteni. Szerintem őszre, amikor majd készül a költségvetés, arra tudjuk már a úgymond tervezett, vagy pedig a terv alapján elkészített költségvetési költségeket, azt beépítsük a költségvetésbe, biztos, hogy nem lesz az a reális, reális az, amikor már a kivitelezési tervrajz elkészül, ottan tudjuk, hogy pontosan miből mennyi kell, és annak mennyi az ára, és mennyi a munkálat, és akkor tudjuk még az összeget. Úgyhogy jövő évre ez felújítás alá fog kerülni az ütemezést, amit kérdezett.
1: Nagy szükség is van rá, azért meg kell mondani, mégis csak Lendvánról van szó, és a Lendvánnak is megjár egy megfelelő, elfogadható halottas.
0: Hát ez a legnagyobb beavatkozás, azt kell tudni, ez nem keves pénzbe fog kerülni, de mindenképpen egy olyan pietetikus épület, ami tisztelet adás arra is, hogy tiszteletbe tartjuk a polgárainkat, és sajnos azokat, akik éppen eltávoznak, annak a családjainak minél pietetikusabb helyszínt tudjuk biztosítani.
1: A község honlapján láttam, azt hiszem tegnap, hogy Gyert Jánosban is sor kerül egy 550 méteres út felújításra. Miről van szó talán röviden 2-3 mondatban?
0: Így van. A főbejárat itt a körösznél Gyert János főútról, amikor lekanyarodunk, és aztán ez ilyen körforgalom másik oldalon a temetőjén jön ki. Az első szakasz most út már felújításra kerül, 550 méter, amit mondott, hiszen erre van forrásunk, van keretünk, és azért csak eddig megyünk. Mindenképpen a terv rajz és a tervek el vannak készítve, hogy innét a másik felőn a temetőnál kijövő út teljes méretben felújításra, ugyanúgy a helyeken szélesítésre lehető dolgok, szélesítés is még lesz csinálva, hiszen nagyon gondosan átnéztük a tulajdon vonalat, hogy meddig van a községnek tulajdona, és mindenképpen kihasználjuk mindenhol, ahol saját tulajdonunk van, de ahol jelenleg az út már használva van a magánterületen, azt mindenképpen visszafogjuk, hogy szóval megpróbálunk egyezni a tulajdonossal, hiszen már most, hogyha használnak, akkor szerintem korrekt, hogy megvásároljuk tőle, és a biztonságos útfelhasználásra tudjuk biztosítani. A másik része pedig talán az idén el is fog kezdeni, másik része is, ennek pedig biztosítva van a kerete, és jövő héten már van, úgy tudom, hogy hétfőn vagy kedden vannak a kivitelezői átadása, a projekt kivitelezésre, és el is október közepére van ütemezve, akkor lesz a befejezése neki.
1: Az utóbbi időben a lendvai község nagyon sokat fektet a község önkéntes tűzoltóegyesületeinek felszerelésébe. Ha gondolatban így végigmegyünk a falvakon, most már talán nincs is egyesület, ahol ne kaptak volna új felszerelést, vagy nem újítottak volna a szertárt. Polgármester úr fontosnak tartja a tűzoltóság támogatását. Miért?
0: Ez nem kérdés. Ez nem támogatás, hanem befektetés a polgárok biztonságába. És azoknak az önkénteseknek, akik nem csak a tűz
1: esetén,
0: hanem bármilyen mai nap már nagyon sok sajnos beavatkozás kell, nem a tűz véget, hanem a klímaváltozás véget, nagy viharok kárára, annak szanálására, ugyanúgy a víz veszélyek. Én amikor megkaptam, sajnos nézze, hogyha ebben az években, amit megcsináltunk, éppen kicsit fölmértük a dolgot a tűzoltó szövetséggel, 6 tűzoltó otthont, 7-et is lehetne a főislakosba is építeni, költségvetésben van biztosítva a pénz. Szóval jófoltából 7 épületre volt elkészítve a község, és 9 kocsira, az azt jelenti, hogyha ezt az előttem való mandátumokban a polgármester mit tette volna, akkor most nem kellett volna. De mivel, hogy a tűzoltó szövetség és a mindenkori polgármester 212 községben felelős a tűzveszélyre, akkor tudni kell, hogy ezt tiszteletbe kell tartani. Mindenképpen első az, amit mondtam, hogy a polgárok mindenképpen biztosítva és biztonságban legyenek, nem csak a polgárok, hanem az ők tulajdonok is, hiszen bármilyen veszélyt, amit felsoroltam, bármikor jöhet, és sosem tudjuk, hogy mikor jön. Azért a főkészültség fontos. Fontos még a másik része neki, vagyis a harmadik része. Másik része a tűzoltók biztonsága. Tudjuk, hogy mindenkinek van családja, van hozzátartozója, és aki várja haza, bármilyen beavatáskor. Szóval a biztonság ők rájuk is vonzik. A harmadik még a fiatalság. Elnézzük azt, hogy a gyerekek otthon ülnek, és a telefont, vagyis a számítógépet forgassák. Nézik még, hogy mennyi gyerek becsatlakozott az utolsó időben. És ez az új technika, a feltételek biztosítása, és az anyagi háttér, szóval a gyerekeknek, a fiatalságnak külön eszközt biztosítottam a költségvetésben, hogy az ők számára külön eszközök vannak, és bármilyen beavatásra, felszerelésre, vagy egyéb társalgásra tudjanak anyagi háttért kapni. Szóval a társadalom építés itt kezdődik a biztonságnál. És itt a biztonságban pedig a saját népenkek vannak bent, nem máshol jönnek, és akkor máshol elmennek. Mostant kapszoljak is, fotizoljak is, nézze a fiatalok, gyerekek régió szinten, országos szinti versenyre kijutottak a kiváló szereplésükkel, eredményeken. Szóval ez azt jelenti, hogy jó irányba tettük az iránytűket, és amit mondtam, hogy ezek befektetés a jövőbe, és a nagy legfontosabb részbe, mert az embernek az első az egészség, a második a biztonság. Hogyha ez a kettő nincsen, akkor sajnos valami hiányzik.
1: Polgármester úr, és mi a helyzet most a Profi Tűzoltó Egyesülettel?
0: A Profi Tűzoltó Egyesület biztonságban van, még én vagyok, az biztosítva van. Itten úgymond jogi hátterei vannak kérdésben, nem már a léte neki, vagyis a megmaradása, vagy bárhogyan is fejezem ki, senkinek semmi félelme nem kell lenni. Tudni kell, hogy itten különböző magánvállalatok érdekei vannak. Mindenki szeretné a minimumot, vagyis az alattit biztosítani rája. Én egy biztosítika vagyok arra, hogy ezek nem úgy fognak lenni. Én bízok benne, hogy mostant a kormányváltással is a legelső dolgom az lesz, hogy a gazdasági minisztérium, amelyik a szlovén tartalék, olajtartalék keretén belül működik, hogy ottan tudok egy beszélgetést tenni, hiszen ezekkel eddig nem tudtam beszélgetést tenni, hiszen komolytalan, és nem volt szóval föl se készültek a beszélgetésre, nem tudtak se választani, mert nem volt döntési személy, aki döntene róla. Nekem javaslatomak vannak, és olyan mondják, megoldásokra javaslatok, nem is, hogy javaslatok, hanem megoldásokra javaslatok, de sajnos ez az ország oldalán kicsit csöndben volt. Másképp még a vállalatok mindenki használja, mindenki még jelen pillanatban is a kötelezettségét biztosítja, úgyhogy nincsen semmi gond.
1: Tehát az tudjuk, ellátás
0: hogy gond
1: az...
0: van, tudjuk, hogy ellátás igen. Megvan. Most a bérek magassága vagy abban én nem tudok én belebeszélni, mert én, mint Lendva község polgármestere, csak az önként és tűzoltóság hatáskörébe tudok hozzászólni, mivel hogy ez még egyszer magán kézben van, az magán hát vállalat kezében van, ez azt jelenti, hogy más parancsolódta, nem? Én csak a másik oldalt, a minisztérium, aki még egyszer a legnagyobb felhasználója neki, a szlovén kőolajtartalékok tartályai védésére, az azt jelenti, hogy ottan kell nekem, és az a minisztérium alá is keletkezik, és ottan tudok egy, remélem, egy megoldást végigvinni. Véghez vinni, vagy végig.
1: Más téma. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség múlt héten összehívott egy tanácskozást, amelynek a nemzetiségileg vegyes alakott területen a kétnyelvűség, illetve a magyar nyelv gyakorlati megvalósításáról szóló szabályrendelet egységes szabályozása volt a témája. Korábban volt Hodoson egy tárgyalás ebben a témában. Ön is támogatta az ötletet, hogy a tengermelléki olasz közösség mintájára nálunk is meg kellene alkotni egy ilyen egységes szabályzatot. A megbeszélésen a lendvai község részéről senki sem vett részt. Az ott lévő polgármesterek ezt sérelmezték is, meg is jegyezték, hogy a legnagyobb nemzetiségi legvegyes alakott község nem képviselteti magát. Mi volt az oka?
0: Minden polgármester a saját községét képviselje, és abban tegyen részt. Lendva község kérelmezte a Muravidéki Magyar Önkormányzatot, hogy tegyik pár órával előbbre, mivel hogy éppen akkor volt nekem egy magas rangú látogatás, és kértem, hogy tegyék át, és sajnos nem tettek eléget, pedig időben kérelmeztem ezt, miást még kaptam a meghívót erre, rögtön, mivel hogy már előbb még volt ez beszélve, és azért nem vettem részt. És
1: mást nem sikerült küldeni, vagy helyettesítést?
0: Nem tudtunk biztosítani senkit, mert olyan időszakban volt, amikor a más alkalmazottak a községen is velem, vagyis segítség volt szükségem, úgyhogy ezért nem voltam ottan, de ezt a MÖNK tudta. Úgyhogy a MÖNK alkalmazottjai és az elnöke is ezt nagyon jól tudta. Sajnos, hogyha nem mondták meg a másik polgármester, de mondom, hogy minden polgármester a saját községét nézze, és nem utagasson a másikára, úgyhogy erről ezt kérdezik.
1: Na jó, de csak meg kell kérdeznem azért, mert ez felmerült ez a kérdés, hogy nem vettek részt, de egyébként támogatja ezt az egységes szabályzat létrehozását.
0: Én ezt támogattam már Hodoson, én erről már 5 éve ezelőtt, mikor lent Pirántba mutatták be az olaszok ennek a kezdeményezését, már akkor kértem a szervektől, hiszen a MÖNK nem azért, hogy parassági tevékenykedik, hanem azért, hogy a nemzetiség vegyesen lakott területén biztosítja az alkotmány által biztosított jogokat. És ez egyik olyan, hogy a kétnyelvű községök területén biztosítja azt, amit az alkotmányban és alárendelt törvényekben el van írva. Nekem az én véleményen Hodoson elhangzott, hogy most ide külön még erre tettek szert, ezt a MÖNK-nek kötelessége lenne mindenkori elnöknek elkészíteni, elkezdeni. Én akkor már, ha Hodoson, ha ott volt, akkor hallotta, most már könnyebb lépései vannak a MÖNK-nek.
1: Persze,
0: hiszen
1: mert
0: már
1: van egy alap.
0: Van egy alap.
1: Igen.
0: És nem a községeknek kell ezt csinálni, hanem a község, akik még vannak bízva, és ezért vannak a Muravidéki Magyar Önkormányzat, hogy ezen a dolgon tevékenykedjen. És ezt csinálom, hogy a magyarság megmaradjon, magyar nyelv megmaradjon. Nem pedig az, hogy egymást házsárkodni, még támadni, még olyan dolgokkal foglalkozni, ami nem a saját hatáskörébe van.
1: Most akkor, hogyha elindítják ezt az eljárást, ebben részt fognak venni?
0: Mindenképpen. Mindenképpen. Mink ott is mondtuk, hiszen ezt már tisztán hangsúlyoztam is, hogy a Lendva község ezt támogassa, sőt, mi mást már előbb ezt mondtuk, ezt a Lendva község Magyar Nemzeti Önkormányzat elnökével, ezt már előbb is beszéltünk róla, és mondtuk ezt, hogy ennek is, nálunk is, hogy ahogyan mondják, létre kellene jönni. Csak még egyszer, a csúcsszervezet az, aki ennek az eljárásnak a rendezője
1: is.
0: Most elindult.
1: Igen.
0: Ez a fontos, így van.
1: A község idén is felhívást jelentetett meg az elsősök egyszeri anyagi támogatásához, amit a szülőknek kérelmezniük kell. Pályázni november 30-áig lehet. A támogatási összeg idén 20 000 euró, egy-egy támogatás összege pedig a pályázók számának függvénye lesz. Miért látják fontosnak az elsősök, illetve a szüleik megsegítését?
0: Hát mikor a gyerek a óvodás korszakot elvégezi, akkor az oktatás úgymond útjára indul, és itten nagyobb anyagi és költségek vannak a tanszerek és egyéb más beszerzésére a szülőknek. És itt a szülők számára tisztelet megadás arra, hogy némi anyagi hátteret tudjunk kerenteni nekik, hogy a kiadások összegét csökkentjük ezzel, hogy ezzel az összeggel 250-300, attól függ, hogy mennyi gyerek lesz, amit ön is mondott, és mennyi igény jön be, mint annak az összegnek a részét akkor átutaljuk a családoknak. És ezzel is egy kicsit szülüket, a gyerekeket arra útra invitáljuk, hogy mink számítunk a gyerekekre, hogy mink örülünk, hogy vannak, és tiszteljük őket, és ezzel a kis vagy nagy segítséggel szeretnénk bemutatni azt, hogy várjuk is, hogy a községünk továbban is itt maradnak, és ők is kicsit fűződnek a saját községük, az jut, ahol úgymond fölnyőttek, úgyhogy csak és ezért van.
1: Ugyanúgy a munkaadók számára is megjelent a nyilvános felhívás, amelyre június 15-éig tudnak pályázni, hogy anyagi támogatást nyerjenek a községtől a fiatalok nyári foglalkoztatási költségeinek törlesztéséhez. Erre a célra pedig 30 ezer eurót különítettek el. Miért tartják fontosnak ezt a támogatást, illetve mekkora szokott lenni az előző években erre az igény, illetve az érdeklődés?
0: Ha összegbe vesszük, Lendva község, miután én átvettem a mandátumot, nagyon sok intézkedést csináltam arra, hogy a fiatalok családjának és a családok számára némi olyan intézkedéseket tegyünk, hogy a fiatalok érezzék magukat ebben a községben jól és elfogadhatónak. Ez a pályázat, vagyis a felhívás a vállalkozóknak azért volt így berendezve, hogy szélesebb körű plusz hasznos része legyen. Plusz azért, mert gyerekek egyik részt lehetőséget kapnak arra, hogy némi pénz, anyagot, vagyis anyagi háttert is kapnak, hiszen ha ez a keret van, akkor ez csak is a gyerekek zsebébe fog kikötni. A másik oldalt pedig miért a vállalkozóknak? Azért, mert mindig azt hangsúlyozzuk, hogy a vállalkozóknak keves és nincsen káder, nincs munkás, nincs megfelelő kiképzett alkalmazott fiatal, és ebben is egy lehetőséget adunk a fiataloknak, hogy a tanulás közben is meglássák, és nyári munkán keresztül észrevételt tegyenek arra a munkaföltételekre, munkahatáskör, ahol fognak dolgozni, hogy milyen is az a munkahely, milyen is az a összeállás, mit is járnak ottan, hogy nem csak kívülről nézzük a cégek falait, hanem belülről lássák, hogy mi is történik belül. És a mi vállalatunkban igazából nagyon minőséges tevékenységek vannak, ami korszerű gépekkel vannak dolgozva
1: velük,
0: felszerelve, igen, és azokkal dolgoznak. Szóval másik oldalt pedig még a vállalkozónak lefődjük a költségeit, hogy a gyerekek költségeit is nem saját költségvetéséből, szóval a saját pénzéből, zsebéből fizeti, hanem a község tudja lefedni. Persze ennek az igénye minden éven több, és jövőre nem sajnos, én üglom, ez öröm számomra, mivel hogy ekkora nagy érdeklődés van, hogy jövőre még emelnünk kell a keretet, pénzügyi keretet, hiszen lássuk, hogy nagy rá az igény, és én ennek örülök, hiszen vannak már gyerekek, akik vállalkozóktól kaptak, már ezt mondtam is, hogy kaptak, sőt, ha bemutatkoztak, persze, még a további kiképzésre anyagi eszköz, szóval stipendiót, úgy mondjuk mi, és ezzel lekötik a vállalatok is a munkavállalót, vagyis a gyereket, hogy akkor majd számíthatnak rá, hogy eljön hozzáig dolgozni. Szóval ennek nagyon széles pozitív és plusz hatása van, ami a közösségünkre is hatással van, hiszen még egyszer a gyerekeket invitáljuk, akkor itt maradnak.
1: A Lendvai Egészségház tanácsa kinevezte az intézet igazgatóját. A kinevezést az intézet 7 alapítójának, illetve a községi tanácsoknak jóvá kell hagyniuk. Polgármester úr, mikor terjeszti a községi tanács elé a döntéshozást?
0: Hát az mostant még lesz majd a 60 napos, ha jöttem, 60 napos.
1: Igen, 60 napos a határidő.
0: Nincsen, nem volt még eddig igény más napirendi pontra, még most igaz, kicsit ki is maradt ez nekem, mert más dolgok voltak előtérben, meg kell kérdezni megnéznem, ha van még valami más napirendi pontra tűzhető anyag, akkor ezt hozzátesztük, hogy akkor célszerű, hogy nem csak ezt, de ezért hívjuk össze a tanácsot, hanem más dolgok kikér, és mink ebben a keretben ezt mégis tesszük.
1: Javaslom, hogy beszélgetésünket sporttal fejezzük be. A NAFTA 1903 labdarúgó klub vasárnap megnyerte a selejtező mérkőzést, és újra feljutott a szlovén első labdarúgó ligába, tehát az elit közé. A lendvai szurkolók nagyon örültek az eredménynek, gondolom polgármester úr is. Most, amikor a község felújítatta a sportparkot, még nagyobb örömöt jelent, hogy a korszerű pályán az első ligás hazai csapat játszhat majd, ugye így lesz?
0: Hát mit fűzzek ezt hozzá? Persze, hogy örülök neki. Hát, én csak is ennek a klubnak a híve vagyok, már gyerekkoromtól fogva. Nem volt lehetőségem mindig úgymond sportolnom, mert olyan munkában is voltam, hogy nem értem rá, de mindenképpen azokat a föltételeket most, mint polgármester teszem, hogy a fiataloknak és a élsportolóknak olyan föltételek legyenek teremtve, hogy a legmagasabb szinti elvárásoknak eléget tegyen. Úgy a csapat, úgy a játékos, már az is fontos. Én örülök neki, hogy félidő közben akkor tudtam kicsit buzdítani a játékosokat, hogy tegyik a szíviket a pályára, és úgy is volt, a második félidő azért NAFTA fölényben múlt el, és sikerült is, és nagyon örülünk mindáján, úgy gondolom, hogy nincsen lent, vagy aki ebbe nem egyezik velem, hogy az első ligában játszani az egy presztízs. Másik még az is, hogy itt van az örök rangadó, a Murával való meccsek, és az első gratuláló, Mura Szombati polgármester is volt, úgyhogy ez mindenképpen a sport és a társadalmi élet számára nagyon fontos tényező. Még az is tényező, hogy ezt mondtam, amit a befektetés, ami volt, nem hiába volt, hanem élsport és élcsapatokat tudunk Lendvára látni. Mindenképpen ezt a felújítást mi folytassuk, hiszen van terv még előttünk, és a legmagasabb FIFA elvárásokat is biztosítani tudjuk, hogy itten, amit a Szlovéniai Futballszövetség elnökével is beszélgettem, és kértem is, hogy tudatával tettem, hogy ez a lehetőség itten fönnáll, ne csak minden jövőnában Mariborban legyen, hanem kicsit olyan helyen is, ahol és olyan szurkolók elé hozzák a meccseket, ahol nézők is vannak, nem? Nálunk azért Lendvaiak azért elszedünk is a környezet.
1: Futballnak nagyon nagy igen, rajongó tábora vannak, van.
0: Igen, és még a Gorgone úgymond legforróbb szurkolói is egyébként örülnek neki, úgyhogy mindenképpen ez nagyon fontos, és másképp is a, jó van, egyik felő a kasszába több fog menni, de több is fog befogyni, hiszen a jó meccsek és a jó vendégcsapatok biztosan meghúzzák a nagyobb nézettségét is, úgyhogy csak pozitívan tudunk vélekedni, de hát most össze kell szedni a kondíciót, és a fölkészülések olyan irányba menjen, hogy most aztán bemaradjunk, nem hogy egy szezon után megint kiessünk. Igen.
1: Jó, tehát a szezon a Lendvai Sportparkban kezdődik meg.
0: Így van.
1: Tisztelt hallgatóink, Önök a Muravidéki Magyar Rádióban az Aktuális című műsort hallották, amelynek vendége Magyar János Lendva község polgármestere volt. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat és válaszolt kérdéseinkre.
0: Köszönöm szépen a meghívást, a lehetőségét, és nagy tisztelettel köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit is.
1: A beszélgetést Fehér Ilona készítette, a hangtechnikus Király Tomislav volt. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Cseresnyi Tünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A Robert Golob vezette aktuális ügyeket irányító kormány ma tartotta utolsó ülését.
1: A kormány mai ülésén a 2026-2029-es fejlesztési program tervbe felvette az újságírói bérköltségek társfinanszírozását.
2: Május végén 43.060 munkanélkülit regisztráltak Szlovéniában, ami 2,5%-kal kevesebb, mint áprilisban.
1: Előrelépés történt a MOL magyar olajipari vállalattal folytatott tárgyalásokon a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének esetleges átvételéről.
2: A Mette Frederiksen vezette új dán kormánya megélhetési válság enyhítését és az ország szuverenitásának védelmét tűzte ki célul.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A Robert Golob vezette aktuális ügyeket irányító kormány ma tartotta utolsó ülését. A kormány 2022. június 1-én kezdte meg mandátumát a strukturális reformok bejelentésével. A kormányhoz való csatlakozáskor a Gibanye Svoboda kvótájába tartozó miniszterek úgy értékelték, hogy jól teljesítettek, és jó állapotban hagyták el a tárcákat.
2: Az SD kvótájából azonban nem voltak miniszterek az ülésen. A balközép koalíció az ország normalizálásának ígéreteivel és a strukturális reformok merész bejelentéseivel kezdte mandátumát. A partnerek kulcsfontosságú kérdéssé tették az egészségügyi reformot, és végül több reformtörvényt is sikerült átjuttatniuk a parlamenti szűrőn. Ezek között volt a közé- és magánegészségügyet elválasztó kulcsfontosságú törvény, ami az orvosok éles reakcióját váltotta ki. A fontosabb reformok közé tartozik a közszféra bérrendszerének átalakítása is.
1: A kormány mai ülésén a 2026-2029-es fejlesztési programtervbe felvette az újságírói bérköltségek társfinanszírozása 2026-ban és 2027-ben című összesen 4 millió euró értékű projektet. Ez az új médiatörvény egyik kulcsfontosságú intézkedése, amelynek célja a magas színvonalú, professzionális és független újságírás megerősítése, jelentették be az ülés után.
2: A projekttel a Kulturális Minisztérium támogatja az újságírók foglalkoztatását az általános tájékoztatás nyújtó nyomtatott és digitális médiában, hozzájárulva ezáltal a szerkesztőségek nagyobb stabilitásához és a minőségi újságírói tartalmak létrehozásának jobb feltételeihez. Az intézkedés várhatóan hozzájárul a média pluralizmus erősítéséhez, a hiteles információkhoz való nyilvános hozzáférés növeléséhez és a professzionális újságírói színvonal fenntartásához.
1: Natasa Pirc Muszár köztársasági elnök, aki ma munkalátogatáson fogadta Gitanas Nauseda litván elnököt, hangsúlyozta, hogy a megbeszélések középpontjában az EU bővítése, valamint az Európai Egység ellenálló képesség és versenyképesség, továbbá biztonság állt. Szorgalmazták Ukrajna folyamatos támogatását és az európai védelem megerősítését is.
2: Elmondta, hogy Szlovéniát és Litvániát kiváló és baráti kapcsolatok kötik össze, és mindkét fél további lehetőséget lát a gazdasági együttműködésre, a digitális technológiák, a mesterséges intelligencia, a gyógyszeripar, az energia és a védelem területén. Különös figyelmet fordítottak az EU jövőjére, versenyképességére és annak biztonságára, valamint az unió bővítésére. A látogatás a 2027 első felében esedékes litván EU elnökségre való felkészülés szempontjából is fontos. Pirc Muszár szerint a bővítés nem csupán politikai folyamat, hanem fontos befektetés egész Európa békéjébe, stabilitásába és biztonságába.
1: Május végén 43.060 munkanélkülit regisztráltak Szlovéniában, ami 2,5%-kal kevesebb, mint áprilisban, és 0,3%-kal alacsonyabb adat, mint egy évvel korábban. Az intézménynél májusban regisztrált munkanélküliek között többségben azok voltak, akiknek a munkaviszonya a feldolgozóiparban és a kereskedelemben ért véget, jelentette be a foglalkoztatási szolgálat.
2: Májusban 3970 új munkanélkülit regisztráltak, ami bő 1%-kal kevesebb, mint az előző hónapban, és 4%-kal több, mint tavaly májusban. Az újonnan regisztráltak közül 1516 fő határozott idejű munkaviszony lejárta miatt lett munkanélküli, 824 fő létszámleépítés, 48 fő csőd miatt lett munkanélküli, 350 fő pedig első alkalommal állást kereső, míg a többiek egy okból regisztráltak. Áprilishoz hasonlóan májusban is csökkent a munkanélküliség havi szinten, az intézmény összes regionális irodájában, Muraszombatban -6%-kal.
1: Az Európai Bizottság ma az Európai Szemeszter tavaszi csomagjának részeként dönt arról, hogy a túlzott hiány esetén eljárást indít-e Szlovéniával szemben. A többi tagállamhoz hasonlóan a fiskális és gazdaságpolitika területén is ajánlásokat fog kiadni.
2: Brüsszelben két héttel ezelőtt még úgy becsülték, hogy Szlovénia államháztartási hiánya idén a bruttó hazai termék 3,3%-át fogja elérni, így meghaladja az európai fiskális szabályokban meghatározott 3%-os határértéket. Amennyiben a bizottság úgy ítéli meg, hogy eljárást kell indítani Szlovéniával szemben, a javaslatot továbbítja az EU tanácsának. A tavaly november végén közzétett általános iránymutatások alapján minden tagállamnak egyedi ajánlásokat fog kiadni az EB arról, hogy milyen fiskális és társadalmi gazdasági intézkedéseket kell tennie.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Előrelépés történt a MOL magyar olajipari vállalattal folytatott tárgyalásokon a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének esetleges átvételéről. A napokban várják a választ a legutóbbi szerb javaslatra, közölte Siniša Mali, szerb pénzügyminiszter.
2: A fennmaradó nyitott kérdések között szerepel a páncsevói finomító működése és több technikai részlet is. Szerbia nem okozója a NISZ körül kialakult helyzetnek, amely az amerikai szankciók és az orosz tulajdonrész miatt alakult ki, mondta. A szerb kormány továbbra is jó hiszeműen folytatja az egyeztetéseket a MOL-lal, hogy a lehető legrövidebb időn belül megoldás szülessen a NISZ jövőjét illetően, hangsúlyozta Siniša Mali. Alekszandr Vučić szerb elnök május közepén arról beszélt, hogy nem... Alekszandr Vučić szerb elnök május közepén arról beszélt, hogy nem mennek jól a tárgyalások, és ha nem

0: kormányprogram központjában a megélhetési költségek csökkenése áll. A kabinet az élelmiszerek általános forgalmi adójának felére mérséklését tervezi, míg a gyümölcsök és zöldségek esetében teljes áfamentességet vezetne be. A 22 év alatti fiatalok számára ingyenessé válhat a tömegközlekedés, a rászoruló nyugdíjasok havi 1000 koronás többlet támogatásban részesülhetnek, írja a The Guardian.
1: Sport.
2: A szlovén foci válogatott holnap 18 órától a Stožice sportparkban látja vendégül Ciprust. Bostyán Cészár jó hozzáállást, agresszivitást és győzelmet vár csapatától. Ciprussal eddig 12-szer találkozott a szlovén együttes, 6-szor nyertek, 3-szor döntetlen és 3 veresség született. Vasárnap pedig Varasdon találkozik Cészár csapata Horvátországgal. A hétvégén a válogatott nyári idényét kezdi a szlovén női röplabda csapat. A felkészülés után az Európa Ligában szerepelnek majd Montenegróban. Podgoricában a vendéglátó csapat ellen, majd Grúzia ellen játszanak Alessandro Orefice védencei. A torna második része Ljubljanában zajlik majd június 12-e és 14-e között, ahol Lettország és Izland lesz a szlovén együttes ellenfele. Charles Leclerc szerződést hosszabbított a Ferrarival. A Formula 1-es csapat beszámolt a hírről, azt azonban nem részletezte, hány évre szól a megállapodás. A monakói pilóta 2018-ban a Sauber színeiben debütált a Forma 1-ben, a 2019-es szezont azonban már a Ferrari versenyzőjéket kezdte.
3: Időjárás.
0: Este mindenütt megszűnik a csapadék, és éjszaka fokozatosan kitisztul az ég, hajnalban a síkságon ködös, párás lesz a levegő. Holnap napos időre van kilátás, napközben főleg nyugaton megnövekszik a felhőzet, és átmenetileg megélénkül a délnyugati szél. Reggel 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe meghibásodott jármű miatt akadozik a tengermelléki stráda forgalma a Kastelec alagút előtt a főváros irányában, valamint Rázdörtó és Studenec között Ljubljana felé.
2: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Cseresnyi Tünde műsorvezető és Levár Teodor délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

0: Újravidéki Magyar Rádió.
1: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek.
2: Lemezmúzeum.
3: A mikrofonnál Kovács Sándor.

stand up, please.

Vasárnap ünnepelni 68. születésnapját az egyik legsokoldalúbb zenész, azaz Prince. Oscar, Golden Globe és 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, énekes és dalszövegíró. Ma ő a Lemezmúzeum vendége. Tartsanak velünk!

Ezen a héten egy igazi zenei legenda születésnapjára emlékezünk. Prince 1958. június 7-én született, és nem csak énekesként, hanem dalszerzőként, producerként és multiinstrumentalistaként is maradandót alkotott. Pályafutás alatt több mint 100 millió lemezt adott el, miközben végig a saját útját járta.

Ha csak egyetlen Prince dalt kellene megnevezni sokaknak, valószínűleg a Purple Rain jutna eszébe. Az 1984-es dalból később film is készült, amely hatalmas sikert aratott. A szám máig az egyik legismertebb koncertfinálé a popzene történetében.

Prince híres volt arról, hogy sokszor szinte mindent egyedül csinált a stúdióban. Több albumán ő játszotta fel a gitárt, a basszust, a billentyűket és a dobokat is. Zenéjében a pop, funk, rock, soul és R&B elemei egyszerre jelentek meg, ezért is nehéz egyetlen műfajba besorolni.

A 90-es évek egyik legfurcsább zenei története is Prince nevéhez kötődik. Egy időre felhagyott a művésznév használatával, és egy különleges szimbólummal kezdte jelölni magát. Sokan egyszerűen csak a The Artist Formerly Known as Prince, vagyis a művész, akit korábban Prince-ként ismertek néven emlegették.

2007-ben Prince fellépett a Super Bowl 41. félidejében. Az eladás különlegessége az volt, hogy közben végigesett az eső, ő pedig ennek ellenére teljes koncertet adott. A Purple Rain az esőben azóta és sokak szerint minden idők egyik legjobb félidei show.

Prince 2016-ban hunyt el, de a hatása ma is érezhető. Rengeteg mai előadó hivatkozik rá inspirációként. Nem csak a zenéje, hanem a kreatív szabadsága miatt is. Egy dolgot biztosan megtanított, a jó zenében néha épp az a legjobb, hogy nem fér bele egyetlen kategóriába sem. A Lemezmúzeum pedig ennyi volt mára. Tartsanak velünk jövő héten is!

0: kiss.
1: Lemez Múzeum. Lemez Múzeum. Ahol a legendák életre kelnek.
2: Lemez Múzeum.
3: A mikrofonnál Kovács Sándor.
4: Ilyen.
5: Ilyen.
4: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
6: A Budapesti Magyar Rádióban.

Ez volt a Margaret Island slágere, és hogy valami szép is jöjjön ide zárásképpen. Hát nem csak dalban jön szépség, hanem talán az estékbolton is felfedezhetünk valami szépséget, hiszen itt mi már élvezhetjük a vékonyodó felhőzetet, és reményteli az ég alja, ahol már egy vékony nyíláson lehet látni az áttüremkedő napsütést. Az a jó hír, hogy az átmeneti hidegfront után, meg a lehűlés után holnap már száraz napos időt kapunk, de csak egy napra lélegezhetünk fel, mert csütörtök után pénteken érkezik az újabb hidegfront, és megint esőkkel, záporokkal érkezik, úgyhogy készüljenek arra, hogy egyelőre változékony lesz az időjárás, mi pedig változatos esti programmal készültünk, így hamarosan a Fanglers dala után egy esti mese jön, és ezúttal Büszke Kocsis Miklós a Róka repülése című meséjét mondja el Mondácskó Eszter. Hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót a folytatásban is, legyen szép estéjük, pihenjenek egy jót. Elköszön a délutáni csapat. A zenéket a délutáni hangtechnikus Lebár Teodor válogatta, neki köszönöm a munkáját, önöknek pedig a megtisztelő, kitartó figyelmet. A felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevében búcsúzik a műsorvezető Cseresnyés Tünde. Kívánok önöknek tényleg csodás estét, jó pihenést, és reméljük, hogy holnap is, meg a következő napokban is a Muravidéki Magyar Rádiót választják. Minden jót kívánok!

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Magyar Rádióval.
1: Büszke kocsis Miklós, a róka repülése. Egyszer volt, hol nem volt, miketett hét országon is túl, volt egy ravasz, büszke róka. Az a róka, hogy ott járogatott künn a mezőn, s az erdő mellett, meglátott egy sasmadarat, hogy az hogyan repül. Elnézte untig-untig, míg a sas leereszkedett. Mikor megközelítette a rókát, hát a róka megszólította. Te saskoma, mit fizessek neked, hogy taníts meg engem is repülni? Na hát a sas is furfangos volt, leszállott közel hozzá, s mondja neki. Nem kell fizess semmit, azt mondja. Ha olyan kíváncsi vagy, én ingyen is megtanítalak repülni. Ó, hát az igazán nagyon jó lesz. Na, ha annyira meg akarsz tanulni repülni, akkor fogózzál bele a farkamba. A róka ügyesen belefogózott a farkába, s megindult vele a sas felfelé. Repült, repült, repült, s mikor elbágyat, azt kérdi a rókától. Na te róka, koma, látod még a földet? Lenézett a róka, s mondja. Még látom. Na akkor tartsd a farkamat, akkor még ne erezd el. Még repült a rókával felfele, felfele, felfele, majd egy darab idő múlva még megint kérdi. Na hát, most látod a földet? Azt mondja a róka. Még most is látom. Hát a róka nehéz volt, a sas csak nehezen tudott repülni, de azért csak neki rugaszkodott, s repült, repült, repült. Harmadszor is megkérdezte. Na róka, koma, hát még most is látod a földet? Azt mondja a róka. Most már nem látom. Na, ha nem látod, akkor erezd el a farkamat. És akkor a róka eleresztette a sasnak a farkát, és akkor jött lefele, amilyen nehéz volt a róka olyan sebességgel. Mikor már ért le, örvendezett a róka. Hogy tudok én repülni? Mikor már látta a földet, hát látta, hogy a földön egy szenes csutak van. Azt mondta neki nagy büszkén. Állj félre, te szenes csutak, mert reádesem és agyonütlek. Hát de a csutak hogy álljon félre, hát nem tud az félreállni. S a róka reáesett, s ott is maradt abban a helyben. A sas leszállott, s jól kikacagta a rókát. Azután felszállott, s elrepült, s máig is él, ha meg nem halt.
0: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A hét magyar nótája.

Meregtek a szürke ég.

szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csuda jó kedvet csináltok. Húzzátok, húzzátok a szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csuda jó kedvet csináltok.

szeretekből magunkat csak tudjátok. Cigányok, barátok, de suda jó kedvet csináltok. Húzzátok, húzzátok a szívetekből magunkat csak tudjátok. Cigányok, barátok,

ráncol a szélke kére. Hangosott a vakussárna, a sok kislány várját várja estére. Szerelemről susog a nap a vízcsapban, és a csókot mind gyakrabban cserél. Nem tudja meg senki, fia, a valahol elhallgatja kérni. Szerelemről susog a nap a vízcsapban, és a csókot mind gyakrabban cserél. Nem tudja meg senki, fia, a valahol elhallgatja kérni. A kesztelyi büdös parton gyönyörű szép holdvilágos az este. Oda várom fogalamban, hadd leljen, hogy csókoljon kedvére. Halványultak a csillagok hajlamosan, a szívem meg nála maradt rökre. Üdes csókját vissza a

esik, eső csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen. Ajlik a rossz.

a perdül hozza a cigány. Hely, ha ez az éjszaka, három teljes négy tartana. Hajlik a rózsafa, hajlik a lág, tánc a perdül hozza a cigány.

füstös már hallánkja. Vendég ide, hogy is jönne, így

viszel a papát, szeret is az engem igazán. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kislány én nekem való. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme.

van közepem, az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kislány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepem, az én rózsám fekete szeme.

as of old. Ahaj, nalok, könnyes, álmod.

MMR. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Szerdai Hírmagazinunk jelentkezik ma három témával, köszöntöm a hallgatókat. A Rakicsáni Biotechnológiai Iskolában 48. alkalommal került megrendezésre a búzanap, ahol a termelők, agrárszakemberek és kutatók tanakodnak a szárazföldi gabona kapcsán megjelenő aktuális kihívásokról, illetve lehetőségekről. Szó esett többek közt az idei termelési feltételekről, a talaj mikrobiológiai szerepéről, az aszály okozta stressz csökkentésénél, valamint a búzatermesztés gazdasági vonatkozásairól egyaránt. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
1: A hagyományos búzanap a búzatermesztés aktuális helyzetének, a legújabb kutatási eredményeknek, valamint a klímaváltozás okozta kihívásoknak a bemutatására adott ismét lehetőséget. A rendezvényen gazdálkodók, kutatók, agrárvállalkozások képviselői és szaktanácsadók vettek részt. A szervező Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet nevében a jelenlévőket Damian Érics igazgató köszöntötte. Ezt követően szakmai előadások sora következett. Elsőként Branko Virág, a Panvita csoport mezőgazdasági részlegének igazgatója értékelte a 2025-26-os termesztési szezon időjárási és növénytermesztési feltételeit. Ennek részleteiről rádiónknak így nyilatkozott.
2: Če začnemo jesen 25, so bili idealni, posev, ki so bili dobri.
3: Ha az elmúlt termesztési időszakot értékeljük, azt mondhatjuk, hogy rendkívül változatos körülmények között kellett gazdálkodnunk. A 2025-ös ősz kifejezetten kedvezően alakult. A gabonák vetése optimális időben történt, jó volt a kelés és szépen bokrosodtak. Az időjárás az őszi növényvédelmi munkáknak is kedvezett, így a gyomok elleni kezeléseket megfelelő körülmények között el lehetett végezni. A tél szintén viszonylag kedvezően alakult. Ennek köszönhetően már február közepét követően megkezdhettük az első tavaszi munkákat, amelyeket időben el is végeztünk. A helyzet azonban tavasszal jelentősen megváltozott. Márciusban, áprilisban és májusban egyre súlyosabb vízhiánnyal kellett szembenéznünk. Márciusban és áprilisban a csapadékhiány meghaladta az 50%-ot a sok éves átlaghoz képest. Bár május végén érkezett némi csapadék, a hiány még ekkor is 20-30% körül alakult. Az aszály hatásai jól láthatók. A gabonák alacsonyabbak maradtak, gyengébben bokrosodtak, és a kalászok is kisebbek a megszokottnál. Mindez várhatóan a terméshozamokban is megmutatkozik, ezért az idei termés mennyisége várhatóan jelentősen elmarad az átlagostól. Viszont azt reméljük, hogy a száraz időjárás miatt jobb lesz a termés minősége. Ennek feltétele természetesen az, hogy az aratásig hátralévő időszakban is kedvezően alakuljon az időjárás.
2: Lahko bila kvaliteta dobra, seveda če bo sedaj ugodno vreme obžetve.
1: A Panvita csoportnál várhatóan két hét múlva kezdődik az idei aratás. Ezt követően dr. Nejc Topnisek, a Szlovén Mezőgazdasági Intézet kutatója ismertette a talajmikrobiológia szerepét az aszályos időszakok okozta stressz enyhítésében. A búzatermesztés gazdasági kérdéseiről professzor dr. Csörtomin Rozman, a Maribori Egyetem mezőgazdasági karának szakembere adott elő. Előadásából az derült ki, hogy minden bizonnyal a gazdák idén sem tudják megtéríteni a termelési költségeket. A szakmai blokkot dr. Peter Dolnicsár előadása zárta, aki a Prirast projekt eredményeit mutatta be. A projekt célja olyan fenntartható termesztési technológiák elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez, miközben javítják a mezőgazdasági termelés hosszú távú versenyképességét Szlovéniában. Az extrém időjárási körülményekhez ugyanis a szakemberek szerint mi hamarabb alkalmazkodnunk kell.
0: A szlovén fiatal kutatók 60. országos találkozóján nagy sikert ért el két lendvai származású maribori középiskolás. Tóth Teodor és Magyar Miha végzős diák közös kutató munkáját arany elismeréssel díjazta a Szlovéniai Műszaki Kultúráért Szövetség zsűrije. A Lendvai Nafta 80, Áldás vagy Átok című kutatási munkájukat a kétfordulós megmérettetésen kiemelkedőnek találták. A Muraszombatban kiosztott elismerésről és kutatómunkáról Tóth Teodorral, a Maribori Elektrotechnikai és Számítástechnikai Középiskola végzős diákjával beszélgetett Szőke Krisztina.
4: A középiskolások minden évben ugye betelekedhetnek kutatómunkák elkészítésében, valamint innovációs javaslatokban, és ugye mi ketten idén úgy választottuk, hogy egy kutatómunkát készítünk, ez ugye mindenféle különböző kategóriában lehet, biológiától, kémiától, számítástechnikától, és ugye mi ketten a kulturális örökséget, vagyis az etnológiát választottuk. Magát a kutatómunkát pontosan erre a versenyre készítettük, és ugye ez kettő különböző verseny volt, az egyik a Maribori verseny, ugye a régiós, és utána még az országosra is bejutottunk, ha pedig arany elismerést írtunk el.
5: Mondta Tóth Teodor. A téma kiválasztása nem volt teljesen véletlenszerű, hiszen néhány évvel ezelőtt a két fiú tagja volt annak az általános iskolás csapatnak, amely egy pályázat keretében elkészítette a javaslatot arra, hogy a lendvavidéki kőolaj és földgázbányászat felkerüljön a Muravidéki Magyar Értéktárba, ami aztán meg is valósult. Tóth Teodor továbbá elmondta.
4: Tavaly, körülbelül egy éve gondoltunk a Mihályval, hogy kéne csinálni egy kutatómunkát. És utána mentünk keresni különböző témákat, ami érdekelt minket, és ugye elfutottunk a naftára is. Közben rájöttünk, hogy idén fogjuk ünnepelni a 80. születésnapját ennek a vállalatnak, ugye a Lendvai Nafta vállalatnak, és mivel nem volt nagyon sok dolog, ami emlékeztet erre az iparra, itt a Lendván, úgy gondoltuk, hogy egy megfelelő emlékmű lesz ez mindenkinek, aki ott dolgozott ebben a vállalatban, és ugye ahogy a vállalat is ugye alakította az egész várost, szóval úgy gondoltuk, hogy ez egy igaz, egy ilyen méltó megemlékezés lesz a 80 éves történetre.
5: A fiatal kutató elmesélte azt is, miképpen zajlott a munka.
4: Először ugye úgy kezdődött az egész, hogy kimentünk magára a Petesházi mezőre, ahol magunk is megnéztük saját szemünkkel, hogy mi is maradott ugye magából a vállalatból. Aztán elmentünk a népújsághoz, végiglapoztuk ugye a több mint 70 évi népújságot, végignéztünk ugye a Lendvai Magyar RTV stúdiónak az archívumait is, kézbe vettünk ugye több könyvkiadást is, például a NATFA 75 is ilyen volt, vagy pedig a Inna Nafta 40 és 30 éves születésnapjánál is ugye kiadott könyvkiadványok, de ugye itt mégis kell említeni a internetes forrásokat is, valamint kettő interjút is készítettünk, volt munkatársakkal, Bogdan Józseffel és Zag Józseffel.
5: Mint elhangzott, a munkán és az elismerésen Tóth Teodor Magyar Mihával osztozott.
4: Ő többségben magát az írásos részt ugye írta, én segítettem jobban ugye az adatoknak a gyűjtésében, valamint a film elkészítésében, és akkor egy ilyen összhangban, harmóniában dolgoztunk ugye mind a ketten a végső kutatómunkán.
5: A Szlovéniai Műszaki Kulturális Szövetség pályázatára általában írásos kutatómunkával neveznek a fiatalok. Tóth Teodor és Magyar Mihá azonban túlszárnyalt a hagyományos formátumon, hiszen...
4: De miket úgy gondoltuk, hogy készíteni kéne valami olyant, amivel kiállhatna a tömegből a mi kutatómunkánk, és készítettünk egy rövid dokumentumfilmet is, egy 15 perces kisfilm, ahol ugye átdolgozzuk vizuálisan, és egy kicsit talán érdekesebb módon, mint ugye egy 70 oldalas kutatómunkában magának a vállalatnak a történetét.
5: A két végzős középiskolásnak mi is gratulálunk az arany elismeréshez, amelyet ők is nagyra becsülnek, és további sok sikert kívánunk.
4: Bemutattuk ugye, hogy az idei évben a mi korosztályunkban mi voltunk az egyik legjobb kutatók az országban, és ez számunkra nagyon nagy elismerés, és ez lehetőséget fog nekünk adni, hogy a jövőben talán ugye ezt a kutatást tovább vigyük. Különböző esetleg kiállításokra, vetítésekre, könyvkiadásokba, szóval ez tényleg egy nagyon be fogja könnyíteni a mi jövőbeli munkánkat.
0: A drogfüggőség és a különböző szenvedélybetegségek korunk legégetőbb problémái közé tartoznak. Sokszor észrevétlenül csendben kúsznak be a családok életébe, a titkolózás és a fájdalmul csendben kúsznak be a családok életébe, a titkolózás és a fájdalom mögé bújva. De van kiút.

0: hogy másoknak is utat mutasson a szabadulás felé. A közelgő esemény jelentőségéről Szabó Szuzinak nyilatkozott.
1: Zato smo organizirali tudi ta dogodek, da se pogovorimo o odvisnosti. Z nami bojo gosti iz Reto centra, kateri je po...
2: A rendezvényt azért is szerveztük meg, hogy alkalmat teremtsünk a függőségről szóló beszélgetésekre. A vendégek között köszönhetjük a több országban is jelenlévő Reto Center közösség tagjait, ezúttal Szerbiából, Spanyolországból és Horvátországból érkeznek hozzánk képviselők, akik szívüket, lelküket beleadják ebbe a segítő munkába. Az esemény különleges vendége Marcos Tavares, az NK Maribor futball legendája lesz. Ő a különböző tudatmódosító szerek sportolók körében tapasztalható veszélyeiről osztja meg saját élményeit. Szeretnénk, ha minél többen eljönnének, hogy első kézből halljanak ezekről a mindennapi csapdákról és veszélyekről. Egy ilyen nagyszabású, hiánypótló rendezvény megszervezésére talán csak évtizedenként egyszer nyílik alkalom.
1: Želja nam je, da bi se čim več ljudi udeležilo, da bi slišali, kajti tak dogodek lahko priredimo mogoče na 10 let enkrat. Dogodek Ujed brez izhoda je namenjen vsem ljudem, kajti vsi imamo svoje težave, svoje bolečine, svojo žalost.
2: Az Ujet Brez Ishoda szabadfordításban csapdában kiút nélkül elnevezésű rendezvény mindenkinek ajánlott, hiszen mindannyian hordozzuk a saját gondjainkat, fájdalmainkat és szomorúságunkat. Ez az alkalom lehetőséget teremthet arra, hogy végre közös nyelvet beszéljünk. Nyíltan esik majd szó azokról az élethelyzetekről, amelyekben felerősödik a magány, de a legfontosabb üzenet mégis az, hogy van remény és létezik kiút. A történetek végén pedig mindannyian meglelhetjük a valódi örömöt és boldogságot.
1: Vemo, da so ljudje osamljeni, je tudi izhod in lahko na koncu najdemo tudi radost in veselje. Zem bi rad poudaril to, naj vas ne bo sram priti na ta dogodek, naj vas ne bo niti strah.
2: Mindenek előtt azt szeretném hangsúlyozni, ne szégyeljenek és ne féljenek eljönni a rendezvényre. Itt senki nem fog ítélkezni, és senki nem ítéli el a másikat. Az előadások után lehetőség nyílik arra is, hogy a résztvevők személyesen kérdezzenek és kötetlenül beszélgessenek a Reto Center közösség tagjaival, Marcos Tavaresszal és velem.
1: Kateri so iz Reto Centra, tudi z Markus Tavaresem in z nami, z mano.
0: Zsoldos Árpád a rendezvényen a saját múltját is megosztja a résztvevőkkel, és felvázolja a halálból az élet felé vezető útját. Ezzel kíván segítséget nyújtani mindenkinek, aki bármilyen formában támogatásra szorul. Zsoldos Árpád a nyilatkozat kapcsán hangsúlyozta, hogy a függőség egy nagyon tág fogalom. Sokszor egy ilyen alkalom ad lehetőséget arra, hogy fény derüljön a valódi életbeli gondjainkra. Jöjjünk nyitott szívvel és lélekkel, hiszen szó lesz a család szerepéről, fontosságáról, valamint a benne rejlő dinamikákról is. A rendezvény szervezője a muraszombati Új Élet gyülekezet. Az ingyenes jegyek előre átvehetők a muraszombati Park Színház, valamint a Lendvai Színház és Hangversenyterem pénztáránál. Szerdai hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

0: rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Nyáron mindenki megtalálja a számára a legkedvesebb kikapcsolódási lehetőséget. Az évszak árnyoldalaival azonban csak akkor szembesülünk, amikor megjelennek az első kellemetlenségek. Zúg a fejünk, bedagad a lábunk, viszketnek a szúnyog csípések, vagy éppen az emésztőrendszerünk mondja fel a szolgálatot. Vajdics Rozália a gyógynövények területén jártas nyugalmazott biológia és kémia tanár szerint a természet kínálata gyógynövények segítségével e problémák többsége enyhíthető vagy orvosolható. Hogy hogyan? Azt megtudhatják az eheti Rádiórendelő című műsorból. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 15 perckor.

0: MMR.
1: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
2: Köszöntöm a rádióhallgatókat a mai aréna tartalmából. A Szlovén Labdarúgó Szövetség új fejlesztési stratégiájáról is beszéltek a szervezet közgyűlésén. Radenko Mijatović, a szövetség elnöke rádiónknak adott nyilatkozatában a szlovén futball helyzetét is ecsetelte. Tartsanak velünk! A Szlovén Labdarúgó Szövetség kidolgozott egy új 2031-ig szóló fejlesztési stratégiát, amely világosan meghatározza a jövő munkájának irányelveit. Bostyán Cezárral a válogatott élén új fejezetet nyitunk, és egyúttal köszönetet mondunk elődjének, Matthias Keknek az elmúlt 8 évben nyújtott rendkívül jelentős hozzájárulásáért, mondta Radenko Mijatović a szövetség közgyűlésén, és rámutatott a FIFA-val és az UEFA fenntartott jó kapcsolatokra, valamint a stabil pénzügyi helyzetre is. A pénzügyi fenntarthatóság rendkívül fontos a szövetség működése szempontjából, mondta Mijatović. 2025-ben a Szlovén Labdarúgó Szövetség bevétele 23 millió 720 ezer euró volt. Ennek legnagyobb részét, 5 millió 950 ezer eurót televíziós és médiajogokból, 4 millió 770 ezer eurót az Európai Labdarúgó Szövetségtől, tehát az UEFA-tól, 3 millió 960 ezer eurót szponzori jogokból, 2 millió 200 ezer eurót pedig a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségtől szerezték be. Az elmúlt évben a kiadások 23 millió 630 ezer eurót tettek ki. A források legnagyobb részét a válogatottak működtetésére, valamint klubversenyekre fordították. A közgyűlésen bemutatták a 2026-os pénzügyi tervet is. A bevételek körülbelül 26 millió eurót tesznek ki, és a szövetség kiadásai is körülbelül ezen a szinten lesznek. Martin Kozsely, a szövetség főtitkára bemutatta a 2026 és 31 közötti stratégiát is, amely három egymással összefüggő fejlesztési pilléren alapul. A cél a nemzeti labdarúgás megerősítése és fejlesztése minden korosztályban, a klubversenyek minőségének emelése. A szövetség szakmai segítséget nyújt a kluboknak és tovább biztosítja a regionális labdarúgó központok fejlesztését. A Szlovén Labdarúgó Szövetség egyik célja, hogy 5000 lakosonként egy futballpályát biztosítson, és ebben az időszakban további két regionális edzőközpontot építsen. Emellett nagy hangsúlyt fektet az infrastruktúra fejlesztésére, a stabilitásra és a fenntarthatóságra is. A labdarúgó küldöttekhez a közgyűlésen szólt József Kliment, az UEFA, és Marco Ferri, a FIFA képviselője, valamint Uros Mohorics, a Szlovén Olimpiai Bizottság főtitkára is. A szövetség tiszteletbeli taggá választotta a Celjei klub korábbi első emberét és a szlovén első ligás Bravo csapat alapítóját, Darko Klaricot. Tiszteletbeli tag lett Szerecsko Katanec, korábbi szlovén válogatott játékos és edző, valamint Blázs Vidmár, korábbi futballjátékvezető. Radenko Mijatovićsal, a Szlovén Labdarúgó Szövetség elnökével a lendvai pályaavatón beszélgettünk. Örömének adott hangot, amikor elmondta, Lendván büszkék lehetnek az infrastruktúra fejlesztésekre, ami egyrészt fontos a minőségi utánpótlás nevelés erősítésében, másrészt pedig a licencfeltételek javításában. Tovább folytatva a beszélgetést, érintettük a szlovén futball helyzetét.
3: Mi smo mala nogometna zvezda, 2 milióna nas je, pa smo bliže štirkrat na velikih tekmovanjih.
4: 2 milliós lakossága van az országnak. Kicsi futballnemzet vagyunk, de már 4 nagy versenyen voltunk. 2 évvel korábban a felnőtt labdarúgó válogatottunk meglepően jól szerepelt az Európa-bajnokságon. Az ifjúsági válogatott először jutott ki közvetlenül az U21-es Európa-bajnokságra. A többi korosztályos nemzeti csapat zsinórban 4-5 éve képviseli az országot az elit sorozatokban. Az U19 és az U17 kvalifikálta magát az EB-re. amely pedig a legmagasabb felnőtt futballbajnokságot illeti, a Celje és az Olimpia Konferencia Liga csoportmérkőzéseket játszott. Tehát a felsorolt sikerek nem véletlenszerűen történtek. De ugyanakkor az is igaz, hogy a 2025-ös év a Celje konferencialigás eredményein kívül nem hozott kiemelkedő sikereket. A labdarúgó szövetségnél igyekszünk tartani az elért szintet. Ebben a Lendvához hasonló infrastruktúra fejlesztések is segítségünkre vannak.
3: Na nogometni zvezi je veliko dela da proba ohranjat neko doseženo ravan, za katero nam tu tašna infrastruktura pomaga.
2: Van hova fejlődni a szlovén futballnak, állapítható meg. Egyes körzetekben a szövetségek munkája úgymond leült, nem hozza a kellő hatékonyságot. Hogyan lehetne növelni a klub létszámot, emelni a játékszintet? Kérdésre nem kaptunk kielégítő választ.
3: Današnji otroci se ukvarjajo z velikim številom nekih aktivnosti in zelo hiter odnehajo na enem področju, grejo na drugo, odnehajo na...
4: A mai gyerekek nagyon sok tevékenységgel foglalkoznak. Jelenség, hogy megkezdik egy sporttal, aztán gyorsan váltanak, vagy abba hagyják. Nincs kitartás, lendület, célra törő munka. Nekünk szülőknek is nagyobb szerepet kell vállalnunk, főleg a gyerek sportra nevelésében, amelynek legfőbb célja a mozgás örömének megalapozása, a kitartás fejlesztése és az egészséges életmód kialakítása. A szülő feladata a motiváció fenntartása és az érzelmi támogatás nyújtása is. Ez kulcsfontosságú. A másik pedig az infrastruktúra, a versenyzés alapfeltételeinek biztosítása. Fontos az is, hogy a társadalom tudatosabban felfogja a sport jótékony hatásait. Tanít, személyiségfejlesztő hatása van, társadalmi szinten is fontos kohéziós erő. A sportra tehát szükségünk van.
2: Az országban elterjedt gyakorlat, hogy a szövetség vezetősége, illetékes bizottsága, a klubok vezetői csak beszélnek a futballhuliganizmus elleni lépésekről, de valójában keveset tesznek érte.
3: Seveda, problém navijačov in agresivnosti nekaterih navijaških skupin ostaja že kar nekaj časa.
4: Már egy ideje szemtanúi vagyunk a futballhuliganizmusnak, a szurkolói rendbontásoknak. Annak ellenére, hogy a szövetség a kormánnyal, az illetékes szervekkel kiemelten foglalkozott a rendbontásokkal, azok jogi hátterével, a büntető és szabálysértési jogszabályokkal és a hatósági, valamint klubszintű együttműködéssel nem voltunk sikeresek. A közelmúltban a történteket nézve, az élvonalbeli derbin az ország két legeredményesebb csapata, illetve legtrófeásabb klubja találkozott. Az esemény futballünnepnek számított, de tudatos agresszióba fajult. Elszámolással. Nem tudom kivel. Megszakadt meccs, lefújt derbi. Európában rossz példa. Amikor a legjobb mérkőzéssel azt kellene megmutatni, mi a labdarúgás valójában, szemünk előtt ilyen szomorú események játszódnak le. A labdarúgó mérkőzéseken tapasztalható szélsőséges megnyilvánulások, rendbontások, szurkolói erőszak nagy problémát jelent. A futballhuliganizmus elleni küzdelem valóban komplex társadalmi és rendészeti kihívás. A hatékony fellépéshez a szigorú intézkedéseken és a sportszövetség szankcióin túl az egész társadalom összehangolt prevenciós munkára van szükség.
3: Ključno je, da je to velik problem in izziv za ne samo za nogometno zvezo, ampak za celo družbeno skupnost.
2: Vannak klubok, ahol sikerült kiszorítani a huligánokat, a szomszédságban is.
3: Jaz poznám veliko klubov, recimo eden od takih je tudi Ferencváros, ki se svojim ultrasom odrekel.
4: Igen, több klubot ismerek. Egyik ilyen a Ferencváros, amely kitakarította a szektort, kiszorította az ultrákat, és a stadiont megnyitotta a családok előtt. Most teltházuk van az egész bajnokságban. A klubok, amelyek szurkoló csoportjai a rendbontások szereplői, magas büntetéseket fizetnek. Egyrészt tehát a kiszabott pénzbírsággal. Másrészt az is büntetés, hogy üres lelátók előtt kell játszaniuk, tehát a belépőkből nulla a bevétel. Ez nem kell, erre nincs szükség. A futballban sem egyszerű feladat biztosítani a kellő anyagiakat, ezért véleményem, hogy a balhézó szurkoló csoportok mindig a klub alávágnak, és nem a jót akarják.
3: Én ezt ne várjálom, de také skupine pač želijo dobro klubu, za katerega navijajo.
2: Mely feladatok élveznek elsőbséget a labdarúgó szövetségnél a következő hónapokban?
3: Predvsem je to, da se stabilizira igra in delo a reprezentanci, glede na to, da smo nekaj...
4: Tekintettel arra, hogy az Európa-bajnokság után kissé visszaestünk, szeretnénk az A válogatott játékának és munkának stabilizálását. Az ifjúsági válogatottaknál a szakmai munka jó irányba halad. Fontosnak látjuk viszont azt, hogy alacsonyabb szinten, tehát a körzetekben hogyan lehetne segíteni a klubok fennmaradását, működését, ehhez biztosítani a szükséges forrásokat. Ez az egyik legnagyobb kihívásunk, amivel a szövetségnek foglalkoznia kell.
3: Delovanja in tekmovanja, to je neki najvecsi izziv, s katerim se moramo kvarjati.
2: Egy szó mint száz, tehát nem rágódni kell a problémákon, hanem a megoldás érdekében tenni. Az Arénát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: A Muravidék hullámhossz. MMR

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: A Nemzeti Összetartozás napján a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményére, a trianoni békeszerződés aláírására emlékezik a magyar nemzet. Célja, hogy megerősítse a nemzeti összetartozás érzését, valamint felhívja a figyelmet az egységes magyar nemzetre. A Nemzeti Összetartozás napja a kulturális és nemzeti egységet fejezi ki a világ magyarsága számára. Csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban az emléknapnak a muravidéki jelentőségét taglaljuk. Tartsanak velünk!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban.
2: Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran

0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Jobbágy Klárát hallják, és önök most az elkövetkezendő percekben a Moravidéki Magyar Rádió Kertész Válaszol című adását fogják hallani, melyben megszokottan kertészünk, Salamon János segítségével próbálunk meg a kerti gondokra, bajokra gyógyírt keresni. A műsor élőben megy, így a megszokott telefonszámainkon hívhatnak, és lehetőségük van kérdezni a szakembertől. A telefonszámokat gyorsan elmondom, 575 17 18 és az 575 17 19-es számok, amelyek a műsor idejének a kezdetétől nyitva állnak, így önöknek, hallgatóknak is lehetőségük van arra, hogy tárcsázva ezeket a számokat, kérdésükkel bekerüljenek az adásba, és első kézből kapjanak választ problémájukra. Még talán annyit, hogyha Magyarországról szeretnének hívni, akkor ne felejtjék a 00386-2-es számot is tárcsázni az előbb felsoroltak elé. János, köszöntöm a stúdióban! Újból eltelt egy hónap, és milyen hónap? A hónap első napja a hidegről, az utolsó pedig a melegről lesz emlékezetes. Sok helyről hallani, hogy a rossz kezdet után a május az eddigi legforróbb májusunk volt, most pedig belefordultunk az első nyári hónapba, amikor is júniusban mondhatjuk úgy, hogy a természet teljes sebességre kapcsol, ilyenkor a kert is a legszebb arcát mutatja, ha nem kap közbejeget. De nekünk ezzel a gyors fejlődéssel lépést kell tartanunk, ez pedig nagyon sok munkával jár, kapálás, öntözés, kötözés, szőlőben zöld munka és különféle növényvédelmi munkák, sorolhatnám még tovább, van tehát munka és öröm, bosszúság is elég. Amíg megérkeznek az első hallgatói kérdések, szerencsére itt a szerkesztőségben is feltettek néhányat a kollégák. Két kérdés a Ribizdivel kapcsolatos. Az egyikről már azt hiszem, hogy egy régebbi adásban beszéltünk, szóltunk, de úgy hiszem, hogy az ismétlés soha se járt. Piros hólyagok a ribizli levelén mi okozza?
1: Igen, ez egy piros, tehát egy levél, pirosító levéltetűről van szó, ami konkrétan ugyanolyan, mint az almánál is megtalálható. Károkat nem okoz olyan szinten a növényből, mert egy nemzedéke van. Igazából, ha megjelenik ez a ragyás, pirosos levél, ha egyszerűen eltávolítjuk őket, akkor utána már szép egészséges levél növekszik. Ha valaki ellene védekezni, akkor egy sima, egyszerű kontakt rovarölővel tud ellenük védekezni, egy karatezeonnal akár, vagy egy, ha bióban akarja csinálni, egy narancsorajjal, vagy egy nemazállal, és akkor megoldotta a problémát. Alapból a levéltetvek nagyon szeretik a ribizlit, főleg a fiatal, friss hajtás végeken látható, mikor úgy becsavarodik az levéltetvesek.
0: Tehát abban az esetben csak pár levél van, akkor nyugodtan szedjük le, és akkor így a védekezés megvan, de mi van abban az esetben, mert azt mondták, hogy teljesen lekopaszítja a bokrokat, és kezdenek a hajtások is elszáradni. Ez okozza, vagy valami más is van még itt?
1: Olyan szinten, ha nagyon erőteljesen elkapja, akkor lehetséges, hogy leszáradnak a levelek, mert hát a sodródás során nem tudnak fotoszintetizálni a levelek, ezért elpusztulnak. Ezért ilyenkor, ha tömegesen, vagy azelőtt évben voltak gondjaink, akkor már preventíven célszerű ellenük védekezni mondjuk egy rügypattanáskor egy olajosabb lemosó permetezéssel, amikor az első nemzeti vagy a kikelő levéltetveket el tudjuk távolítani. De nagyon jó megoldás például a levéltetvek összegyűjtésére, amit már többször is mondtam, ez a sárga ragacsos lapok a növény közelében kihelyezéssel, ami a repülő egyedeket megfogja.
0: A másik kérdés, ahogy mondtam, szintén a ribizlivel kapcsolatos, szinte liszterű felér bevonat van a kérdezőnél, az egyik korai érésű ribizlibokron, a bogyók egy része is már féloldalasan barnult, miközben a mellette lévő másik ribizlibokornak nincs semmi baja állítása szerint. Ez hogy lehetséges?
1: Igen, lehet, hogy két különböző fajtáról is van szó. Több mint valószínű, hogy ez a fehéres bevonat, amit a kézzel le tudnak róla róla dörzsölni, ez egy lisztharmat kapt el. Azért a fekete ribizlin megjelenik a lisztharmat, a piros ribizlit az kevésbé támadja meg. Nagyon egyszerű ellen a védekezés, igazából tényleg egy sima kénnel történő permetezést sem meg lehet állítani magát a továbbterjedés. Sajnos, ami már beteg, bogyós, érves, azokat már nem lehet megmenteni, szóval itt is a prevencióra kéne törekedni.
0: Tehát minél korábban lépni, nem hagyni, hogy ennyire elszabaduljon. Aztán az egyik technikus kollega szüleinél, mint kiderült, van valami. Pontosan nem tudta megmondani a kérdező, ciprus vagy cédrus, már nagyméretű, de egy szívhez nőtt példány a kertben, és ezt szeretnék átköltöztetni. A szállításról már beszéltek valakivel, de mikor, hogyan? Ezt nyári időben kétlem, hogy meg lehetne csinálni, főleg egy nagyobb példány esetében.
1: Igen, sajnos azt kell tudni, hogy ezek a nagyobb példányoknak azért a gyökerük eléggé szétágazó, elég erőteljes nagy gyökerek vannak, és sajnos nagyon nagy földlabdával kéne kiásni, kiemelni, ami konkrétan, ha egy több éves, vagy már tényleg egy nagy ciprus cédrusról van szó, akkor szinte nem lehetetlen, de nagyon nagy költségek és szakember célszerű hívni, aki ezt megvalósítja, mert a nyár folyamán semmiképp nem ajánlanám, inkább késő ősszel, vagy kora tavasszal, mielőtt megindul a hajtás növekedése, akkor célszerű ezeket áttelepíteni, valaki tudja, de tényleg csak is földlabdával áttelepíteni, és az áttelepítés után is nagy odafigyelést igényel az életbetartás és a felnevelése továbbiakban. Ugye a rendszeres öntözést ott alkalmazni kell, hiába egy nagy növényről van, mert ha megnézzük, egy nagyon nagy gyökérveszteség mellett mégis egy hatalmas lomb tömeggel lesz az átlepítés, és így nagyon hamar ki tud száradni maga a növény.
0: Tehát elvileg ugyanabban az időszakban, amikor fákat szoktunk telepíteni.
1: Így van.
0: Ez volna az optimális számára. Aztán egy dísznövényes kérdés, hogyan kell metszeni virágzás után a rózsaloncot, hogy jövőre nagyon sok virág legyen rajta? Eddig ezt évente azt mondták, hogy nem vágták vissza.
1: Igen, a rózsalonccal igazából a metszés ezeknek a ritkításra törekszünk, hogy a nagyon előregedett veszők, ágrészek, aminek nincs intenzív növekedés, azon sokkal kisebb, kevesebb virág növekszik. Ha az egésztő nagyon el van öregedve és nagyon öreg, akkor a drasztikusabb visszametszést is lehet akár alkalmazni, hogy egy föld fölött egy 20 cm-ig újra nevelni. De én azt mondom, hogy ha minden év akarják, hogy virágozzanak, amelyik egy 3-4 évnél idősebb kialakult gaja célszerű eltávolítani tőből, hogy mindig legyen újabbak. Majdnem ugyanazt mondanám, mint egy ribizli metszésén, hogy mindig ilyen egyharmad része, ilyen 1-2 évesek legyenek benne.
0: És ilyenkor, mikor drasztikusan vágjuk vissza, akkor az alsó virágoságokat még hagyjuk meg?
1: Vagy hát ha nagyon drasztikusan megyünk, akkor igazából nem kell, mert arra akarunk törekedni, hogy a talajhoz közeli rejtett rügyek hajtsanak ki, és hogy ebből neveljük teljesen újra. Tehát ez nem minden növénynél lehet alkalmazni, de azért elég jó, meg tud nagy része a cserjénknek újulni.
0: Általában kertes házaink udvarán biztos, hogy egy-két rózsa megtalálható. Hogyan érdemes visszavágni az elnyílt rózsákat, hogy szebben és gyorsabban hozzon a tő újra virágot? Ha vázába vágjuk, akkor eleve a váza hossza szokta megszabni a hosszát az elvágásnak, de amikor csak az elvirágzott virágokat pucoljuk le a rózsákról, akkor hogyan tegyük azt?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez mindig felmerülő kérdés, hogy meddig vágjuk vissza a rózsát, az elnyílott részeket. Ez nagyban függ a rózsatípusától. Ha mondjuk egy teahibrid rózsánk van, aminek az a lényeg, hogy minél hosszabb vágott virágunk legyen, azt erőteljesebben vissza lehet metszeni. Ha mondjuk egy parkrózsánk van, ott tényleg csak azt célsz, hogy az elnyílott virágrészt úgy lemetszeni, hogy az első ilyen ötös levél, ami öt elágazásból álló levél, addig metszük vissza, és ha azt akarjuk, hogy a rózsánk folyamatosan virágozzon, van egy olyan technika, hogy ahol visszametszettük, ott a technika, hogy ahol visszametszettük, ott azt a levelet le is lehet tépni levélnyél, és ez

0: vesződ vágni. A felső egy levelet meg lehet hagyni, az összes többit le kell szedni, és az alsó rügy alatt minél közelebb egy fél centivel egy egyenes meszlapot készíteni. Ez célszerű félfás, fás dugbányozáshoz használható gyökeresztető hormon belenyomni, és akkor egy ilyen, ahogy említettem, egy ilyen félárnyékos helyre, akár szabadba is le lehet dugványozni, úgyhogy csak a felső egyrügy látszódjon ki, és vagy egy PET palackot rárak, vagy párát biztosítsunk, vagy egy 5 literes duncos üveget ráborítva, így meg lehet gyökeresztetni őket.
1: Meg lehetne gyökeresztetni, csak éppen említette, hogy amikor nincs olyan meleg, hát az elmúlt években a nyaraink nagyon-nagyon melegek voltak, és ha minden igaz, ez a nyár is elég meleg lesz a jóslások szerint, hát ezt még majd meglátjuk. Ilyenkor azért mekkora a siker?
0: Nagyon változó a fajták között különbség is, hogy sikerül. Van, aki nagyon szerencsés és jó időpontban dugványoz, annak majdnem 100%-os dugványozáson, és vannak a nagy kudarcok, mikor egy sem marad meg mondjuk egy 10 darabból, azért senkit se adjon el a lelkesedés, és mindig próbáljon azért szaporítani, mert az a legjobb növény, amit az ember saját maga szaporít, vagy kap egy ismerőstől, mert sokkal jobban meg fogja becsülni, mint egy vásárolt növény.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című adást hallják. Elmondom még egyszer telefonszámainkat, amelyeken hívhatnak és kérdezhetnek apró cseprő problémáikról a itt lévő stúdióban lévő kertésztől. Ezek az 575-17-18 és az 575-17-19-es számok. E-mailben is kaptunk egy kérdést Marikától. Élősövényben vattás szövedéket fedezett fel, azt kérdezi, mi a legjobb ilyen esetben, permetezni, és akkor mivel, vagy eltávolítani, kivágni azt a részt, ahol van ez a szövedék, de akkor nem lesz szép látvány ő a élősövényben, tehát lehet látni a lyukat. Azt nem írta meg, hogy milyen típusú élősövény, mert azért van különbség is ebben.
0: Így van, ha mondjuk egy olyan helyen van, ahol el tudjuk viselni, akkor én azt mondom, inkább távolítsunk el, azért mindent ne permetezzünk egyből. Ha mondjuk egy nagy folt alakulna ki, vagy látható, hogy terjed tovább, ez több mint valószínű, hogy vagy valami molynak a szövedéke, vagy egy vértető, vagy egy gyapjestetű folt lehet. Ilyenkor az egy célszerű egy rovarölés permetezés.
1: És ha minden igaz, van egy kedves kérdező a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Gizé vagyok. Én azt szeretném tőle megkérdezni, hibiszkuszt külehet-e vinni? Nyáron.
0: Ez a szobai hibiszkuszról van szó, ugye?
2: Szobában van, igen.
0: Természetesen a szoktatban van, ki lehet tenni, nagyon jól érzik kint magukat, szereti a tűzőnapot is, csak a szobába kivisszük, ne egyből tűzőnapra rakjuk ki, mert nagyon hamar megég a levele, kifehéredik, szoktatni kell hozzá.
2: Akkor még egy virágon van, az meg pálma, az a szüklevelő. Azt is külön lehet vinni, vagy nem?
0: Igen, igazából a szobanövényeket, ha szoktatva van, nagy részét ki lehet vinni. A pálmák azok nagyon jól érzik odakint magukat a nyár folyamán. Majd arra kell figyelni a bevitelkor, hogy átnézni magát a növényt tél előtt, hogy nehogy bevigyünk valami kártevőt vele.
2: Igen, és azért nem forró napra, hanem van árnyék is kis nap, aztán többé nem az jobban ilyen árnyékon, aztán szép vagy, hogy annyit virágzott, most megmondom, megkérdezem, hogyha ki lehet elvinni valamikor volt ilyen nekem követem, de szép volt.
0: Nyugodtan ki lehet vinni, jól érzik magad, sőt, ilyenkor azért még jobban is érzik, mert a lakások nagyon szárazak belül nyáron. Kint meg azért mindig van egy minimális pára, vagy ott jobban tudjuk párásítani, és ezek sokkal jobban fejlődnek ilyenkor kint.
2: Nagyon szépen megköszönöm, és minden jót kívánok a szabálásra.
1: Köszönjük szépen. Tehát érjünk vissza az élősövényre, tehát nem mindegy, hogy melyik élősövényben volt ez a szövedék.
0: Így van, mert ha mondjuk egy buxusról van szó, akkor több mint valószínű ez a szövedék van, akkor ott már megjelent a maga a moly, ami ellen tényleg célszerű védekezni rovarölés kezeléssel, mert csak azt fogjuk észrevenni, hogy egyik napra másikra a sövényünk, meg az összes level el fog tűnni, mert a hernyók elfogyasszák.
1: Tehát a buxus esetében mindenképpen inkább a vegyszeres védekezést válasszuk. Más élősövény, ha másfajta élősövény, akkor lehet...

0: ott a kis tisztogatás.
1: Így van.
0: Hát sajnos a buxust nagyon szeretik ezek a károsítók, és időnként tapasztalatom szerint a sóska borbolyát is azért évente egyszer meg kell permetezni, mert különben ott is van, hogy így egyik napról eltűnik a levél róla.
1: Igen, sajnos azért mindennek van kártevője, én épp a múlt héten láttam egy sima fagyalsövényt, ami nagyon szép ezüstös volt, hát ez tripses. Tehát nagyon könnyen a sima fagyalsövények ebben a száraz időszakban elkapja a tripsz, és ilyen nagyon fényes ezüstös bevonatot képeznek rajta ezek a foltok. Na hát azt a sövény tényleg célszerű tripszek ellen megpermetezni, mert az egész sövény tönkre fog menni.
0: Ezek a tripszek nagyon el vannak szaporodva, mert én is éppen a műsor előtt Facebookon láttam, hogy babér megy. Sövényről raktak föl képeket, meg leveleket, és tele van fehér. Lehet szabályosan látni fehér apró tipszekkel.
1: Igen, igen, sajnos a száraz klíma az nagyon kedvez nekik, és egy-egy díszcserénket is ugyanígy megtámadja. Én a fagyalnál láttam nagyon erőteljesen.
0: Uh-huh. Május első napjáról említettem, hogy igencsak hideg volt, de ilyenkor akkor már azért nagyon sokan kiültettünk bizonyos palántákat némi védelem alatt, de kint voltak abban a hidegben, és úgy érzem, hogy azért kissé megfáztak, nem fejlődnek úgy, ahogy kellene. Mivel tudjuk előserkenteni azt, hogy áthidalják ezt a rossz időszakot, tehát, hogy össze tudják magukat szedni?
1: Igen, a korai kiültetés során azok a problémák jönnek elő, hogy például a paprikánál egy a 10 Celsius fokos hőmérséklet alatt szinte megállt teljesen a növekedés, elkezdenek a levelek sárgulni, nem olyan szépen fejlődnek. Ilyenkor célszerű őket megtámogatni egy lombtrágyával, amiben mondjuk van különböző olyan anyagok, amik a szervezetét stimulálják, ez az amergarol készítmény, ami egy gyógynövény, növényi olajokat tartalmaz, plusz tartalmaz. Igazából maga ez a szernek a pontos összetétele még mai napig is titkos, de kifejezetten jó tapasztalatok vannak benne, hogy a növényt felturbozza, elindítja, sokkal haragosabb zöld lesz, elindul a növekedésben, de ugyanilyen készítmények, amiben huminsav, fulvósav van, ami a növénynek az immunrendszerét stimulálja igazából.
0: Ezek mind olyan készítmények, amit a jégverés esetén is lehet használni.
1: Így van, kifejezetten arra is használják sokan.
0: Reméljük, az nem lesz az idejében. Aztán visszatérve erre a hideg reggelre, és utána, hogy milyen következményeket látunk, cukkinik mereven nőnek felfelé, nem terülnek, bokrosodnak, ez a hideg hatására, vagy inkább fajta jelleg?
1: Fajta jellegek is vannak köztük, azért különbségek, hogy hogyan növekednek. Itt arra kell figyelni, hogy a levele mondjuk a fajtára jellemzője, mert ha mondjuk nagyon kanalasodik a levél, vagy nagyon, nagyon hegyesek a levélvégek, nem, tehát látszik rajta, hogy nem olyan, mint a szabványos, vagy az általános cukkini levél, akkor ott már vírusos megbetegedésre is utalhat ezek a tünetek. Sajnos a cukkinit, a főzőtök féléket nagyon, nagyon károsítják ezek a vírusos betegségek, mert a levéltetvek is nagyon szeretik, és azért most már a levéltetvek első nemzedéke kifejezetten már támadja őket.
0: Tetű nincs rajta, de hogy vírusos, mag is lehetett
1: a mag vírusa. Így van, lehet vírusos mag is, és abból az a növényt, az célszerű eltávolítani, ha mondjuk van több növényünk is, egy-kettőt ilyent látunk, aminek tényleg a levélerek mondjuk kivilágosodnak, vagy hegyesek a levélvégek, tehát nem szabványos növekedése van.
0: Hát az biztos, hogy nem szabványos a növekedése, de majd meglátjuk, mi lesz vele. Már egy másik adagot csiráztattam, és körülbelül 10 centi nagyságúak, úgyhogy lehet, hogy ki lesznek cserélve. Aztán kérdés, miért dobja le a virágait a paprika?
1: Több ok is lehet. Szabadföldben van, vagy fóliában van?
0: Szabadföldben.
1: Szabadföldben van. Azért a reggelek hidegek voltak neki, és azért a szeles idő is betesz nekik. Az első időszakban azért el szokta ilyenkor rúgni a paprika a legelső virágait, majd későbbiekben kötni fog. De ha segíteni akarunk, azt, hogy
0: a kötő... De ezek a hideg, ez a hideg után volt kiültetve?
1: A hideg után volt kiültetve. Nagyon, hát a stressz hatására is mondjuk, ha a belső körülményekhez képest ki van ragva, még ha nagy meleg is van, tehát a hideg után, akkor egy 35 fok, 30 fok fölött már a paprika se köt úgy, és azért a bent a fóliában egy szabályozott körülmények között lévő növény kikerül egy szelesebb, szárazabb klímára, akkor nem fog úgy kötni.
0: És sajnos a május hónapban azért a 30 fok fölötti napjaink is voltak.
1: Így van, és ráadásul száraz, tehát ez a légköri szárazság a paprikát nagyon megvisel. Egy fóliasátorban lehet melegebb is, de ott azért magas páratartalom mellett alakul ez, és ezért sokkal nagyobb időszak van az, hogy mikor a pollen érik, és a bibe is, ugye együtt tudnak virágozni.
0: Mely elemre van szüksége a jó virágzáshoz a zöldségnövényeinknek, és azt milyen formában tudjuk kijuttatni?
1: Igen, tehát a kötődéshez főként a borra és a kalciumra van szükség. Ezek elősegítik maguk a bibeérést, a bibeszekrétum megjelenését, a megfelelő porzóknak, hogy a megfelelő virágpor keletkezzen, ami még nagyon fontos ilyenkor a magas foszfor és kálium tartalmú műtrágyák, vagy a beöntözhetőség, de ilyen levet lehet csinálni akár a fekete nadálytőnek az erjesztett levéve és ezzel való öntözéssel, ezek fokozzák a növénynek a virág képződéseit.
0: Tehát ez egy biomódszer.
1: Így van, de lehet kapni különben már olyan öntöző trágyákat is, amik mondjuk biokészítményként biológiai forgalomban is lehet használni.
0: Nagybani termesztésben már megszokott, de kiskerti viszonyok között nem nagyon szokták még metszeni a paprikát. A kérdés az, hogy metszeni vagy sem, és ha igen, akkor hogyan?
1: Igen, tehát ez a paprika metszésénél ez a kiskerti körülmények között azért nem szokták, mert általában régebben olyan fajtákat termesztettek, amik azért egy determinált bokros növekedésű volt, kisebb növekedésű volt. Ma már azért a hibrid fajtáink, a folytonos növekedése, a nagy termésű fajták vannak. Ezeknek a metszése azért lényeges, hogy mindig megfelelő növekedés és darabszám legyen. A metszése az történet úgy, hogy egy vagy két szára történő metszésről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy mikor az első villás elágazás megjelenik, akkor vagy azt a kettőt hagyjuk meg és neveljük tovább felkötözve a madzaknál, és akkor a kialakuló oldalhajtásokat mondjuk egy virág visszacsípjük, vagy kettőnél, ez a legelterjedtebb általában, de ha mondjuk fóliában van és nagyon erőteljes növekedése van, akkor két karó mellett madzagot elhúzva úgymond egy kordont is ki tudunk építeni neki.
0: Tehát a jobb okrosodás érdekében kell ezt elvégezni, de ha minden igaz, akkor van egy hallgató a vonalban, aki szeretne valamit megkérdezni. Halló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! Aradjné Valéria vagyok. Szeretném megkérdezni, hogy van egy 30 éves tiszafám, hát illetve bokorszerű, és negyed része levele, ő teljesen sárga, barna.
1: Ez több okból is lehet, azért a tiszafának is a levelei azért hullanak. Ezek a felső levelei, vagy benne a bokornak a közepében kezdtek el sárgulni, barnulni igazából.
2: Szerte féljel mindenhol, az egész bokron.
1: És az a kérdés itt még, hogy egy-egy hajtás vagy vesző teljesen sárgul, vagy inkább úgy általánosan az egész növényen?
2: Az egész növényen, és nem is foltokban, hanem úgy, mintha megszórták volna. Na, itt tudom hasonlítani.
1: Én azt mondom, hogy ilyenkor azért célszerű megnézni ott azokat a foltokat, ahol mondjuk száradás van, hogy nincsen mondjuk egy szúrás rajta azon a zágon vagy a gajon, mert lehet, hogy valami kártevő támadta meg. Nagyon sok szúféle van, ami megtámadja ezeket, vagy a boróka, tarka, diszbogár is megtámadhatja a tiszafát, de lehet egy, igazából ez csak egy természetes lombhullása neki, mind a tujáknak is tavasszal van egy természetes lombváltása, amikor is ezek lehullanak.
2: Igen, én is arra gondoltam, de ilyet még soha nem vettem észre, hát mondom, nagyon nagy.
1: A száraz klímánk is van hozzá, ha megnézzük, hogy a tavalyi évben sem volt sok csapadékunk, a tavaszunk is egyre szárazabb, és ilyenkor azért drasztikusabb lombváltást hajtanak végre ezek a lomb, vagy pikkely levelű rögzöldjeink.
2: Igen, hát ez is olyasmi, mint a fenyőfa. Hát ahhoz
1: igen, tudom. Igen, azért mondom, hogy ezek is váltják azért a tűit.
2: Aztán van kettő kicsi fa, nem a tövébe, hanem tőle távolabb, olyan 2 méternyire. Azt mikor ültethetném el onnan?
1: Ez is tiszafáról van, gondolom, akkor szómagonc. Ha ki tudja szedni most földlabdáson, akkor most is át lehet ültetni, de én azt mondom, hogy inkább várjuk meg az őszi időszakot, mikor nincs ez a nagy melegek, mert most azért megkap egy nagy meleget, és akkor egy jó földlabdával össze nyugodtan át lehet ültetni.
2: Az a biztosabb.
1: Így van, és akkor is célszerű jó alaposan beöntözni, és tél folyamán is, ha nincs csapadék, akkor az egy kis vizet, ha fagymentes időszakban célszerű neki adni.
2: Jól van, nagyon szépen köszönöm, akkor nézegetem, hogy van-e rajt valami féreg, vagy észreveszem-e, mert hát akkor ezek szerint azt tudom, hogy ő egész évben váltja a leveleit, mert
1: igen, csak lehet, hogy pont most van annál egy időszak, amikor egy ilyen drasztikusabb lombváltás van. Célszerű ilyenkor megrázogatni magát a növényt is, és kigerebjézni alól, ki lehet ezeket a lehullott tűket is.
2: Igen. Nagyon szépen köszönöm a kedvességét.
0: Viszont hallásra. Visszatérve erre a tiszafára, ilyenkor, igaz, hogy az elmúlt napokban azért a mi térségünkben volt némi csapadék, de ilyenkor egy ilyen nagyobb takarítás után egy lemosás használna neki?
1: Hát igazából egy ilyen takarítás után azért ezek a növényeknek is kell a pára, tehát hogy
0: azért
1: a csapadék,
0: hogy
1: egy kicsit azért jót tesz neki a kap, most azért nem tudom, hogy mekkora ez maga a növényzet, de azért jót tesz neki, mert azért nagyon sok port meg is fog maga egy tiszafa is akár, és azért ilyenkor, ha le van vízzel, át van mosva, úgymond a növény, az jót tesz neki.
0: Tehát az nem árt neki biztosan, de úgy végignézve, egy időben úgy nagyon fölkapott lett élősövénynek a tiszafa, és ahogy látom, nagyon sok helyütt már fiatalon beültetve, hol itt szárad, hol ott szárad, nagyon foghíjassá váltak ezek az élősövények.
1: Igen, sajnos bele jutunk mindig abba a hibába, hogy vannak egy-egy ilyen fellángolás, egy felkapott növény, és akkor ezt mindenki ezt ülteti. Közben meg az ökológiai igényeit nem veszik figyelembe, hogy mondjuk mennyire bírja a tűzőnapot, mennyire bírja a szárazságot, mennyire bírja azt, mondjuk, ha rendszeresen is bővízzel van öntöző, amikor ez a kisebb esély, hogy ilyen történik.
0: Inkább szárazságot kell bírniuk.
1: Vagy mennyire lehet látni olyan helyeket, ahol mondjuk automata öntöző rendszer van, és hogy a levelére rámenő víz mennyire meg tudja ezeket égetni. Azért egy faiskolából kivett növény azért ott a faiskolába el volt kényeztetve, milyen is egy kertbe bekerül, ahol mondjuk a tulajdonos nem igazán ért a növényekhez, nem tudja gondozni, csak az elmondások alapján, vagy amit hall, itt azért elég sok növény tönkre megy.
0: Nálunk azért nagyon sok helyütt a temetők köré, tehát a kerítést váltotta valamilyen élősövénynek való növény, és azért ott nincs annyira dédelgetve.
1: Igen, igen, sajnos én a tujára is azt mondtam sokszor, hogy ilyen temető szindrómám van, mert régen az összes temetőt szinte körbevették a tujával, ezek most megjelentek a kertekbe is, hogy az ember szeretne magának egy kis teret a szomszédtól, hogy ne lássanak be, gondozni kell ezeket is, nem lehet magára hagyni, sajnos a klímánk változik, és vele változik a kert kultúránk is ilyen téren, és a növény összetétel is.
0: Akkor térjünk vissza a gyümölcsösbe. Alma több ág végén is elszáradt részeket lehet látni, de száradás nem az a jellegzetes görbebot alakú, ami köztudottan a tűzelhalásra jellemző. Minek lehet ez a tünete, kérdezték?
1: Meg kell nézni, hogy ezek a ágelhalások, hogy honnan indulnak el, hogy a hajtás végétől, vagy lehet látni, hogy mondjuk egy rákosabb seb van, mondjuk egy vázágon, mert akkor egy ágrákosodás is lehet, de van hajtás ervasztó darazsunk is, ami konkrétan megfúrja a hajtások végeit, egy pontszerűen látható, ahol meg lerakta a petét, és akkor azok könnyen le is lehet törni ott a résznél, de ha egy-egy vázág így teljesen, mint ahol le lenne forrázva, leszárad, az akár tűzelhalásnak is lehet a tünete, ha mondjuk nincs intenzív növekedésben.
0: Uh-huh. És hogyha tűzelhalás, akkor mivel védekezünk?
1: Leges dolog, hogy ezeket a betegrészeket eltávolítani, célszerű az egészséges, a látott egészséges résszel egy 20 centivel még visszább vágni, a sebeket célszerű lekezelni. Igazából az Ervin ellen nem igazán vannak készítmények, amit tudunk használni, ezzel a mechanikai módszerrel tudjuk kordába tartani, a növényünk immunrendszerét kell erősíteni, és amit lehet használni, ami baktériumok ellen még egy kicsit hatásos, az a résztartalmú készítmények. Ezekből is lehet már olyan modernebb formulációt, például egy skúdó, ami egy felszívódó rész, amiben nitrogén is van, aminósavak is vannak, amit maga a növényt is erősíti.
0: De ha valóban ezt a tünetet látjuk, akkor nem szabad sajnálni a növényt, meg a visszavágást, inkább többet, mint kevesebbet vágni.
1: Így van, nem szabad, mert nagyon nagy problémákat tud okozni maga a környezetében lévő összes alma termését meg tudja támadni, főleg a körte, a naspolya, a birs nagyon érzékenyek rá.
0: Uh-huh. Amúgy a gyümölcsösben még milyen főbb munkáink, teendőink vannak ebbe a hónapban, a júniusi hónapban?
1: Igen, aki még mondjuk nem végezte el a gyümölcsritkítást, az egyes gyümölcsfajoknál, az almánál, a kajszinál, az őszi baracnál, annál még célszerű megcsinálni, főleg azért is célszerű ezeket elvégezni, és van egy így úgymond ökölszabálynak mondjuk, hogy akkora távolságokat kell hagyni a gyümölcsök között, ami mondjuk a megfelelő méretű gyümölcsünk kifejlődéséhez elegendő tér legyen, és azért is fontos, hogy ne érjenek össze ezek a gyümölcsök, ha megnézünk egy alma virágzatból 4-5 alma is köt, mert ahogy összeérnek az almák, az összeért felületnél támadja meg az alma, ott rág be a kikelő hernyó, és ez károsítja. Ha mondjuk egy ilyen virágzatból csak egyet hagyunk meg, vagy kettőt, akkor sokkal kisebb esély van, hogy megtámadja az almamoly, meg a növényvédőszer is jobban el tudjuk vele érni, ha mondjuk egy kontakthatóanyagot használunk.
0: Melyik ártevők ellen, tehát az almamoly már volt említve, melyik ártevők ellen kell védekezni ebben a hónapban?
1: Igen, jelentős rajzása van a szilvamolynak és a keleti gyümölcsmolynak. A keleti gyümölcsmolynak nagy kártételei szoktak lenni általában az őszi baracknál, a kajszinál, de igazából az almát is, ugyanúgy diót is meg tudja támadni. Érdekesség, hogy a keleti gyümölcsmolynak a petéi konkrétan, ha megnézzük, sokszor megjelenik az őszi barackon egy ilyen mézgás hajtás vég, az oda is berágja magát, nem csak a gyümölcsöt támadja meg. Ezek ellen most célszerű védekezni, mert most van a rajzás csúcsa.
0: Telefonáló van. Halló, jó napot kívánok. Mi a kérdés?
3: Jó napot kívánok. Szeretettel köszöntöm Önöket. Nemesné vagyok Zalaegerszegről. Mérnök úrtól szeretném kérdezni, hogy most már évek óta volt nekem egy gyönyörű narancsvám. Hát tulajdonképpen inkább ilyen citrom narancs. És az ősszel kezdett hullatni a levele, és akkor leszórt a koronáját. Most meg tavasszal vissza kellett dagnom, mert teljesen elszáradt, és a szára hajt, meg a törzsén van egy kis hajtás. Most azt szeretném megkérdezni mérnök úrtól, hogy ami a szárán hajt, az valóban az az eredeti narancsnak a hajtásai, vagy azok egy vad valami, hogy mit tudok belőle még hagyni, hogy érdemes-e vele foglalkozni még?
1: Azt kellene megnézni, vagy kellene tudni, hogy mondjuk hol volt az oltás helye. Az oltás helye általában egy kicsit megvastagodik, megdudorodik. Ha mondjuk koronában volt oltva, akkor több mint valószínű, hogy ez egy vad citromra lett ráoltva, vagy egy vad narancsra. Különbség van a vadak között, hogy mondjuk azoknak nagy tövisei vannak, nem tudom, hogy ami hajt, annak van-e?
3: Igen, ennek volt tövise, de hát ugye azt le kellett vágnom, mert elszáradt.
1: És a mostani kihajtó rész az hasonlít mondjuk az eredetihez, vagy másabban néz ki a levél?
3: Igen, és gyönyörű nagy levelei vannak neki.
1: Hát akkor még szerencse lehet vele, hogy ez mondjuk akár egy dugó volt, és a nemes hajt belőle, vagy az oltás fölött elkezdett kihajtani. Én azt mondom, hogy célszerű meghagyni, és majd a később ilyen virágzik, akkor már lehet dönteni, hogy a nemes vagy a vad hajtott ki.
3: De most akkor a törzséről azért szedjek le egy jó sokat, ugye már elég sok jött a törzsén, hogy akkor inkább a koronája felé hagyjak csak hajtást.
1: Hát attól függ, hogy ugyanúgy egy fát szeretne belőni, vagy egy kisebb bokrot. Ha nagyon sűrűn egymáshoz közel nő neki, vagy egymáshoz, akkor célszerű azért úgy kiritkítani, hogy elférjen későbbiekben.
3: Igen, aranyos, nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok.
0: Önnek
1: köszönöm.
0: Is.
1: Viszont kívánok.
3: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Térjünk vissza, ha nincsen kérdező, a gyümölcsösbe és a gyümölcsösben károsítókra. Almamoly esetében feromoncsapdákat is használhatunk. Milyen típusúakat?
1: Igen, ez a csalamoncsapda, amit lehet használni, hogy feromon van beletéve, és így össze tudjuk gyűjteni a kártevőt. Ez előrejelzésre lehet inkább használni kiskertben, mert azért nem fed le egy akkora területet. Egy előrejelzésnek nagyon jó.
0: Csak előrejelzésre,
1: ritkítani is lehet vele, ha mondjuk többet ki tudunk rakni, vagy kevés fánk van, vagy koncentráltan vannak ültetve a fák, mert azért a különböző kártevőknek különböző disperzei vannak, amik vonzák őket, szóval azért ezt nem lehet így egy ilyen nagyon divers kertbe megoldani.
0: Általában azt szoktuk mondani, hogy a mediterrán származású növényeinknek egyetlen ellenségen nálunk a hideg, és hogy nincsenek nagyon betegségeik. Sajnos Szlovéniában ez már nem annyira áll, Kivi esetében került elém egy videó, több fotó. Kivi hajtásai száradnak, a virágok szó szerint kókadnak, és a kivi törzsén a kéreg el van hasadva, és abból egy ilyen sötétbarna folyadék csorog. Utána nézve kiderült, hogy nálunk a kivinek nagyon súlyos baktériumos betegsége van, baktériumos rákja, és egyre több helyet üti föl a fejét ez a betegség. Mivel tudunk, tehát bakteriális betegségek ellen védekezni ebben az esetben?
1: Hát most ez így megütött, mert nem nagyon hallottam, hogy a kivinek lenne egy ilyen baktériumos betegség, és sajnos, ahogy látható, hiába hisszük azt, hogy a mediterránabb jellegű növényeknek nincs és nem lesz kártevői, ugyanúgy, ahogy a növények alkalmazkodnak, a gombák, baktériumok, kártevők is alkalmazkodnak. A baktériumos megbetegedéseknek a legnagyobb gondja, hogy maga a baktérium nyálkával terjednek tovább, és hogy említettem a tűzelhalásnál az Erwinia amiliovóra baktérium ellen is csak részkészítménnyel tudunk úgymond preventíven védekezni, ami ellen azért nagyon nehéz ilyen téren. Ahol megjelenik a betegség, ott célszerű itt is eltávolítani azokat a beteg részeket, elégetni a legjobb. A régen lehetett használni a baktériumok ellen különböző antibakteriális készítményeket, de mivel hogy az annyira mutálódnak, hogy már hatásukat vesztették, ezért nem tudjuk ezeket használni, és ki is vonták a forgalomból.
0: Én is elcsodálkoztam, amikor így megtaláltam ezt a cikket, hogy ennyire el van terjedve nálunk, és igen, a rezet ajánlották, és a fertőtlenítést a szerszámoknak, tehát bármilyen műveletet végezünk, a kivivel legjobb, hogyha alaposan arekinás, hippós vízzel fertőtlenítjük eszközeinket.
1: Igen, igen, ezt én is szoktam mondani, hogy célszerű ezeket fertőtlenítő, mert a meccési felületekkel, a meccolóval a legkönnyebb továbbvinni egy baktériumos betegséget, és tényleg, ha megjelenik ez, akkor minél előbb eltávolítani és védekezni ellene, akár egy magasabb dózissal ott a sebet akár lekezelni, lefújni, hogy megakadályozzuk a tovább terjedését.
0: Rész nem perzsel ebbe az időszakba, vagy csak a tavaszi lemosó időszakra?
1: Egyes növényeinknél perzselhet, viszont már annyira finom részkészítményünk van, ez a részhidroxid koloid, vagy a kuproxát nevezettük készítmény, ami nyári higításba is lehet használni olyan növényeknél is, amit mondjuk egy régi bordói lével megperzseltünk volna.
0: Kedves hallgatóink, felpillantva az órára, műsoridőnk végéhez értünk. Kertészünknek megköszönöm a sok-sok választ, önök meg pedig a megtisztelő figyelmet. Reméljük, hogy az előttünk álló hetekben kevés problémával kell majd szembesülnünk, de ha nem sikerülne azt megoldani, akkor ne felejtjék, hogy jövő hónap első kedjén itt lesz rádiónkban megint kertészünk, és akkor nyugodtan kérdezhetnek tőle jó tanácsot. János, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Véleményem szerint most is sok érdekességet tanulhattunk. Elköszönök, és akkor egy hónap múlva újra jelentkezünk a Kertész Válaszol című műsorral. Addig is a viszonthallásra.
4: Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a Kertész válaszol.
5: Yeah.

0: legváltozatosabb magyar zenék.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban. MMR. A zene összeköt.

MMR. A zene összeköt.

MMR.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Tegnap, hogy az utcán bandukoltam, önkritikus hangulatban voltam. Rádöbbentem ennyi év után, hogy mi az én legnagyobb hibám. Te vagy az én legnagyobb.

Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7. MMR.